0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 12. rész. A hit embereinek ilyen nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán, mit is jelent a hit. Ezért hát vessünk le mi is magunkról mindent, ami akadályoz minket. Még a bűnt is, amely körülvesz, és környékez, ami tapad ránk, és el akar gáncsolni. És fussuk meg kitartással azt a versenyt, ami előttünk van. Úgy, hogy közben le ne vegyük szemünket Jézusról, aki elkezdte a hitünket, és be is fejezi. Mert ő elszenvedte a kereszten a halált. De mivel arra az örömre gondolt, ami rávárt, nem törődött a szégyennel, amit a kereszten való kivégzése jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Gondoljatok Jézusra! Türelmesen elviselte, amikor a bűnös emberek gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a munkátokba, és nem vesztitek el a kedveteket. Mert még végig nem állottatok ellen, és nem tusakodtatok végig a bűn ellen. Isten fiai vagytok, és ő bátorít benneteket. De ezt a bátorítást vajon elfelejtettétek? Fiam, vedd komolyan, ha az Úr nevel téged is, ne veszítsd el a kedved, amikor megfegyelmez. Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. Fogadjátok el ti is, és vessétek alá magatokat az ilyen nevelésnek, fenyítésnek. Tekintsétek ezt az édesapátoktól jövő megfegyelmezésként. Mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint a fiaival. Hiszen minden fiút megnevel az apja. Mindenkinek szüksége van fegyelmezésre. Ha soha nem kaptok fegyelmezést, akkor igazából nem is vagytok fiak, hanem csak törvénytelen gyermekek. Ezen kívül mindegyikünket fegyelmeztek és fenyítettek a földi apáink, akiket mégis tiszteltünk. Mennyivel inkább kell engedelmeskednünk a szellemi apánknak, hogy élhessünk. Földi apánk csak rövid ideig fegyelmezett bennünket, úgy, ahogy neki tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmez és nevel. És mindezt abból a célból teszi, hogy mi szentek legyünk, olyanok legyünk, mint ő. A fegyelmezés, a fenyítés ugyan nem tűnik kellemesnek, amikor kapjuk, sőt, inkább keserves és szomorúságot okoz. Később azonban az igazságnak békességes gyümölcsével fizet mindazoknak, akik gyakoroltatnak, aki a fegyelmezés által edződik. Azért a lecsüggesztett kezeket és a lankadt térdeket egyenesítsétek föl, és járjatok egyenesen a lábaitokkal, hogy a sánta ne hajoljon el, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzatok közben arra, hogy Isten kegyelmétől senki ne szakadjon el. Nehogy a keserűségnek bármilyen gyökere fölnövekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy aztán is, mikor akarta örökölni az áltást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás a megtérés helyét, noha könyhullatással kereste. Ti már új helyre érkeztetek, nem úgy, mint Izrael népe akkor régen, amikor megérkeztek a Sion hegyhez. Ti most nem kézzel fogható hegyhez jöttetek, amely tűzben ég, nem sötétséghez, homályhoz, viharhoz, vagy trombita harsogó hangjához, sem a hanghoz, amely rettenetes volt. Olyan félelmetes volt, hogy akik hallották, könyörögtek, hogy ne szóljon hozzájuk többé. Mert nem tudták elviselni a parancsot, amit kaptak. Ha csak egy állat is megérinti a hegyet, meg kell ölni, agyon kell dobálni kövekkel. Olyan rémületes volt a látvány, hogy még Mózes is azt mondta, reszketek a félelemtől. Nem. Ti nem ilyen helyre jöttetek, az az új hely, ahová jöttetek, a Sion hegye. Az élő Isten városához jöttetek, a mennyei Jeruzsálemhez. Ezernyi és ezernyi angyalhoz, akik összegyűltek, hogy együtt örvendezzenek. Az elsőszülöttek összegyűlt seregéhez jöttetek. Igen, azokhoz csatlakoztatok, akiknek a neve föl van írva a mennyben. Magához, Istenhez jöttetek, aki minden ember bírája, és a tökéletes, igaz emberek szellemeihez. És az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy megnevessétek azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Akinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, és azt mondja, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig azt jelenti, hogy az álhatatlan dolgoknak, mint a teremtett dolgoknak a megváltozását jelenti, hogy a rendíthetetlen, azaz örökké való dolgok, azok megmaradjanak. Azért mi is mozdíthatatlan és örökké való királyságot nyertünk, és így legyünk hálások, és ennél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 12. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel Máté evangéliumából a 7. részből fogok olvasni egy részt, a 21-től 29. versig. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, s nem a te nevedben üztünk-e démonokat, s nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. Ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És történt, mikor elvégezte Jézus ezeket a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Itt Jézus példázatában két embertől hallhattunk. Mindkettő építkezik, mindketten talán eltervezték, hogy milyenre szeretnék a felépítvényt, valószínű mindkettőnek voltak céljai, amit el akart élni az életben. Sőt, igazából abban sem volt különbség, hogy mi érte őket, mert mind a kettőnél azt hallottuk, hogy jött az eső, jött az árvíz, jöttek a szelek, de gyakorlatilag mind a kettő ugyanolyan próbákat élt át. Tehát látható szinten túl sok különbség nem volt. Mégis egyiküknek a háza, amit épített, az megmaradt a viharok után, a másiké pedig összedőlt. Igazából lehet, hogy azt gondoljuk sokan, hogy most mi különbség van egy hívő meg egy nem hívő ember között. Lehet, hogy egzisztenciálisan, anyagilag, kapcsolatokban, a látható szinten túl sok különbség nem mutatkozik. Mégis, aki a kősziklára építette a házát, annak az építménye megmaradt. Azt olvasuk a Bibliában, a 18. Zsoltárban, hogy az Úr az én kősziklám. Pál apostol is azt mondja az első korintusi levélben, hogy mint bölcs építőmester alapot vetettem, és a 11-es versben, hogy más alapot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus az a kőszikla, az az alap az életünkben, akire lehet építeni. Ugye, amikor az ember építkezni kezd, akkor általában alapot szoktak ásni. Ez az alap kívülről nem látszik. Az, hogy milyen mélyen van egy alap, hogy mi az, ami az alapot tartja az életedben, az kívülről nem egy látványos dolog. Az alapásás az egy kemény munka. Hogyha mélyre ásunk, hogyha mélyen van a kőszikla, akkor az nagyon sok betont bevesz, mire az alap olyan szintre kerül, hogy arra a látható építményt is fel lehet építeni. Az életünkben is sok olyan dolog lehet, ami erre a kősziklára, erre a fundamentumra úgy rákerült. Hogyha befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, akkor van egy alapja az életednek. De lehet, hogy az évek során egy csomó minden így rákerült, ami ilyen homok, föld, salak, agyag. Ezek lehetnek szokások, tradíciók, neveltetésünkből a fakadó gondolkodásmódok, nézetek, elképzelések. Mindezeket félre kell tenni, le kell ásni egészen addig, amíg a kősziklát, Jézus Krisztus meg nem találjuk. Nem minden elképzelésünk, gondolatunk egyezik meg azzal, amit Isten beszéde mond, amit Jézus Krisztus tanított. Ezeket félre kell söpörni. És lehet, hogy ez kemény munka. De amikor megtaláljuk a kősziklát, amikor megvan Jézus Krisztus, a vele való kapcsolat, személyes kapcsolat az életünkben, akkor úgy tudunk erre egy biztos alapokon álló házat építeni, hogy azt mondja Jézus itt az utolsó versben, amit felolvastunk a Máté evangéliumából, hogy ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi, az lesz olyan ember, aki a kősziklára építette a házát. Ha megvan a kőszikla, hallgasd Isten beszédét, és tedd meg, amire a Szent Szellem azon keresztül vezet. Így egy olyan alapja lesz az életednek, egy olyan stabilitást kap az életed, hogy bármilyen viharok, szelek, árvizek jönnek, a házad, az életed meg fog állni. Isten beszéde meg fog tartani téged. Hogyha Jézus Krisztus a kőszikla, az ő beszéde az alapod, akkor nem fog elvinni a vihar, nem fog összedőlni a házad. Hogyha gondolod, mondj el velem egy imát. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy egy biztos kősziklát helyeztél az életembe, Jézus Krisztust. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy olyan kőszikla vagy, aki soha meg nem inog. Odaszánom magam arra, hogy meghalljam, megismerjem, megértsem a te beszédedet, a te gondolkodásodat, a te szívedet, és odaszánom magam arra egy engedelmességre, hogy meg is tegyem azt, amit így megismerek. És köszönöm, hogy ez olyan alap lesz az életemben, hogy nem fog összedőlni a házam. Egy biztos alapot készítesz.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Somebody shout unto God.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: Zsidókhoz írt levél, 13. rész. A testvéri szeretet maradjon meg. A vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről is, mint akik magatok is testben vagytok. Tudjátok meg, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság, és tiszta a férj és feleség közötti szexuális kapcsolat, és ezt tartsátok tisztának. Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket. Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert az Isten azt mondta, nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr az én segítségem, nem félek. Mit árthat én nekem ember? Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik tanították nektek az Istennek beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Jézus Krisztus tegnap is, ma is, és örökké ugyanaz. Különféle és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy a kegyelem által megerősödjön a szívetek, nem ennivalóval, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járkálnak. Nekünk van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a saját vére által a népet, kívül a kapukon kívül szenvedett. Menjünk ki tehát mi is őhozzá a táboron kívül, viseljük az ő gyalázatát. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt, az örökkévaló várost keressük. Azért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Vagyis az ő nevéről tegyünk vallást a szánkkal. A jótékonyságról és az adakozásról, a közösségről el ne felejtkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Legyetek engedelmesek elöljáróitoknak, és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak a ti lelkeitekre, mint számadók. Azért tegyétek ezt, hogy örömmel csinálják, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ semmit. Imádkozzatok értünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenben tisztességesen forgulódni. Különösképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mi hamarabb visszaadassam nektek. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi úrunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, szívlejétek meg ezeket az intő beszédeket, hiszen röviden írtam nektek. Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljön, majd meglátogatlak titeket. És köszöntsétek minden elöljárótokat, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen.
5: Pál zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Épp jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel Máté evangéliumából a 7. részből fogok olvasni egy részt, a 21-től 29. versig. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, s nem a te nevedben üztünk-e démonokat, s nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. Ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És történt, mikor elvégezte Jézus ezeket a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Itt Jézus példázatában két embertől hallhattunk. Mindkettő építkezik, mindketten talán eltervezték, hogy milyenre szeretnék a felépítvényt, valószínű mindkettőnek voltak céljai, amit el akart élni az életben. Sőt, igazából abban sem volt különbség, hogy mi érte őket, mert mind a kettőnél azt hallottuk, hogy jött az eső, jött az árvíz, jöttek a szelek, de gyakorlatilag mind a kettő ugyanolyan próbákat élt át. Tehát látható szinten túl sok különbség nem volt. Mégis egyiküknek a háza, amit épített, az megmaradt, a viharok után, a másiké pedig összedőlt. Igazából lehet, hogy azt gondoljuk sokan, hogy most mi különbség van egy hívő meg egy nem hívő ember között. Lehet, hogy egzisztenciálisan, anyagilag, kapcsolatokban, a látható szinten túl sok különbség nem mutatkozik. Mégis, aki a kősziklára építette a házát, annak az építménye megmaradt. Azt olvassuk a Bibliában, a 18. Zsoltárban, hogy az Úr az én kősziklám. Pál apostol is azt mondja az első korintusi levélben, hogy mint bölcs építőmester alapot vetettem, és a 11-es versben, hogy más alapot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus az a kőszikla, az az alap az életünkben, akire lehet építeni. Ugye, amikor az ember építkezni kezd, akkor általában alapot szoktak ásni. Ez az alap kívülről nem látszik. Az, hogy milyen mélyen van egy alap, hogy mi az, ami az alapot tartja az életedben, az kívülről nem egy látványos dolog. Az alapásás az egy kemény munka. Ha mélyre ásunk, hogyha mélyen van a kőszikla, akkor az nagyon sok betont bevesz, mire az alap olyan szintre kerül, hogy arra a látható építményt is fel lehet építeni. Az életünkben is sok olyan dolog lehet, ami erre a kősziklára, erre a fundamentumra úgy rákerült. Hogyha befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, akkor van egy alapja az életednek. De lehet, hogy az évek során egy csomó minden így rákerült, ami ilyen homok, föld, salak, agyag. Ezek lehetnek szokások, tradíciók, neveltetésünkből a fakadó gondolkodásmódok, nézetek, elképzelések. Mindezeket félre kell tenni, le kell ásni egészen addig, amíg a kősziklát, Jézus Krisztus meg nem találjuk. Nem minden elképzelésünk, gondolatunk egyezik meg azzal, amit Isten beszéde mond, amit Jézus Krisztus tanított. Ezeket félre kell söpörni. És lehet, hogy ez kemény munka, De amikor megtaláljuk a kősziklát, amikor megvan Jézus Krisztus, a vele való kapcsolat, személyes kapcsolat az életünkben, akkor úgy tudunk erre egy biztos alapokon álló házat építeni, hogy azt mondja Jézus itt az utolsó versben, amit felolvastunk a Máté evangéliumából, hogy ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi, az lesz olyan ember, aki a kősziklára építette a házát. Ha megvan a kőszikla, hallgasd Isten beszédét, és tedd meg, amire a Szent Szellem azon keresztül vezet. Így egy olyan alapja lesz az életednek, egy olyan stabilitást kap az életed, hogy bármilyen viharok, szelek, árvizek jönnek, a házad, az életed meg fog állni. Isten beszéde meg fog tartani téged. Hogyha Jézus Krisztus a kőszikla, az ő beszéde az alapod, akkor nem fog elvinni a vihar, nem fog összedőlni a házad. Hogyha gondolod, mondj el velem egy imát. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy egy biztos kősziklát helyeztél az életembe, Jézus Krisztust. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy olyan kőszikla vagy, aki soha meg nem inog. Odaszánom magam arra, hogy meghalljam, megismerjem, megértsem a te beszédedet, a te gondolkodásodat, a te szívedet, és odaszánom magam arra egy engedelmességre, hogy meg is tegyem azt, amit így megismerek. És köszönöm, hogy ez olyan alap lesz az életemben, hogy nem fog összedőlni a házam. Egy biztos alapot készítettem.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Köszöntelek újra, Feri, itt a stúdióban.
6: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
5: Örülök, hogy újra itt vagy, és óriási öröm számomra, hogy nem egyedül érkeztél. Itt van velünk a stúdióban nagy lányod, Jánosi Teodóra, szervusz!
7: Én is köszöntöm a hallgatókat.
5: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nem akármilyen alkalomból, ugyanis a rádió stúdióba ide egy előadásról, egy iskolából, egy gimnáziumból érkeztetek, ahol ma órákat tartottatok együtt. Úgy tudom, Teodóra, mint kortárs segítő, segítetted apát, aki már 25 éve tart előadásokat iskolákban. Mi történt ma, Feri, ebben a gimnáziumban?
6: A témánk az önbizalom erősítés volt, hogy állunk a saját önbizalmunkkal, illetve a társaink önbizalmát tudatosan romboljuk, vagy építjük. Ez volt a nagy kérdés, hogy néha nem is kell odafigyelnünk, hogy rombolni tudjuk a másiknak az önbizalmát, de ahhoz, hogy építeni tudjuk, ahhoz meg tudatosságra van szükségünk. És gimnáziumban most épp 8-os és 9-es diákokkal találkoztam, és olyan csapat, akik valamelyest már összeszoktak, de mégis meglepődtek azon, hogy mennyi mindent nem is ismernek egymást. Vagy mennyi minden nem téma közöttük, és hogy az ilyen közös együtt gondolkodás egy ilyen feladat megoldása kapcsán mennyi mindent kihoz belőlük. Föltérképezem az ő erősségeiket, és hogyha látom, hogy vannak grafikusok, vannak olyanok, akik szoktak verseket írni, vagy szeretnek rímeket faragni, vagy egyéb, azokat már egy csoportba szedem, és akkor a saját erősségük csapata már úgy kreatívan tud kibontakozni, akár ilyen nagy csomagoló papírra írnak, akár egy kis lapra, de elindul bennük valami beszélgetés.
5: Rendkívül érdekes az is, hogy mi történt ezeken az órákon, de a kortárs segítés most még izgalmasabb, hogy Teodóra itt van. Teodóra, hadd kérdezzem meg, hány éves vagy?
7: 18 lettem, 3 napja pontosan.
5: És hány éveseknek tartottál tulajdonképpen ma előadást?
7: Hát apának segítettem, 14 évesek és 15-16 évesek volt a második csoport.
5: Hogyan kezdted el ezt a kortárs segítést egészen pontosan apa mellett?
7: Hát erre én sem emlékszek teljesen pontosan. A legkorábbi élményem ebből szerintem, amikor 14 éves voltam, és Pécsre vitt apa a volt gimnáziumába.
6: Általános
7: iskolájába, ahol ő tanult.
6: A kortársegítőnek az a szerepe, az a nagy előnye, hogy életkorban és tapasztalatban közelebb van az adott korosztályhoz, és a másik pedig, hogy az ő nyelvezetükön tud megszólalni. Én meg tudok szólalni a szakembernek az oldalán, igyekszek nem annyira szakmai beszédet tartani, hogy ne értsen belőle senki semmit. Tehát én sem egy pedagógusként vagyok jelen, hanem inkább egy csoport irányító facilitátorként, de a kortárs segítő az meg a saját életéből el tudja mondani, amikor én 14 éves voltam, amikor általános iskolában cikiztek az osztálytársaim, így reagáltam. Lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, és már is tudnak egy picit kapcsolódni hozzá.
5: Teodora, te akkor ezek szerint ennyire megnyílsz, meg kell nyílnod, és el kell mondanod a te saját élményeidet?
7: Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákban vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez, úgymond, hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra egyet, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem, itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és az ötleteiket úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni mondjuk egy ilyen csomagoló papíron vagy plakáton, amit csinálnak.
6: Igazából az is benne van nagyon sokszor, hogy a kortárs segítő egy-két lépéssel már előrébb van, mint ők, tapasztalatban is. Teodora most fejezi be a gimnáziumot, és már arról tud beszélni, ami előttük még ott van, mint feladat. És én is el tudom mondani, hogy hogyan készültem az érettségére, de az 95-ben volt. De ő, mint kortárs segítő, el tudja mondani azt is, hogy hasonló problémákkal küzdök, mint te, vagy cikiztek engem is az iskolában azért, hogy sokat olvastam, vagy azért, mert más voltam, mint a többiek, vagy nem úgy reagáltam, nem voltam olyan jó a sportokban. És például ez is egy érdekessége, hogy az egyik osztályban inkább sportolók vannak többen, akkor próbálok a sportvilágból példákat hozni nekik, hogyha máshol meg a művészvilágból, akkor meghozok onnan példákat. Tehát, hogyha én is kapok akár előre jellemzést az osztályról, akkor ez egy kicsit segíti a felkészülésemet.
5: Teodora, kérlek, mesélj még arról egy pár percet, hogy hogyan nyílsz meg a többiek előtt, majd, hogy nem korosztályod előtt, még hogyha egy pár évvel fiatalabbak is, nem vagy zavarban? Vagy egy-két ilyen esetben átestél, és megtanultad ezt?
7: Én itt azért nem vagyok zavarban, mert először is benne van az a faktor, hogy soha többet nem fogunk találkozni, nagyon nagy valószínűséggel, és hogy én azzal tudok neki segíteni, hogy elmondom, hogy nekem is volt ilyen. Én is voltam lent, de nem kell ott megállni, nem kell ott maradni, mert milyen jó énekelnél meg a legmélyebb ponton, hanem hogyha továbbmész, akkor van még remény. Nem kell feladni rögtön. Ne fejezd be az útkeresést csak azért, mert mondjuk 3 helyen vagy 4 helyen nem találtad meg magad. Lehet, hogy az 5. egy olyan közösséget találsz, ahol tényleg önmagad lehetsz és minden, és így ki tudsz bontakozni.
5: Tapasztaltad már azt, hogy neked jobban megnyílnak? Téged esetleg tágabbra nyílt szemmel hallgatnak? Mert furcsa, mert érdekes az, hogy egy kvázi korosztályukból valaki ennyire őszintén beszél a saját problémáiról?
7: Igen, éppen ezért van a mi iskolánkban, a Szilády Áron Református Gimnáziumban, Kiskunhalason egy kortárs program, ahol ugyanúgy az osztályban segítenek, mert általában én úgy veszem észre, hogy kortársaknak hamarabb megnyílnak, mert a felnőttektől általában ilyenkor vagy megvetést, vagy nagy vagy már talált ki magadnak, vagy nem tudom, egyfajta elutasítást, vagy inkább azt mondják, hogy nőjél fel kapnak, míg egy kortárs, aki úgy szintén lehet, hogy végigment azon, vagy csak az a plusz kapcsolódási pont, hogy ugyanaz az életkor, ugyanazok a helyzetekben vannak körülbelül, sokkal nyitottabbá és sokkal elérhetőbbé teszi. Mert mint nagyon sokszor nincsenek felkészülve erre, de ilyenkor van az, hogy egy felnőttet bevonnak, de itt a kortársnál az a legjobb, mert korban közeliek, szóval nincs meg az, hogy biztos el fog ítélni, biztos ez lesz, biztos az lesz, mert tudja, hogy ő is egy gyerek, és így sokkal közelebbének érzi már, mint teljesen normális az, hogy mivel körülbelül együtt nőnek fel, vagy körülbelül egyszerre érnek el olyan mérföldköveket az életükben, sokkal könnyebben nyíl meg, mint aki már ezeket az élményeket elfelejtette, vagy az idő megszépítette.
6: Az olvasási élményük hasonló lehet, a zenei élményük hasonló lehet, tehát több ponton tudnak kapcsolódni a diákokhoz. A másik meg, hogyha személyes történetet valaki megoszt, akkor azt látom, hogy akkor megnyílnak. Tehát Teodoram ma például mesélte arról, hogy volt időszak. Nagyon kereste azt, hogy vajon ezt többször mondta nekem, hogy apa, a Jóisten miért nem adott csak egy területen adottságot, miért adott több mindenben, mert azt mondja, így sokkal nehezebb eldöntenem, hogy egyáltalán mit is akarok kezdeni magammal. Én meg annak örülök, hogy egy szülő többféle lehetőségben ad lehetőséget kipróbálni a gyereknek magát, és akkor így kijön az, hogy most a zenében, a grafikában tehetségesebb, vagy ne talántán társas kapcsolatokban, a gyerekekkel való bánásmódban, vagy az idősekkel, és az a probléma, hogy sokan még a pályaválasztásig el sem jutnak el a szintre, hogy magukat már több mindenben kipróbálnák. Ebben most egy nagyon jó lehetőség az iskolában ez az 50 óra közösségi szolgálat, amiben Teodóra több mindenben kipróbálhatta magát. Elég sok órát eltöltött így a közösségi szolgálattal.
5: Nagyon örülök, hogy ma együtt ketten voltatok a vendégeim, és akkor itt tulajdonképpen maga a kortárs segítés volt a témák, és egy picit örülök, hogy betekintést nyújtottál Teodóra. Nagyon remélem, hogy legközelebb is jössz. Szerintem lehetne még erről beszélni. Sok minden érdekes dologra kíváncsi lennék, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben hogyan reagálnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
0: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
0: Részletek a Szentírásból. A Rádió Sansz műsorán.
8: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjaj lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért fogta el őket a kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fenhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyják a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te, Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék. Oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
9: A 73. Zsoltár hangzott el.
0: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: him praise, amen?
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Egy friss üzenet neked.
4: Épp jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel Máté evangéliumából a 7. részből fogok olvasni egy részt, a 21-től 29. versig. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, s nem a te nevedben üztünk-e démonokat, s nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. Ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És történt, mikor elvégezte Jézus ezeket a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Itt Jézus példázatában két embertől hallhattunk. Mindkettő építkezik, mindketten talán eltervezték, hogy milyenre szeretnék a felépítvényt. Valószínű mindkettőnek voltak céljai, amit el akart élni az életben. Sőt, igazából abban sem volt különbség, hogy mi érte őket. Mert mind a kettőnél azt hallottuk, hogy jött az eső, jött az árvíz, jöttek a szelek. De gyakorlatilag mind a kettő ugyanolyan próbákat élt át. Tehát látható szinten túl sok különbség nem volt. Mégis egyiküknek a háza, amit épített, az megmaradt, a viharok után, a másiké pedig összedőlt. Igazából lehet, hogy azt gondoljuk sokan, hogy most mi különbség van egy hívő meg egy nem hívő ember között. Lehet, hogy egzisztenciálisan, anyagilag, kapcsolatokban, a látható szinten túl sok különbség nem mutatkozik. Mégis, aki a kősziklára építette a házát, annak az építménye megmaradt. Azt olvasuk a Bibliában, a 18. Zsoltárban, hogy az Úr az én kősziklám. Pál apostol is azt mondja az első korintusi levélben, hogy mint bölcs építőmester alapot vetettem, és a 11-es versben, hogy más alapot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus az a kőszikla, az az alap az életünkben, akire lehet építeni. Ugye, amikor az ember építkezni kezd, akkor általában alapot szoktak ásni. Ez az alap kívülről nem látszik. Az, hogy milyen mélyen van egy alap, hogy mi az, ami az alapot tartja az életedben, az kívülről nem egy látványos dolog. Az alapásás az egy kemény munka. Ha mélyre ásunk, hogyha mélyen van a kőszikla, akkor az nagyon sok betont bevesz, mire az alap olyan szintre kerül, hogy arra a látható építményt is fel lehet építeni. Az életünkben is sok olyan dolog lehet, ami erre a kősziklára, erre a fundamentumra úgy rákerült. Hogyha befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, akkor van egy alapja az életednek. De lehet, hogy az évek során egy csomó minden így rákerült, ami ilyen homok, föld, salak, agyag. Ezek lehetnek szokások, tradíciók, neveltetésünkből a fakadó gondolkodásmódok, nézetek, elképzelések. Mindezeket félre kell tenni, le kell ásni egészen addig, amíg a kősziklát, Jézus Krisztus meg nem találjuk. Nem minden elképzelésünk, gondolatunk egyezik meg azzal, amit Isten beszéde mond, amit Jézus Krisztus tanított. Ezeket félre kell söpörni. És lehet, hogy ez kemény munka. De amikor megtaláljuk a kősziklát, amikor megvan Jézus Krisztus, a vele való kapcsolat, személyes kapcsolat az életünkben, akkor úgy tudunk erre egy biztos alapokon álló házat építeni, hogy azt mondja Jézus itt az utolsó versben, amit felolvastunk a Máté evangéliumából, hogy ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi, az lesz olyan ember, aki a kősziklára építette a házát. Ha megvan a kőszikla, hallgasd Isten beszédét, és tedd meg, amire a Szent Szellem azon keresztül vezet. Így egy olyan alapja lesz az életednek, egy olyan stabilitást kap az életed, hogy bármilyen viharok, szelek, árvizek jönnek, a házad, az életed meg fog állni. Isten beszéde meg fog tartani téged. Hogyha Jézus Krisztus a kőszikla, az ő beszéde az alapod, akkor nem fog elvinni a vihar, nem fog összedőlni a házad. Hogyha gondolod, mondj el velem egy imát. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy egy biztos kősziklát helyeztél az életembe, Jézus Krisztust. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy olyan kőszikla vagy, aki soha meg nem inog. Odaszánom magam arra, hogy meghalljam, megismerjem, megértsem a te beszédedet, a te gondolkodásodat, a te szívedet, és odaszánom magam arra egy engedelmességre, hogy meg is tegyem azt, amit így megismerek. És köszönöm, hogy ez olyan alap lesz az életemben, hogy nem fog összedőlni a házam. Egy biztos alapot készítesz.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 74. Zsoltár, Aszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lépj föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóidat a gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel. Szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Fölgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasítod ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza. A nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne feledkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen nő.
0: A 74. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Aszáf Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk. A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
0: A 75. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob Istene. Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és ki állhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
4: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: vagyok az Úrnak Beriékért is, hogy megismerhettük őt. Először Ellennel voltak itt Fehérváron, ebbe a házba, ha jól emlékszem. Talán jól emlékszem. Aztán azóta, hála az Úrnak, már így rendszeresen szolgál nálunk. Ez a májusi hónap már évek óta egy olyan hónap, amikor ellátogat. És van egy olyan különleges ajándék, amit Isten belerakott, ami a legkülönbözőbb irányzatokba tartozó közösségek, meg ajándékok, vezetők együttmunkálkodását elő tudja mozdítani, és tudja integrálni Isten népébe a legkülönbözőbb, legszélsőségesebb ajándékú személyeket, csoportokat, közösségeket. Ez Isten tervét. Tudjátok, a gyülekezetünknek van három alap kijelentése, és az első, ahogy elindult a közösségünk, az Efezusi Levél első fejezet 9-es, 10-es verse, ha egy szóval akarod azt kifejezni, akkor hogy mondod? Így van, az egybeszerkesztés. Ez egy ilyen ajándék, Istennek az ajándéka. Fogadjátok sok szeretettel Berit, fog majd Cheryl is szolgálni, de nem ma, azt mondta, majd holnap. Beri.
1: Oh, sure. Wonderful. Thank you. Let's see. Hallelujah.

0: Well, it's wonderful to be here again.
1: De csodálatos újra itt lenni.
0: I love this church.
1: Szeretem ezt a gyülekezetet.
0: And I love Hungary.
1: És szeretem Magyarországot.
0: Honestly.
1: Őszintén, tényleg.
0: We came to Hungary last Saturday to Budapest.
1: Múlt szombat érkeztünk, szombaton érkeztünk Magyarországra, Budapestre.
0: And we spent Sunday and Monday with the leaders from Agape, the network Agape.
1: És a vasárnapot és a hétfőt az Agape hálózat vezetőivel töltöttük.
0: And then we went to Brussels for Tuesday, Wednesday, Thursday with an apostolic council for Antioch network.
1: És utána kedden, szerdán és csütörtökön Brüsszelben voltunk egy az Antiochia hálózat nevű apostoli hálózattal.
0: So this is our last stop, but my favorite.
1: Úgyhogy ez az utolsó állomáshelyünk most itt, és ez a kedvencem.
0: I love traveling with Cheryl. I'm really happy to have her along again.
1: Mindig nagyon örülök, amikor Cheryl-el tudok utazni, és nagyon jó, hogy újra itt van
0: velem. Also this time it's great to have Ron and Karen Woods with us.
1: De Ron és Karen Woods is velünk van ez alkalommal, és ez is nagyon jó.
0: They are great friends of ours.
1: Nagyon nagy barátaink.
0: And Rod serves on our apostolic council.
1: És Rod szolgál az apostoli tanácsunkban is.
0: So you'll get to hear from both of them this weekend.
1: Úgyhogy ezen a hétvégén mind a kettőjüket fogjátok hallani.
0: And also Matt is one of our, a graduate from our school.
1: Matt pedig az iskolánknak az egyik végzőse.
0: And he's involved in the UK in a ministry to thousands of high school children, youth.
1: És ő a Nagy-Britanniában egy olyan szolgálatban van benne, ami több ezer középiskolásnak szolgál.
0: So it's great to have Matt along as well. And I'm also grateful and want to thank Chilla for coming here.
1: És nekem is megköszönni, hogy eljöttem. You're welcome.
0: I usually get to see her every time I come.
1: Igen, általában mindig látom, amikor itt van Magyarországon.
0: So I want to speak to you this morning on the topic that God wants to speak to you.
1: Ma délelőtt arról a témáról szeretnék beszélni, amiről Isten akar veletek beszélni.
0: And I thought it was interesting that Polly opened by reading Psalms 50.
1: Azt gondolom, nagyon érdekes volt, hogy Pali kezdetben itt az 50. Zsoltárból olvasott.
0: It says there in verse 1, the mighty one, the Lord God speaks.
1: És ott azt mondja az első vers, hogy a hatalmas, az Úristen szól.
0: And then in verse 3 it says, our God comes, and he does not keep silent.
1: A harmadik vers azt mondja, hogy jön a mi Istenünk, és ő nem hallgat.
0: This church is a very prophetic church.
1: Ez a gyülekezet nagyon profétikus gyülekezet.
0: I think your worship and your ability to prophesy is very developed already.
1: Azt gondolom, hogy már nagyon fejlett a dicsőítésetek és a profétálási készségetek.
0: So I'm not going to speak about this because I feel you're lacking.
1: Tehát nem azért beszélek arról, mert úgy érzem, hogy hiányosságaitok vannak ebben.
0: But as you know, I expect an end time harvest.
1: Hanem amint tudjátok, én arra számítok, hogy az utolsó időkben nagy aratás lesz.
0: I don't believe the church is going to diminish into a weak church. It's going to triumph.
1: Én nem azt gondolom, hogy az egyház elgyengül és összezsugorodik, hanem hogy diadalmas lesz.
0: And I believe that in order for us to fulfill the great harvest, we will need the gifts of the Holy Spirit.
1: És azt gondolom, hogy a nagy aratás betakarításához szükségünk van a Szent Szellem ajándékaira.
0: I think we can fulfill the great commission in our lifetime.
1: Azt gondolom, hogy a mi életünkben tudjuk az életünk folyamán a nagy megbízatást teljesíteni.
0: It takes a little faith for an old man like myself.
1: Ez ilyen idős ember számára, mint én, azért kell ehhez egy kis hit.
0: I know there's many young people here, and this is very achievable.
1: De én tudom, hogy sok itt a fiatal is, és ez egy nagyon elérhető cél.
0: We just celebrated Pentecost weekend.
1: Nemrég ünnepeltük a pünkösdöt.
0: Is Pentecost a holiday in Hungary?
1: Igen, és Magyarországon is ünnep a pünkösd, igen. Nagyon jó.
0: America no longer celebrates Pentecost.
1: Amerikában már nem ünneplik a pünkösdöt.
0: At least as a holiday.
1: Legalábbis nem hivatalos ünnepként.
0: But you know the story that happened on Pentecost, the rushing wind and the tongues of fire.
1: Emlékeztek ugye a pünkösdi történetre, a sebesen zúgó szél, meg a tűznyelvek.
0: Those exciting things happened specifically so that the gospel could go to the ends of the earth.
1: Ezek a különleges dolgok azért történtek kimondottan, hogy az evangélium eljuthasson a világ végéig.
0: And as soon as the Holy Spirit came, what happened?
1: Mi történt, amint eljött a Szent Szellem?
0: They began to speak.
1: Elkezdtek a tanítványok beszélni.
0: They spoke in tongues.
1: Nyelveken szóltak.
0: Others heard it in their own language.
1: A hallgatóság a saját anyanyelvén hallotta őket.
0: People repented and came to Christ.
1: Az emberek megtértek, Krisztushoz fordultak.
0: And the kingdom advanced.
1: És terjedt a királyság.
0: This is what God wants to do again.
1: És Isten újra ezt akarja tenni.
0: And every time in the book of Acts when the Holy Spirit fell upon people,
1: és az apostolok cselekedeteiben valahányszor a Szent Szellem leszállt emberekre,
0: they spoke.
1: Azok beszéltek.
0: They prophesied.
1: Profétáltak.
0: They spoke in tongues.
1: Nyelveken szóltak.
0: They had boldness.
1: Bátrak voltak.
0: And the gospels advanced.
1: És terjedt az evangélium.
0: And I believe this is what God is going to do.
1: És én hiszem, hogy Isten ezt fogja tenni.
0: And he wants to give his words to you.
1: Nektek akarja a szavait odaadni.
0: Put his words in your mouth.
1: A szátokba akarja tenni a szavait.
0: And you know the Bible says that the gospel is the power of God for salvation.
1: Tudjátok, azt mondja a Biblia, hogy az evangélium Isten ereje az üdvösségre.
0: It's not just a list of four things that people have to agree with.
1: Nem csak olyan tételek listája, amikkel egyet kell értenünk.
0: Those things are important.
1: Azok is fontosak persze.
0: But the gospel is the power of God.
1: De az evangélium Isten ereje.
0: And it says the kingdom of God does not consist in words but in power.
1: És azt mondja a Biblia, hogy Isten országa, királysága nem szavakban áll, hanem erőben.
0: And we need the power of the Holy Spirit to advance the kingdom.
1: Szükségünk van a Szent Szellem erejére a királyság terjesztéséhez.
0: And if there's any words that will bring the kingdom of God, it's God's words.
1: És hogyha van olyan szó, ami Isten királyságát hozza el, az Istennek a szava.
0: And of course that includes the scripture.
1: Természetesen ebbe beletartozik maga a Szentírás.
0: But he wants to give you inspired speech.
1: De Isten akar nektek is sugalmazott, ihletett beszédet adni.
0: And what I'm going to talk to you about today is that I believe that central to the new covenant is that God wants to speak to you and through you.
1: És én arról akarok ma beszélni nektek, hogy szerintem az új szövetségnek egy központi része az, hogy Isten akar szólni hozzátok és rajtatok keresztül.
0: So, when I've entitled this, God wants to speak to you.
1: Tehát ugye azt mondtam, hogy Isten akar hozzátok beszélni.
0: It's not like when the headmaster at the school sends word that he wants to speak to you.
1: Ez nem olyan, mint amikor az iskola igazgató küld nektek egy üzenetet, amit el akar mondani.
0: Because you might be afraid that you're in trouble.
1: Mellett, hogy akkor féltek, hogy a hívat titeket, akkor bajba kerültetek.
0: But he wants a relationship with you where he talks with you.
1: Ő egy olyan kapcsolatot akar veletek, amelyben tud szólni hozzátok.
0: And I think we make hearing God complicated.
1: Azt gondolom, hogy mi néha azt gondoljuk, hogy Isten bonyolult.
0: And we have set up special people that hear God for us.
1: És ki szemeltünk konkrét embereket, akik majd hallják Isten hangját, hogy nekünk mit akar üzenni.
0: But he wants to speak to all of us.
1: De ő mindannyiunkhoz személyesen akar szólni.
0: I'm afraid that in some places we've made Christianity about morals and about a book.
1: Néhány helyen tartok attól, hogy a kereszténységből erkölcsi szabályokat és egy könyvet csináltunk csupán.
0: And morality and the Bible, of course, are important.
1: És természetesen az erkölcs és a Biblia fontos.
0: But it's a relationship.
1: De a kereszténység egy kapcsolat.
0: And if you remember, at creation, God created Adam and Eve and had fellowship with them.
1: És ha emlékeztek, a teremtéskor Isten megteremtette Ádámot és Évát, és közösségben volt velük.
0: There was no book.
1: Nem volt könyv.
0: There was no priest.
1: Nem voltak papok.
0: No prophet.
1: Nem volt proféta.
0: It was God and Adam and Eve.
1: Hanem ott volt Isten, meg Ádám, meg Éva.
0: And I think that was God's intention for it to stay that way.
1: És azt gondolom, hogy Isten szándéka az volt, hogy ez így maradjon.
0: He's big enough that even if there were 6 billion people, he could still have a personal relationship and talk to each one.
1: Én azt hiszem, ő elég hatalmas ahhoz, hogy akkor is, hogyha már 6 milliárd ember van, ő akkor is személyesen tud kapcsolatban lenni mindenkivel.
0: And if you'll notice what the devil did to destroy that relationship.
1: És hogyha megfigyelitek, hogy az ördög mit tett ennek a kapcsolatnak a tönkretétele érdekében,
0: and to lure them away from God,
1: hogy Istentől elcsábítsa az embereket.
0: He got them to question the speaking of God.
1: Ugye azt csinálta, hogy megkérdőjelezte az embernek, az embert arra készítette, hogy megkérdőjelezze Isten szavát.
0: The first thing out of the devil's mouth.
1: Az első, ami kijött az ördög száján.
0: Did God say?
1: Az volt, hogy valóban azt mondta Isten.
0: And they began to wonder if they heard correctly.
1: És akkor tűnődni kezdtek, hogy vajon jól hallották-e.
0: If God, what God meant when he said that.
1: Hogy Isten mit gondolhatott, amikor ezt mondta?
0: The discussion starts in their mind about his speaking.
1: És akkor elkezdik az elméjükben latolgatni, hogy amit Isten mondott, az hogy van.
0: It was there that he began to destroy the relationship between God and us.
1: És az ördög ezen a ponton kezdte el tönkretenni a kapcsolatot Isten és köztünk.
0: So one of his main purposes in redeeming us is to restore us to that place.
1: Tehát az egyik célja Istennek a megváltásunkkal az volt, hogy visszaállítson minket ebbe a kapcsolatba.
0: And so the devil goes straight for this. The basis of the relationship is the speaking and the hearing.
1: Tehát az ördög pont ezt a pontot támadja, hiszen a kapcsolat alapja a szólás és a hallás.
0: And eventually he casts doubt on whether God can speak to us at all.
1: És végül is ugye már az kérdőjeleződött meg, hogy egyáltalán Isten tud-e hozzánk szólni.
0: Or if God did speak, he gets us to doubt what he said.
1: Vagy ha már tudjuk, hogy Isten szólt, akkor az ördög elkezd két helyt támasztani bennünk, hogy vajon azt mondta-e, amit mi gondolunk.
0: He wants us to discuss and argue what he said.
1: Meg akarja vitatni Istennek a szavait, vitatkozni akar velük.
0: And eventually he tries to convince the church that God no longer speaks at all.
1: És végül arról próbálja meggyőzni az egyházat, hogy Isten már nem is szól egyáltalán.
0: You must only stick to the book because everything else is very dangerous.
1: Csak a könyvhöz szabad ragaszkodnunk, mert minden más nagyon veszélyes.
0: So we still hear this question today.
1: Tehát még ma is halljuk ezt a kérdést.
0: Did God say?
1: Isten azt mondta.
0: It's a very legitimate question.
1: Ez egy jogszerű kérdés egyébként.
0: The Bible even tells us that we hear in part.
1: Amíg a Biblia is azt mondja, hogy rész szerint van a hallás.
0: But this is the ground level of where the enemy wages war.
1: De ez az az alapszint, ahol az ellenség a háborúját vívja.
0: It is the word of God that created everything that we see and know.
1: Isten beszéde teremtett mindent, amit magunk körül látunk.
0: It's the words of God that govern us and guide us.
1: Isten szavai irányítanak és kormányoznak minket.
0: It's still the words of God that hold everything together.
1: Még ma is Isten szavai tartanak mindent egyben.
0: So you can see if the enemy can attack this area of the speaking God, he can destroy and confuse many things.
1: Tehát láthatjátok, hogyha az ellenség meg tudja támadni az Isten szavának beszélésének a témáját, akkor ezzel nagyon sok mindent össze tud zavarni.
0: We know by experience in the realm of temptation that the devil wants to replace the voice of God.
1: A kísértéseinkből mi magunk is tudjuk, hogy Isten szavát helyettesíteni akarja az ördög, ő akar a helyére lépni.
0: We know that God has highest authority.
1: Tudjuk, hogy Isten a legmagasabb tekintély.
0: The human conscience needs to be above all other authorities.
1: És az összes többi tekintély fölött kell állnia az emberi lelki ismeretnek.
0: God has put authorities on the earth that we respect and honor.
1: Isten elhelyezett tekintélyi embereket a földön, akiket tisztelnünk és becsülünk.
0: Our conscience was created to sense and to know right and wrong as God has put it inside.
1: De a lelkiismeretünket azért kaptuk, hogy érzékeljük, aszerint, ahogy Isten megadta nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz.
0: If there is anything that the devil wants to achieve in your life, it's simply to that you don't hear God.
1: Hogyha az ördög egy valamit el akar érni az életetekben, az biztos, hogy az, hogy ne halljátok Istent.
0: I think because of sin we have a natural reluctance to hear the voice of God.
1: Azt gondolom, hogy a bűn miatt természetünknél fogva vonakodunk meghallani Isten hangját.
0: And I'm not going to read the whole chapter, but it talks about this in Exodus 20.
1: A 2 Mózes 20-ban van erről szó, nem fogom az egész fejezetet felolvasni.
0: It says there in verse 18 that the people were afraid.
1: Azt mondja a 18. vers, hogy a nép félt.
0: And they stood afar off.
1: És távol álltak.
0: And they said to Moses.
1: És azt mondták Mózesnek.
0: You speak to us and we will listen.
1: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk.
0: But do not let God speak to us, lest we die.
1: De az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljuk.
0: So I think that sin has put within us a reluctance to hear the voice of God.
1: Tehát azt gondolom, hogy a bűn belénk plantált egy vonakodást Isten hangjának a meghallásával kapcsolatban.
0: A fear of what he would say.
1: Félünk attól, hogy vajon mit fog mondani.
0: We long to hear him affirm us.
1: Azt szeretnénk hallani, amikor bátorít, bíztat.
0: And we want to hear him say to us, you are my son or my daughter in whom I'm pleased.
1: Azt nagyon szeretjük hallani Istentől, hogy te vagy az én fiam, te vagy az én lányom, akiben én gyönyörködöm.
0: And we all need to hear that.
1: Mindannyian akarjuk ezt hallani.
0: I grew up singing the song, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.
1: Én úgy nőttem fel, hogy ezt a dalt énekeltük, hogy Jézus szeret, tudom, mert ezt mondja nekem a Biblia.
0: And that's true.
1: És ez így is van.
0: And I need to know that the word of God is written there telling me God loves me even when I don't feel like it.
1: És tudnom kell, hogy a Biblia Istennek a beszéde is azt mondja, hogy Isten szeret engem, és ez akkor is igaz, ha én nem érzem úgy.
0: But what's best is when I hear the voice of God speaking right into my spirit and my heart, I love you.
1: De az a legjobb, amikor Istennek a szavát a szellememben, a szívemben hallom, amikor azt mondja, hogy szeretlek.
0: That's the very thing the enemy doesn't want us to have.
1: És pont az ellenség azt akarja, hogy ez ne legyen meg az életünkben.
0: So there's a fear of what God would say.
1: Tehát félünk attól, hogy Isten mit fog mondani.
0: There's a fear that we won't hear him accurately.
1: De attól is félünk, hogy nem jól fogjuk hallani.
0: And he wants us to think we can't hear God.
1: És az ellenség azt akarja, hogy azt gondoljuk, hogy nem tudjuk meghallani Istent.
0: So we feel that others may be able to hear God better than us.
1: És azt gondoljuk, hogy mások talán jobban hallják Istent, mint én.
0: So sometimes we prefer that someone else hear for us.
1: Tehát néha azt szeretnénk inkább, hogy valaki más hallja meg, hogy Isten nekünk mit akar mondani.
0: And God does raise up prophets, and he uses all of us to speak to each other.
1: És Isten valóban támaszt prófétákat, és minket is használ arra, hogy egymásnak elmondjuk az ő üzenetét.
0: But the basic foundation of Christianity is that God speaks to each person.
1: De a kereszténységnek a legalapvetőbb alapja az, hogy Isten minden egyes emberhez szól.
0: That's how we're saved.
1: Így kaptunk üdvösséget.
0: God speaks to us, we become convicted, and we respond to the word.
1: Isten szólt hozzánk, meggyőzött minket, és annak értelmében léptünk.
0: His word is what initiates the new birth experience.
1: Hiszen az újjászületést is az ő szava kezdeményezi.
0: And we want to be sure that we preserve this listening and hearing.
1: És biztosak akarunk lenni, hogy abban, hogy megőrizzük magunkban a hallás képességét.
0: Actually, one of the temptations of leaders is that we are tempted to speak for God and instead of letting someone hear.
1: Nekünk vezetőknek ott van a kísértés az életünkben, hogy mi szeretünk Isten nevében szólni az emberekhez, ahelyett, hogy hagynánk, hogy Isten hozzájuk szóljon.
0: I think all of us at times are certain that we know what the will of God is for someone else.
1: Biztos vagyok benne, hogy mindannyian átéljük néha, hogy biztosak vagyunk abban, hogy tudjuk, hogy Isten akarata mi valaki másnak a számára.
0: We don't understand why they don't see it.
1: És mi nem értjük, hogy ez a másik miért nem érti.
0: Maybe sometimes we do know what God is saying to someone.
1: És néha tényleg lehet, hogy tudjuk, hogy Isten mit akar valaki másnak mondani.
0: We must be careful about putting it upon them.
1: De nagyon vigyázzunk kell, hogy ne tukmáljuk rá a másikra ezt.
0: Because they need to discover and hear the word of God for themselves.
1: Mert annak a másik embernek önmagának kell Istentől meghallani a neki szóló üzenetet.
0: As leaders, we have to be careful that we don't just end the matter by telling someone what the will of God is for them.
1: Nagyon vigyáznunk kell arra nekünk vezetőknek, hogy ne rendezzük le annyival az embereket, hogy megmondjuk nekik, hogy Isten mit akar tőlük.
0: Even if I know,
1: akkor is, ha tudom,
0: or think I know,
1: vagy azt gondolom, hogy tudom,
0: my job is to lead each person into discovering and hearing God themselves.
1: A dolgom az, hogy elsegítsem a másik embert arra, hogy ő maga fedezze fel, ő maga hallja meg, hogy Isten mit akar tőle.
0: And if I step in place and tell them, then I undercut their own priesthood.
1: Mert hogyha én oda megyek és én mondom meg neki, hogy Isten tőle mit akar, akkor az ő papi, az annak az embernek a papi hivatását és státuszát aknázom alá.
0: And of course there are prophets that speak.
1: És persze vannak proféták, akik szólnak.
0: But every prophecy has to be judged by the person that hears. Every prophecy must be judged by the hearer.
1: De minden proféciát meg kell, hogy ítéljen az, aki hallja.
0: Is there risk involved in having every Christian hear from God directly?
1: Van abban kockázat, hogyha minden keresztény önállóan meghallja Isten hangját?
0: Absolutely.
1: Persze, hogy van.
0: Because sometimes we hear wrongly or we only hear in part.
1: Mert néha vagy rosszul halljuk, vagy részlegesen halljuk.
0: And that's where we can go to someone else to talk about what we think we heard and to receive some counsel.
1: Ilyenkor mehetünk oda valaki máshoz, hogy megbeszéljük vele, hogy szerintünk mit hallottunk, és engedjük, hogy tanácsot adjon nekünk ebben.
0: As a leader, my job is never to speak as if I were God.
1: Nekem vezetőleg soha nem az a dolgom, hogy úgy beszéljek, mintha én lennék Isten.
0: Or to violate that relationship that each person has with God himself.
1: Vagy beleavatkozzak abba a kapcsolatba, ami a másik hívő és Isten között van.
0: Now God does use us to speak to each other.
1: Isten használ minket arra, hogy szóljunk egymásnak.
0: That's what I want to focus on today.
1: És ma erre szeretnék koncentrálni.
0: And he wants to give each of you inspired speech.
1: Isten mindannyiótoknak akar ihletett szavakat mondani.
0: And I think this is really the basis for evangelism.
1: És azt gondolom, hogy az evangelizációnak is ez az alapja.
0: I've taken dozens of evangelism classes.
1: Én már több tucat ilyen evangelizációs iskolát elvégeztem.
0: Almost all of them go something like this.
1: Majdnem minden ilyen tanítás valahogy így szól.
0: Here's a short summary that you can use.
1: Elmondom röviden az összefoglalást, hogy mit mondhatsz el.
0: Tell them this.
1: Ezt és ezt mond az embereknek.
0: If they agree to that,
1: és ha ezzel egyetértenek,
0: they become a Christian.
1: Akkor keresztények lesznek.
0: I think God wants to speak directly to each person.
1: De én azt gondolom, hogy Isten közvetlenül akar szólni mindenkihez.
0: I'm not a prophet.
1: Én nem vagyok proféta.
0: I can prophesy.
1: Tudok profétálni.
0: And when I'm asked to, I can do that.
1: Amikor megkérnek rá, meg tudom tenni.
0: I'm generally a teacher.
1: De általában inkább tanító vagyok.
0: But I love the prophets.
1: De szeretem a profétákat.
0: And I think that in the Old Testament, God depicts the prophets as the ideal person.
1: És azt gondolom, hogy Isten az Ószövetségben úgy mutatja be a profétákat, mint hogy ők az ideális emberek.
0: Okay, now, why do you say that? Because there's five Ephesians 4 gifts.
1: De hát miért mondom ezt, hiszen az Efézus 4-ben ötféle ajándékról van
0: szó. What is a prophet?
1: De hát mi is a proféta?
0: A prophet listens.
1: A proféta odafigyel.
0: And after hearing God, a prophet speaks.
1: És miután meghallotta Istentől az üzenetet, elmondja.
0: We hear and then we give God, we do inspired speech.
1: Tehát odafigyelünk Istenre, és utána az ő ihletése alapján beszélünk.
0: I think every Christian should do that.
1: Én azt gondolom, ezt minden kereszténynek tennie kéne.
0: There are some that are specially anointed for it.
1: Vannak, akik különlegesen felkentek erre.
0: But every Christian can do this.
1: De minden keresztény megteheti ezt.
0: In the Old Testament there was some young men who were prophesying in the camp.
1: Az Ószövetségben volt néhány fiatalember, aki profétált a táborban.
0: And somebody comes to Moses and says they're prophesying, you should stop them.
1: És akkor valaki odament Mózeshez, beárulta őket és mondta, hogy hát állítsd le őket.
0: Now, this is in the Old Covenant.
1: Ez ugye Ószövetség volt.
0: Very prominent prophets in the Old Testament.
1: Az Ószövetség nagyon kiemelkedő profétáiról
0: beszélünk. And yet Moses replied by saying, I wish that all God's people would prophesy.
1: És mégis Mózes úgy válaszolt, hogy bárcsak Isten egész népe proféta lenne.
0: Moses had the heart of the Father.
1: Mózesben az Atya szíve dobogott.
0: Moses understood that what God wanted to do is to restore the original relationship that each person could hear and each person could speak.
1: Mózes tudta, hogy Istennek az az alapterve, hogy helyreállítsa azt a kapcsolatot önmaga és az emberek között, hogy mindenki meghallja az ő hangját, és utána azt tudjon szólni az ő nevében.
0: I believe that prophecy is central to the New Covenant.
1: Én hiszem, hogy az új szövetségnek központi része a profétálás.
0: I used to see it as only one of the nine gifts of the Spirit.
1: Régebben úgy láttam, hogy ez a Szent Szellem 9 ajándéka közül csak egy.
0: And it is.
1: És így is van.
0: I used to see it as only one of the fivefold gifts.
1: Régebben úgy láttam, hogy ez az ötrétű ajándékból csak az egyik.
0: And as an office it is.
1: És hivatalként valóban így van.
0: But I now am convinced that central to the New Covenant is this desire for God to speak, for us to listen and then repeat His words.
1: De ma már úgy hiszem, hogy az Új Szövetségben központi kérdés, hogy Isten azt akarja, hogy mindannyian meghalljuk az ő hangját, és utána el tudjuk mondani másoknak.
0: Since the Reformation, theologians have made the gospel about forgiveness.
1: A reformáció óta a teológusok úgy hozták össze, hogy a megváltás csak a üdvösségről szól, a bűnbocsánatról.
0: We have this ability to take everything and turn it around to be about ourselves.
1: Mi képesek vagyunk bármit úgy csűrni, csavarni, hogy a végén rólunk szóljon.
0: And so the gospel has become the way that I can receive forgiveness.
1: Tehát az evangéliumot úgy alakítottuk, hogy arról szóljon, hogy én kaphassak bűnbocsánatot.
0: So I don't feel shame and guilt anymore.
1: Hogy már ne szégyenkezzek és ne legyen bűntudatom.
0: And I can avoid heaven. Avoid hell.
1: És el tudjam kerülni a poklot.
0: And so the whole thing becomes about us.
1: Tehát az egész dolog végül rólunk szól.
0: And those things are just the starting points.
1: Pedig ezek a tételek csak a kezdőpontok.
0: But we are all saved not just for ourselves, but we're saved to a greater purpose for God.
1: Egyikünk sem csak azért kapott üdvösséget, hogy nekünk jó legyen, hanem hogy Isten nagyobb céljait szolgáljuk.
0: And I believe that the main purpose is to restore to mankind this intimacy with God.
1: És én hiszem, hogy a fő cél az, hogy az emberiségnek a meghitt kapcsolatát Istennel helyreállítsa.
0: And if you look at the Greek words where it speaks about like in the Great Commission.
1: Hogyha megnézzük a görög szavakat ott, ami például a nagy megbízatásnak a szövege.
0: The translators use the word preach.
1: A fordítók azt írták oda, hogy hirdessétek, prédikáljatok.
0: That we are to preach the gospel.
1: Hogy hirdetnünk kell az evangéliumot.
0: And it sort of makes everybody feel like this is a task of only a few people.
1: És azért azt gondolják az emberek, hogy ez csak néhány ember feladata.
0: But if you examine the words are very simple words.
1: De hogyha megvizsgáljuk az eredeti szavakat ott abban a versben, azok nagyon egyszerű szavak.
0: And they mean to speak or to testify.
1: És csak arra jelentik, hogy beszélni vagy bizonyságot tenni.
0: Or to declare.
1: Kimondani valamit.
0: So even the Great Commission, which is our central task, is about speaking inspired speech.
1: Tehát a nagy megbízatás is, ami központi feladatunkat jelenti, arról szól, hogy ihletett módon beszéljünk.
0: If you question my theology, I'm going to try to prove it to you now.
1: Hogyha megkérdőjeleznétek a teológiai nézeteimet, akkor megpróbálom bebizonyítani, hogy igazam van.
0: In Jeremiah 31, verse 33.
1: A Jeremiás 31:33-ban.
0: This is one of the statements about the new covenant in the Old Testament.
1: Ez az Ószövetségnek az egyik új szövetségről szóló kijelentése.
0: And it says there, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days.
1: És azt ott az áll, hogy ez az a szövetség, amit Izrael házával kötni fogok azok után, a napok után.
0: This is the covenant.
1: Ez az a szövetség.
0: So what I'm going to make after those days, it's speaking of the new covenant.
1: Amit azok után, a napok után kötni fogok velük, tehát ez az új szövetségről szól.
0: I will put my law within them.
1: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem.
0: I will write it on their hearts.
1: És az ő szívükre írom be.
0: And I will be their God and they shall be my people.
1: És Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
0: So again is this theme of restoring his relationship with all the people.
1: Tehát itt megint arról van szó, hogy Isten kapcsolata helyreálljon az egész néppel, mindenkivel.
0: And it goes way beyond him giving us a book.
1: Ez sokkal több annál, mint hogy ő ad nekünk egy könyvet.
0: But it speaks about him putting his words inside.
1: Arról szól, hogy ő a szavait belénk helyezi.
0: Now that doesn't diminish the importance of the book that he gave us.
1: Ez nem csökkenti annak a könyvnek a fontosságát, amit adott nekünk.
0: And I'll state this just to be clear.
1: Csak azért mondom ezt, hogy egyértelmű legyen.
0: The scriptures are the final authority for all matters of faith and practice.
1: A hittel és gyakorlattal kapcsolatos minden dologban a Biblia a fő tekintély.
0: And the book is wonderful.
1: És ez egy csodálatos könyv.
0: But don't settle for just a book.
1: De ne nyugodjatok meg csupán egy könyvnél.
0: He wants to take this speaking thing much deeper than just reading a book.
1: Isten ezt a hozzánk szólás dolgot sokkal mélyebbé akarja tenni egy könyv olvasásánál.
0: He wants to put his words inside us.
1: Ő a bensőnkbe akarja szavait tenni.
0: And you know that the Trinity is not Father, Son and Holy Scripture.
1: És tudjátok, a Szent Háromság az nem az Atya, a Fiú, meg a Szentírás.
0: And I love the Scripture.
1: Én nagyon szeretem a Bibliát.
0: I can read Hebrew and Greek.
1: Én tudok olvasni héberül, görögül.
0: I've spent years studying the Scriptures.
1: Több évet töltöttem a Biblia tanulmányozásával.
0: It is the objective authority for everything.
1: Ez jelenti a tárgyilagos tekintélyt minden témában.
0: But the Trinity is Father, Son, and Holy Spirit.
1: De a Szent Háromság az Atya, Fiú és a Szent Szellem.
0: The Scripture reflect the words of the Trinity.
1: A Szentírás visszatükrözi a Szent Háromság szavait.
0: But I fear at the Reformation and onward we've allowed the book to replace this relationship with the Holy Spirit.
1: De attól tartok, hogy a reformációtól kezdve engedtük, hogy a Szent Szellemmel való kapcsolat helyét átvegye a könyv.
0: So he's not just the third person.
1: Tehát Szent Szellem nem csak egy harmadik személy.
0: The Holy Spirit is God.
1: Hanem Isten.
0: God himself.
1: Ő maga Isten.
0: And Jesus said that the Holy Spirit is our guide.
1: És Jézus azt mondta, hogy a Szent Szellem a vezető.
0: He said that the Holy Spirit will lead us and guide us into all things.
1: Azt mondta Jézus, hogy a Szent Szellem vezet el minket minden dologra.
0: He is our teacher.
1: Ő a tanítónk.
0: And our comforter.
1: És a vigasztalónk.
0: So the written word is an objective standard.
1: Tehát az írott beszéd, a Biblia, az a tárgyilagos mérce.
0: But God's ultimate goal is a relationship.
1: De Isten végső célja a kapcsolat.
0: Okay, now let me go to Isaiah 59.
1: Akkor nézzük meg az Ézsaiás 59-et.
0: This is the second definition of the new covenant that I want to look at.
1: Ez az új szövetségnek a második meghatározása, amit meg akarok nézni.
0: Starting with verse 21.
1: A 21. verstől kezdődően.
0: God says, as for me, this is my covenant with them.
1: Azt mondta, hogy és én ővelük ilyen szövetséget szervek.
0: Says the Lord.
1: Szól az Úr.
0: My spirit that is upon you.
1: Szellemem, amely rajtad nyugszik.
0: And my words that I have put in your mouth.
1: És beszédeim, amelyeket szádba adtam.
0: Shall not depart out of your mouth.
1: El nem távoznak szádból.
0: Or out of the mouth of your children.
1: És magodnak, gyermekeidnek szájából.
0: Or out of the mouth of your children's children.
1: És gyermekeid gyermekeinek a szájából.
0: Says the Lord.
1: Így szól az Úr.
0: From this time forth and forevermore.
1: Mostantól mindörökké.
0: Now that doesn't sound to me that the gift of prophecy is going to cease.
1: Ebből én nem azt szűröm le, hogy a prófétálás ajándéka meg fog szűnni.
0: As some have taught.
1: Ahogy némelyek tanították.
0: From now and forever.
1: Mostantól mindörökké.
0: But he says very simply, this is the new covenant.
1: Nagyon egyszerűen azt mondja, hogy ez az új szövetség.
0: I'm going to give you my Holy Spirit.
1: Nektek adom a Szent Szellememet.
0: I'm going to put my words in your mouth.
1: A szavaimat a szádba teszem.
0: And so at Pentecost when the Holy Spirit came.
1: Tehát pünköstkor, amikor eljött a Szent Szellem.
0: This is exactly what happened.
1: Pontosan ez történt.
0: Actually, it happened in the Old Testament many times.
1: Az Ószövetségben is nagyon sokszor megtörtént.
0: The Spirit comes on Saul and he begins to prophesy.
1: A Szent Szellem rászállt Saulra és elkezdett profétálni.
0: It's repeated over and over in biblical history.
1: A bibliai történelemben ez újra és újra megtörtént.
0: It's also repeated over and over in church history.
1: És az egyház történelemben is újra meg újra megtörtént.
0: God puts his words in us.
1: Isten belénk helyezi a szavait.
0: So I tell you that God wants your mouth.
1: Tehát azt állítom nektek, hogy Isten akarja a szátokat.
0: He not only wants your heart.
1: Nem csak a szíveteket akarja.
0: He wants your mouth.
1: Hanem a szátokat is.
0: He wants you to speak for him.
1: Azt akarja, hogy szóljatok a nevében.
0: Of course you have to listen first.
1: Természetesen ehhez előbb oda kell figyelni, mit mond.
0: He wants to put his words in your mouth.
1: De a szavait a szátokba akarja helyezni.
0: This is why in the New Testament we are told to desire earnestly spiritual gifts.
1: Ezért mondja nekünk azt az új szövetség, hogy komolyan kívánjuk a szellemi ajándékokat.
0: Especially prophecy.
1: Különösen a profétálást.
0: I used to think, well, okay, so there's nine of them. Why is he highlighting one?
1: És akkor azt gondolod magadban, hogy hát rendben van, de hát kilenc ajándék van, akkor miért emeli ki a profétát?
0: Some of the other gifts actually fit very closely with the whole prophetic gift.
1: Van egyébként néhány ajándék, ami nagyon szoros kapcsolatban áll a profétálással.
0: But we're supposed to desire all these gifts to use them.
1: Tehát nekünk kívánunk kell minden ajándékot, hogy használjuk azokat.
0: But this one is central.
1: De ez a központi.
0: And that's why the New Testament repeats what Moses said and says you can all prophesy.
1: Ezért ismétli meg az új szövetség azt, amit Mózes mondott, és írja azt, hogy mindnyájan profétálhattok.
0: One at a time.
1: Egyszerre egy ember.
0: But you can all prophesy.
1: De mindenki profétálhat.
0: And his highest goal is more than just having a few prophetic specialists.
1: Tehát Isten célja nem csupán az, hogy legyen néhány profétálás szakértő.
0: Some will excel at this.
1: Lesznek, akik kiemelkedők lesznek ebben persze.
0: And I have several friends that are very proficient in the use of the prophetic gift.
1: És van néhány barátom, aki nagyon profi a profétálás használatában.
0: But they don't use their gift in their office to control me.
1: De az hivatalukban ezt az ajándékot nem arra használják, hogy engem irányítsanak.
0: Or encourage me to listen to them instead of going to the Lord.
1: Vagy és nem arra biztatnak, hogy őrájuk figyeljek ahelyett, hogy az Úrhoz mennék oda.
0: But God speaks to me through them, and I honor that.
1: De Isten szól hozzám rajtuk keresztül is, és ezt nagyra becsülöm.
0: And I know that sometimes there are experiences with the prophetic that are unhealthy.
1: Tudom, hogy néha vannak egészségtelen tapasztalataink a profétálással.
0: That's true with anything that we do for God, we make mistakes.
1: Ez mindenre érvényes, amit Istenért teszünk, követhetünk el hibákat mindenben.
0: But that's no reason to throw out the gift.
1: De ez nem ok arra, hogy kidobjuk az ajándékot az ablakon.
0: And you think about it, if an imperfect person listens to God and speaks for him, there's risk.
1: Hát gondolhatjuk azt teljesen joggal, hogy egy tökéletlen ember odafigyel Istenre, és utána az ő nevében szól, ebben van némi kockázat.
0: But if God is comfortable with that risk, we have to be comfortable as well.
1: De hogyha Isten nem bánja ezt a kockázatot, akkor nekünk sem kell bánnunk.
0: That's why the prophetic word is always judged by the hearer and not imposed by the speaker.
1: És ezért van az, hogy a proféciát mindig annak kell megítélni, aki hallja, és nem annak, aki mondja.
0: But because there's risk, that doesn't give us a right to despise prophecy.
1: De az, hogy van ebben kockázat, nem engedi meg nekünk, hogy megvessük a profétálást.
0: Or to personally avoid learning to use it.
1: Vagy hogy mi magunk ne akarjuk megtanulni, hogyan kell ezt csinálni.
0: Out of fear.
1: Félelemből.
0: Because it is a command that we desire earnestly to prophesy.
1: Mert megparancsoltatott nekünk, hogy kívánjuk a profétálást.
0: But there's God challenges us not to despise prophesying.
1: Tehát Isten felhív minket arra, hogy ne vessük meg a profétálást.
0: Because that's a common mistake that we make.
1: Mert ezt a hibát általánosan elkövetjük.
0: God doesn't have to tell us, don't despise the gift of healing.
1: Istennek arra nem kell minket intenie, hogy ne vessük meg a gyógyítás ajándékát.
0: Don't despise someone's gift of mercy or whatever else the gift is.
1: Ne vessétek meg, ha valakiben a könyörület ajándéka van, vagy bármilyen más ajándékról legyen
0: But
1: szó.
0: But he specifically says two things in scriptures.
1: De a Biblia két dolgot konkrétan mond.
0: Do not forbid to speak in tongues.
1: Ne tiltsátok a nyelveken szólást.
0: Do not despise prophesying.
1: És ne vessétek meg a prófétálást.
0: The reason he says that
1: azért mondja ezt,
0: is because he knows that that's what people will try to do.
1: Mert tudja, hogy ebbe a dologba bele fogunk esni.
0: But because it's so central to what he wants to accomplish on the earth.
1: Mert ez a két dolog annyira központi ahhoz a célhoz, amit ő el akar végezni a Földön.
0: And God never intended scriptures to replace his speaking voice.
1: Isten soha nem akarta, hogy az ő élő szavát helyettesítse a Biblia, ami le van írva.
0: Let me just read Acts 2, verse 38.
1: Az Apcsel 2:38-at nézzük meg. 38:39.
0: And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
1: Péter pedig mondta nekik, térjetek meg, és merítkezzetek be mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát.
0: So we see here the promise is two things. First, yes, you're forgiven, but then you're going to receive the Holy Spirit.
1: Tehát látjuk, hogy itt két dolgot ígér meg. Az egyik az, hogy persze megkapjátok a bűnbocsánatot, de utána azt mondja, a Szent Szellem rátok fog szállni.
0: Forgiveness erases the sins and your record with God from the past.
1: A bűnbocsánat eltörli a bűneinket, és gyakorlatilag a bűnös állapotunkat Isten előtt a múltunkra vonatkozóan.
0: And the Holy Spirit restores this listening, intimate relationship.
1: És utána a Szent Szellem pedig helyreállítja ezt az odafigyelő és bensőséges kapcsolatot.
0: Then he says in verse 39,
1: utána azt mondja a 39. versben,
0: the promise is for you and your children,
1: mert nektek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek,
0: and for all who are far off,
1: és mindazoknak, akik messze vannak,
0: everyone whom the Lord our God calls to himself.
1: Valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk.
0: And I think he's almost quoting Isaiah 59.
1: És majdnem, hogy idézi az Ézsaiás 59-et.
0: I won't take time to develop this now, but if you read the second chapter of Acts,
1: most nem fogom ezt kifejteni, de hogyha elolvassátok az Apcsel 2-t,
0: the sermon that Peter gave at Pentecost,
1: a Péter prédikációját pünköstkor,
0: there are at least a dozen parallels to Isaiah 59.
1: Akkor abban legalább egy tucat párhuzam van az Ézsaiás 59-szel.
0: That's why I believe that this is central to the new covenant.
1: Ezért hiszem, hogy ez az új szövetségnek egy központi kérdése.
0: For you, your children, and your children's children.
1: Nektek, a gyermekeiteknek és a gyermekeitek gyermekeinek.
0: It doesn't sound like this outpouring of the Holy Spirit is just for the early church.
1: Nem úgy hangzik ez, mint hogy a Szent Szellem kiáradása csak a korai egyháznak szólt volna.
0: As we've been told.
1: Ahogy nekünk mondták régen.
0: It doesn't sound like the gift of prophecy is just for a certain period, as we've been told.
1: Nem úgy hangzik, mint hogyha a prófétálás ajándéka is csak egy időszakra szólna, ahogy mondták nekünk.
0: If you read the history of the Jewish people just before Jesus came,
1: hogyha elolvassátok a zsidók történelmét pont Jézus jövetele előtti időszakban,
0: the Jewish leaders were beginning to conclude that miracles had stopped.
1: A zsidó vezetők éppen akkor mondták le a következtetést, hogy már nincsenek csodák.
0: There was a period of maybe 400 years.
1: Körülbelül 400 éves időszak volt ez.
0: Where there was no prophets.
1: Amikor nem voltak proféták.
0: The miracles had stopped.
1: Nem voltak csodák.
0: So what they began to teach is that God stopped doing miracles and we no longer have prophets.
1: Tehát elkezdték azt tanítani, hogy Isten már nem tesz csodákat, és már nincsenek proféták se.
0: What they taught the people was that we were given the prophets so that they could prophesy scripture.
1: Azt tanították ezáltal az embereknek, hogy azért kaptuk a profétákat, hogy a proféciáikból megszülessen a Szentírás.
0: And now we have the book with the prophets' writings.
1: Most már itt van a könyv, amiben a proféták szavai vannak.
0: We no longer need prophets.
1: Úgyhogy már nincs szükségünk profétákra.
0: But what about the thousands of prophets that we hear, that we know were in the schools of the prophets that never prophesied scripture?
1: De mi van azzal a több ezer profétával, akiről tudjuk, hogy ott voltak a proféta iskolákban, de az ő szavaikból soha nem lett Szentírás.
0: And just because you have a time where you don't see the miracles doesn't mean that God decided to stop doing miracles forever.
1: És csak az, hogy egy ideig nem látunk csodákat, nem jelenti az, hogy Isten úgy döntött, hogy most már egyáltalán nem lesznek csodák.
0: But this is what they taught.
1: Mert ezt tanították akkor.
0: So on this scene comes Jesus.
1: És akkor színre lépett Jézus.
0: And what does he do?
1: És mit tett?
0: He starts doing miracles.
1: Elkezdett csodákat tenni.
0: Do you know that one of the things that Jesus was crucified for?
1: Tudjátok, mi volt az egyik dolog, ami miatt keresztre feszítették Jézust?
0: Was because they said he violated some of the commands in the law in Deuteronomy.
1: Azért, mert azt állították róla, hogy megszegett néhány parancsot Mózes 5. könyvéből.
0: That you should not lead God's people away by using false signs.
1: Mert ugye ott van egy ilyen intelem, hogy ne vezess félre Isten népét hamis jelekkel és csodákkal.
0: So Jesus was moving outside of the established Jewish religion.
1: És Jézus ugye a bevett zsidó vallási kereteken kívül mozgott.
0: And he was accused of luring people away from the truth by the miracles that he gave.
1: És azzal vádolták meg, hogy elcsábítja az embereket az igazságtól a csodáival.
0: It's interesting though that the early church used the miracles not only that Jesus did but that they performed as evidence that God was with them.
1: Ugyanakkor érdekes, hogy a korai egyház Jézus csodáit, de a saját maguk által tett csodákat is annak a bizonyítására használták, hogy Isten velük van.
0: The Jewish leaders of the time said that the miracles were evidence that it was demonic.
1: That it was divine.
0: The Jewish leaders taught that the fact that he was doing it was like magic and it was demonic, so stay away from it.
1: Demonic, yeah. Tehát azt tanították a zsidó vezetők, hogy a csodák, amiket Jézus tett például, azok démonilag történtek, és ezért hát Isten káromás, tehát bűn.
0: But the Christians said, no, this is evidence that God is with us.
1: De a keresztények azt mondták, hogy nem, ez éppen az bizonyítja ezek a csodák, hogy Isten velünk van.
0: Now, many, many years later at the Reformation,
1: sok-sok évvel később a reformációnál,
0: the reformers flipped this argument around and used it against the Catholic Church.
1: Visszafordították ezt a vádat a reformátorok, és a katolikus egyház ellen használták.
0: Because the Catholic Church still believed in miracles.
1: Mert a katolikus egyház még hitt a csodákban.
0: The reformers said we don't need miracles anymore.
1: De a reformátorok azt mondták, hogy már nincs szükségünk csodákra.
0: We have the New Testament.
1: Hiszen itt az Új Szövetség.
0: We have the foundation of the apostles and the prophets.
1: Itt van nálunk az apostolok és proféták alapja.
0: The prophets gave us the Old Testament.
1: A proféták megadták nekünk az Új Szövetséget.
0: The apostles gave us the New Testament.
1: Az apostolok az Új Szövetséget.
0: And the only purpose for apostles was to write scripture.
1: És az apostolok egyetlen célja az volt, hogy megírják az Új Szövetséget.
0: So we no longer need apostles.
1: Ezért már nincs szükségünk apostolokra.
0: We no longer need the prophets.
1: És profétálásra sem.
0: And this was the argument one of the arguments of the Reformation.
1: Ez volt a reformáció egyik érve.
0: I will say this, that the Catholic Church today has never said that miracles have ceased.
1: El kell, hogy mondjam nektek, hogy minden mai napig nem mondja azt a katolikus egyház, hogy a csodák megszűntek.
0: And yet many Protestant teachers have said that this has happened.
1: Mégis sok protestáns tanító azt állította, hogy megszűntek.
0: Let me ask you some questions.
1: Hagy tegyek fel néhány kérdést.
0: Have you ever thought about how much of the scripture was actually written by apostles?
1: Végig gondoltátok már, hogy a Szentírásnak valójában hány százalékát írták apostolok?
0: There's a lot of scripture that was written by men that were not apostles.
1: Hiszen a Bibliának nagyon sok részét írták olyan emberek, akik nem voltak apostolok.
0: A big portion of it was written by a medical doctor.
1: Egy elég nagy részét egy orvos írta.
0: As if God could ever use a medical doctor.
1: Mintha orvos egyáltalán használhatna orvosokat, vagy Isten használhatna orvosokat.
0: The Gospel of Luke and the Book of Acts.
1: Ugye ott van Lukács evangélium, meg az Apcsa.
0: They're both loaded with stories about miracles.
1: És mindkettő tele van csodák leírásaival.
0: And then think about how many of the original apostles wrote any scripture at all.
1: És gondoljátok végig, hogy az eredeti apostolok közül hányan írtak egyáltalán szentírási részeket?
0: Most of them wrote no scripture.
1: A legtöbben egyáltalán nem.
0: So the argument that apostles existed to write scripture is an empty argument.
1: Tehát teljesen értelmetlen az az érv, hogy az apostolok célja az, hogy Szentírást írjanak.
0: And I think it's the biggest lie that's been ever sold to Christianity.
1: És azt gondolom, hogy a legnagyobb hazugság, amit valaha belevetettek a kereszténységbe.
0: Now that we have the book.
1: Az az, hogy most már itt a könyv.
0: We don't need all these other spiritual gifts.
1: Már az összes többi szellemi ajándékra nincs szükség.
0: This is the devil's trick so that we can't complete the Great Commission.
1: Ez az ördög trükkje arra, hogy ne tudjuk végrehajtani a nagy megbízatást.
0: If we rediscover these things,
1: hogyha újra felfedezzük ezeket a dolgokat,
0: we can fulfill the Great Commission in our lifetime.
1: Akkor a mi életünk során megvalósíthatjuk a nagy megbízatást.
0: Now God wrote a letter to the Jewish Christians about this very thing.
1: Who?
0: God.
1: De Isten írt a zsidóknak pont erről egy levelet.
0: So imagine, remember that Jews have been just taught that God doesn't do miracles and doesn't speak anymore, no prophecy.
1: Tehát ugye képzeljétek el, hogy éppen ugye arra tanították a zsidókat, hogy Isten már nem ad profétákat, nem tesz csodákat, nem szól.
0: So some of the reason he wrote the book of Hebrews was because of this.
1: Aha, tehát éppen ez volt az egyik oka annak, hogy megíratta a zsidóknak szóló levelet.
0: We're not going to go through the whole book.
1: Nem fogjuk az egész könyvet végig.
0: I want to show you some places in the book of Hebrews.
1: De szeretnék a zsidó levélben néhány helyre rámutatni.
0: Where God is begging the Christian Jews to let God speak.
1: Ahol Isten azért könyörög a zsidó keresztényeknek, hogy engedjék Isten szólni.
0: Okay, chapter 1 verse 1.
1: Első rész, első vers.
0: Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets.
1: Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által.
0: But in these last days, he has spoken to us by his son, whom he appointed the heir of all things.
1: Ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, aki tett mindeneknek örökösévé.
0: And through whom he created the world.
1: És aki által a világot is teremtette.
0: And I want to acknowledge in the beginning that Jesus Christ was the most significant speaking that God gave us.
1: És most az elején le akarom szögezni, hogy Istennek a legjelentősebb szava hozzánk Jézus volt.
0: He is the word that became flesh.
1: Ő Isten szava, aki testté lett.
0: But we're Christians, we are little Christs.
1: De mi keresztények vagyunk, kis Krisztusok.
0: So, not in the same way, but he wants his word to become flesh in us as well.
1: Nem ugyanolyan módon, de Isten azt akarja, hogy az ő szava bennünk is testet öltsön.
0: And I will point out that it does say that God spoke in many ways.
1: És rá akarok mutatni, hogy itt azt olvassuk, hogy Isten sokféleképpen szólt.
0: And through a book, of course, is one.
1: Természetesen az egyik szólási módja a könyv.
0: To listen to some people, they would lead you to believe that there's only one way that God speaks.
1: De hogyha némelyeket hallgatsz, akkor ők azt akarják neked bebeszélni, hogy Isten csak egy módon szól.
0: But Scripture itself shows us that God speaks in many different ways.
1: De maga a Biblia mondja, hogy Isten sok különböző módon szól.
0: So let's jump to chapter 2, verse 1.
1: Tehát akkor ugorjunk a második rész első verséhez.
0: Therefore, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it.
1: Annak okáért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy valaha el ne sodródjunk.
0: So I want to underline the word heard.
1: Szeretném aláhúzni a hallottakra szót.
0: It's not just paying more attention to what we have read.
1: Tehát nem csak arra kell több figyelmet fordítanunk, amit olvastunk.
0: You know the verse I read out of Isaiah where it talks about God, these words shall not depart from your mouth.
1: Ugye az Ézsaiásnál azt olvastuk, hogy Isten azt mondja, hogy az ő szavai nem fognak a szánktól eltávolni.
0: I used to take that as a command that I needed to be constantly quoting scripture.
1: Régebben ezt úgy értelmeztem, hogy arra azt parancsolja nekem ez a vers, hogy állandóan idéznem kell a Bibliát.
0: So the only way that I could never have an end to the words of God coming out of my mouth is for me to memorize.
1: Tehát az egyetlen módja annak, hogy Isten szava ne távozzon el a számtól az, hogyha megtanulom fejből ugye a bibliai részeket.
0: I think memorizing scripture is great.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog így megtanulni biblia helyeket.
0: Cheryl and I dated for 4 years before we got married.
1: Cheryl és én ezt 4 évig csináltuk, mielőtt összeházasodtunk.
0: And one of the ways that we kept ourselves from trouble was to memorize scripture together.
1: Tehát az egyik módja, hogy próbáltunk nem bajba kerülni együtt, az volt, hogy tanultuk a Biblia verseket.
0: We memorized, I think, 6 or 7 chapters together.
1: Körülbelül 6-7 fejezetet tanultunk be így együtt.
0: Our church has 4 teams that entered several states Bible quiz contest.
1: A gyülekezetünkben 4 olyan csoport van, aki a különböző államokban ilyen bibliai versenyekre bejelentkezett.
0: I was so proud of them because they took places 1, 2, 3, and 4.
1: És nagyon büszke voltam rájuk, mert az első 4 helyezést elvitték.
0: There was a junior team of children under 12 and another team of 12 to 18.
1: Van egy 12 éves alatti gyerekekből álló csoport ilyen, meg egy 12 és 18 éves közöttiekből álló ilyen csoport.
0: The younger team memorized collectively over 3000 verses of scripture.
1: A fiatalabb csoport összességében, tehát együttesen több mint 3000 biblia verset tanult meg.
0: And that's just during this 3-month season.
1: Csak abban a 3 hónapban, amíg ez a verseny tartott.
0: The older team memorized over 6000 verses collectively.
1: Az idősebbik csoport együttesen több mint 6000.
0: I was so proud of them.
1: Annyira büszke voltam rájuk.
0: So I say this to say that you know that I appreciate and honor the word of God.
1: Ezt azért mondom el, hogy tudjátok rólam, hogy én nagyra értékelem Istennek a szavát.
0: But the word says, the words that I put in your mouth shall not depart from your mouth.
1: De a Biblia azt mondja, hogy az a szó, amit én a szádba helyezek, az nem fog eltávozni tőlem.
0: I think it goes beyond quoting scripture.
1: És ez túlmutat a Biblia versek megtanulásán.
0: Here it says we have to pay much closer attention to what we have heard, lest we drift from it.
1: Itt meg azt olvassuk a Zsidók 2-ben, hogy figyeljünk a hallottakra, hogy el ne sodródjunk.
0: For since the message declared by angels proved to be reliable.
1: Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd megbízhatónak bizonyult.
0: That's interesting.
1: Ez érdekes.
0: Did you ever think about the fact that angels are reliable?
1: Gondoltatok már arra, hogy az angyalok megbízhatóak?
0: I have a friend who started a church in Istanbul.
1: Van egy barátom, aki Isztambulban indított be egy gyülekezetet.
0: 2 years ago he had 30 some Muslims that showed up at his church building because an angel had appeared to them.
1: És körülbelül 2 évvel ezelőtt egyszer csak 30 muzulmán megjelent a gyülekezetben, és azt állították, hogy megjelent nekik egy angyal.
0: It's a reliable way to hear from God.
1: Tehát az Istentől való hallásnak ez egy megbízható módja.
0: And it goes on saying every transgression or disobedience received a just retribution.
1: Ugye azt mondja, hogy minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését.
0: How shall we escape if we neglect so great a salvation?
1: Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel?
0: It was declared first by the Lord, and it was attested to us by those who heard.
1: Amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak, vagy bizonyságot tettek mellette.
0: While God also, bore witness by signs and wonders.
1: Velük együtt bizonyságot tett arról az Isten is jelekkel, meg csodákkal.
0: Various miracles.
1: Sokféle erőkkel.
0: And by the gifts of the Holy Spirit distributed according to His will.
1: És a Szent Szellem ajándékai szétosztásával az ő akarata szerint.
0: So we have to pay much closer attention to what we hear.
1: Tehát sokkal jobban kell figyelnünk arra, amit hallunk.
0: And he talks about all these different ways that God speaks.
1: És beszél arról, hogy milyen sokféle módon szól Isten.
0: And yet there is this fear in the church of trusting the supernatural.
1: Mégis az egyház fél bízni a természet fölöttiben.
0: That may not be true of this church, I'm sure it isn't.
1: Biztos vagyok benne, hogy erre a gyülekezetre ez nem érvényes.
0: But you need to know that some of the teachings that have come since the Reformation have actually sold us a bill of lies.
1: De tudnotok kell, hogy a reformáció óta elhangzott néhány olyan tanítás, ami gyakorlatilag hazugságokkal tukmált minket.
0: One of the things that I hear is that we can't allow prophecy because it would be adding to scripture.
1: Az egyik érve, amit hallottam már, hogy azért nem szabad a profétálást megengednünk, mert akkor azzal kiegészítenénk a Szentírást.
0: I have never met a Christian alive that believes that their prophecy is adding to scripture.
1: És soha nem találkoztam olyan élő keresztényel, aki azt gondolta volna, hogy ha ő profétál, akkor ezzel ő hozzátesz a Bibliához.
0: It's a complete empty accusation.
1: Ez egy teljesen értelmetlen vád.
0: All right, chapter 3.
1: Harmadik rész.
0: Verse 7.
1: Hetedik vers.
0: Therefore, as the Holy Spirit says.
1: Annak okáért, ahogy a Szent Szellem mondja.
0: Again, you need to look at the tense of this verb. It's talking about God speaking in the present.
1: Tehát meg kell figyelnetek, hogy ez egy jelen idejű állítás, hogy Isten most mondja.
0: Today if you hear his voice.
1: Ma ha az ő szavát halljátok.
0: Not only if you've read something he has said, but today if you hear his voice.
1: Nem csak akkor, hogyha olvastok valamit, amit valamikor mondott, hanem ma, amikor halljátok a hangját.
0: Do not harden your hearts as in the rebellion.
1: Meg ne keményítsétek a szíveteket, mint a lázadáskor.
0: On the day of testing in the wilderness.
1: A kísértés ama napján a pusztában.
0: Where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years.
1: Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 évig.
0: Then look at verse 12.
1: Nézzük meg a 12. verset.
0: Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God.
1: Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyik kötöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon.
0: So he's writing to Christians.
1: Tehát keresztényeknek ír.
0: These are Christians that have had the scriptures in their families for decades. They're Hebrew Christians.
1: Ezek héber keresztények, tehát a családjukban a Szentírás évtizedek óta már működött,
0: says,
1: ott volt.
0: Be careful that unbelief doesn't cause you to fall away.
1: És mégis azt mondja nekik, hogy vigyázzatok, nehogy a hitetlenség miatt elessetek.
0: From the living God.
1: Eltávolodjatok az élő Istentől.
0: The one that's alive today. The one that's alive today and speaks today.
1: Attól az Istentől, aki ma is él és beszél.
0: So he says, today if you hear his voice, don't harden your heart.
1: Tehát azt mondja, hogy ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.
0: Then again in verse 15.
1: Aztán a 15. versben is.
0: He says the same thing. If you hear his voice today, don't harden your hearts.
1: Ugyanezt mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket.
0: Then in chapter 4, verse 7.
1: Aztán a 4. rész 7. versében.
0: He says the same thing.
1: Ugyanezt mondja.
0: He's repeating himself a lot.
1: Nagyon sokat ismétli magát.
0: Today if you hear his voice.
1: Ma ha az ő szavát halljátok.
0: Don't harden your hearts.
1: Meg ne keményítsétek a szíveteket.
0: And God is pleading with his covenant people. Please let me speak.
1: Isten kérleli a szövetséges népét, hogy engedjék beszélni.
0: And then near the end of the book in chapter 12 verse 25.
1: Aztán a 12. résznek a 25. versében itt a könyv vége felé.
0: He says, see that you do not refuse him who is speaking.
1: Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól.
0: So he's not saying, don't refuse him who has spoken.
1: Tehát nem azt mondja, hogy ne utasítsátok el, aki szólt valamikor.
0: He's not saying, I'm afraid that you're going to reject scripture.
1: Nem azt mondja, hogy attól tartok, hogy a Szentírást el fogjátok utasítani.
0: He was afraid that they would reject the God who speaks today.
1: Hanem attól tartott, hogy azt az Istent fogják elutasítani, aki ma szól.
0: And you know, when God says things over and over, he's trying to emphasize something.
1: És tudjátok, hogy amikor Isten valamit többször mond, ezt azért teszi, hogy hangsúlyozza.
0: It means this is important.
1: Ez azt jelenti, hogy ez fontos.
0: He's saying, I'm speaking to you today.
1: Azt mondja, ma szólok hozzátok.
0: And you know, I think that we.
1: Ezek a szíveteket.
0: Then in chapter 4, verse 7.
1: Aztán a 4. rész 7. versében.
0: He says the same thing.
1: Ugyanezt mondja.
0: He's repeating himself a lot.
1: Nagyon sokat ismétli magát.
0: Today if you hear his voice.
1: Ma ha az ő szavát halljátok.
0: Don't harden your hearts.
1: Meg ne keményítsétek a szíveteket.
0: And God is pleading with his covenant people. Please let me speak.
1: Isten kérleli a szövetséges népét, hogy engedjék beszélni.
0: And then near the end of the book in chapter 12 verse 25.
1: Aztán a 12. résznek a 25. versében itt a könyv vége felé.
0: He says, see that you do not refuse him who is speaking.
1: Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól.
0: So he's not saying, don't refuse him who has spoken.
1: Tehát nem azt mondja, hogy ne utasítsátok el, aki szólt valamikor.
0: He's not saying, I'm afraid that you're going to reject scripture.
1: Nem azt mondja, hogy attól tartok, hogy a Szentírást el fogjátok utasítani.
0: He was afraid that they would reject the God who speaks today.
1: Hanem attól tartott, hogy azt az Istent fogják elutasítani, aki ma szól.
0: You know, when God says things over and over, he's trying to emphasize something.
1: És tudjátok, hogy amikor Isten valamit többször mond, ezt azért teszi, hogy hangsúlyozza.
0: It means this is important.
1: Ez azt jelenti, hogy ez fontos.
0: He's saying, I'm speaking to you today.
1: Azt mondja, ma szólok hozzátok.

0: Falei.
1: He says, see that you do not refuse him who is speaking.
0: Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól.
1: So he's not saying, don't refuse him who has spoken.
0: Tehát nem azt mondja, hogy ne utasítsátok el, aki szólt valamikor.
1: He's not saying, I'm afraid that you're going to reject scripture.
0: Nem azt mondja, hogy attól tartok, hogy a Szentírást el fogjátok utasítani.
1: He was afraid that they would reject the God who speaks today.
0: Hanem attól tartott, hogy azt az Istent fogják elutasítani, aki ma szól.
1: And you know, when God says things over and over, he's trying to emphasize something.
0: És tudjátok, hogy amikor Isten valamit többször mond, ezt azért teszi, hogy hangsúlyozza.
1: It means this is important.
0: Ez azt jelenti, hogy ez fontos.
1: He's saying, I'm speaking to you today.
0: Azt mondja, ma szólok hozzátok.
1: And you know, I think that we use the gift of prophecy like we use many spiritual gifts.
0: Azt gondolom, hogy a profétálás ajándékát is úgy használjuk, mint sok más szellemi ajándékot.
1: It's like a bag of toys.
0: Ez olyan, mint egy szatyorjáték.
1: We take to the meeting.
0: Amit elviszünk az Isten tiszteletre.
1: We put it down and we open it up at the meeting.
0: Lemegyünk, kinyitjuk az összejövetelen.
1: We get the toys out and we play with them.
0: Előveszünk a játékokat, játszunk velük.
1: Then we pack the toys up and we go home.
0: Aztán összecsomagoljuk őket és hazamegyünk.
1: And then at work all week we don't play with the toys.
0: És aztán egész héten dolgozunk és nem játszunk
1: maybe,
0: a játékokkal.
1: Maybe at the small group meeting we get the toys out.
0: Talán előveszünk a játékokat a házi csoportban.
1: When I teach on the gifts of the Spirit, I call them power tools.
0: Amikor én a szellemi ajándékokról tanítok, this akkor az erő eszközeinek.
1: This is a tool bag. This is a tool bag that you should wear around yourself all the time.
0: Ez egy olyan szerszámos láda, amit mindig magadnál kell hordanod.
1: And we should use them in the marketplace.
0: A munkahelyünkön is használnunk kell.
1: In business.
0: A vállalkozásban.
1: In poetry.
0: A költészetben.
1: I don't know, maybe you're a teacher, maybe you're a mother. We use it everywhere we are, inspired speech.
0: Lehetsz anya, lehetsz tanár, bárhol vagyunk, használnunk kell az ihletett szavakat.
1: God wants to talk to you.
0: Isten szólni akar hozzátok.
1: And if he wants to talk, you should let him talk.
0: És hogyha akar szólni, akkor nektek hagynotok kell, hogy
1: mondja. We should not refuse him who's speaking.
0: Nem szabad visszautasítanunk azt, aki szól.
1: And I know we would never purposefully do that.
0: Én tudom, hogy direkt soha nem tesszük ezt.
1: But I do believe that there's unbelief and fear that comes out of this teaching that the gifts have ceased.
0: De én hiszem, hogy kételyt és félelmet kelt bennünk az a tanítás, mely szerint az ajándékok megszűntek.
1: Even spirit-filled Christians can operate under sort of a cloud of fear.
0: Még úgynevezett szent szellemmel telt keresztények is működhetnek
1: because
0: a félelem felhője alatt.
1: Our churches and we are a little weird.
0: Mert a gyülekezetünkben kicsit hajmeresztőnek gondolnának
1: because
0: minket.
1: We believe in these things.
0: Mert mi hiszünk ezekben a dolgokban.
1: We have to be careful that we how other people will see that.
0: Vigyáznunk kell, hogy mások hogyan látják ezt.
1: And to me it's just the way the devil wanted us to be is fearful of doing the very things God wants us to use.
0: Számomra ez csak azt jelenti, hogy pont olyanok vagyunk, amilyennek az ördög látni akar minket, félünk használni azt, amit Isten adott.
1: So my word today is because I believe that God's calling some of you into some deeper waters.
0: Tehát ez az üzenetem számotokra, mert hiszem, hogy Isten mélyebb vizekre akar titeket hívni.
1: It's good to line up for the prophecies.
0: Nagyon jó dolog sorba állni a proféta előtt, hogy nekem is mondjon valamit.
1: But you can hear God too.
0: De ti is meghallhatjátok Isten hangját.
1: All his sheep hear his voice.
0: Mert az ő juhai hallják az ő hangját.
1: You can not only hear God, you can speak for him.
0: És nem csak hallhatjátok őt, hanem elmondhatjátok, hogy mit mondott.
1: You have to believe that, because that's where your confidence will come in being able to use the gift.
0: Hinnetek kell ezt, mert ettől lesztek magabiztosak az ajándék használatára.
1: And I think it's the key to evangelism.
0: És azt gondolom, hogy az evangelizációnak is ez kulcsa.
1: Remember Jesus with the woman at the well.
0: Emlékeztek Jézusra a kútnál az asszonnyal.
1: The word of knowledge and the prophetic all over everything he told her.
0: Tudjátok, a tudománybeszéde meg a profétálás mindenben benne volt, amit mondott az asszonynak.
1: So, and you know this, you're a very prophetic people.
0: És ti tudjátok ezt, mert ti nagyon profétikusak vagytok.
1: But I want to encourage you to be bold.
0: De bátorítani akarlak titeket, hogy legyetek bátrak.
1: I used to always tell people I'm not a prophet.
0: Régebben mindig mondtam az embereknek, hogy én nem vagyok proféta.
1: One time a prophet rebuked me and said, you shouldn't say that.
0: Egyszer egy proféta megdorgált, hogy nem mondjam ezt.
1: The Bible says we can all prophesy.
0: Mert a Biblia azt mondja, hogy mindnyájan profétálhatunk.
1: I was standing beside him where there was a line of people to get prophetic ministry.
0: És ott álltam emellett a proféta mellett, ahogy álltak sorba előtte az emberek, hogy akartak proféciát kapni.
1: I was expecting him to prophesy to the person.
0: És én éppen arra számítottam, hogy ő majd mindjárt profétál annak a valakinek.
1: He shoved the mic in my face and said, "You

0: prophesied.
1: És akkor az oromba nyomta a mikrofont, hogy na, te profétáljál.
0: I was the pastor right in front of everybody.
1: De én voltam ott a pásztorom, mindenki előtt ott
0: álltam. So what I did, I started to sweat.
1: Úgyhogy elkezdtem izzadni.
0: And I got a little word.
1: Aztán kaptam egy kicsike üzenetet.
0: And I thought, well, I'll at least say that.
1: És arra gondoltam, na hát akkor legalább ezt elmondom.
0: I said what I got.
1: És akkor elmondtam, amit kaptam.
0: And then another one came.
1: És akkor jött egy újabb szó.
0: And then another one.
1: Aztán egy újabb.
0: It's like a box of tissues.
1: Ez olyan volt, mint az a zsebkendős doboz.
0: When you take the one,
1: hogyha egyet kihúzol,
0: another one pops up.
1: Akkor kiugrik a
0: következő. And you can keep on going and going with it.
1: Aztán húzogathatod egymás után, mindig ott van még egy.
0: And we make it much harder than it is.
1: Tehát sokkal nehezebbé próbáljuk ezt tenni, mint amilyen.
0: For years I would go to a convention of YWAM leaders in the Caribbean.
1: Évekig jártam a Karib-szigetekre a Youth with a Mission vezetőségi konferenciájára.
0: I like going to the Caribbean.
1: Nagyon szeretek a Karib-szigetekre menni.
0: The problem is I never got to see the ocean.
1: Az a gond, hogy sose láttam az óceánt.
0: They gave us 15 minute appointments with everybody that was at the conference.
1: És akkor ilyen 15 percenként mindenkit beosztottak hozzánk, aki a konferencián részt vett.
0: 300 or more leaders we had to prophesy over personally.
1: Tehát személyesen több mint 300 vezetőnek kellett profétálnunk.
0: So I took a team along.
1: Úgyhogy vittem magammal egy csapatot.
0: And I'm the team leader, so I'm supposed to be able to start these and then the others can fill in.
1: De hát én vagyok a csoportvezető, tehát nekem illik ugye kezdeni, aztán a többiek majd belépnek.
0: This one time a family came and they were new missionaries.
1: Egyszer előre jött ugye egy család, és ők új misszionáriusok voltak.
0: I'm not hearing anything.
1: És nem hallottam semmit számukra.
0: Except this one word.
1: Egy szó csak.
0: Fluffy. Fluffy, like if you have a cat that has soft hair.
1: Igen, pejhes.
0: We would say that the cat is fluffy.
1: Pejhes.
0: So all I kept hearing from God is one word. Fluffy.
1: Tehát ezt az egy szót hallottam Istentől újra meg újra, hogy pejhes.
0: All the other people in my team were getting these amazing words.
1: A csapatomban mindenki más fantasztikus proféciákat kapott.
0: I kept saying to God, you must be kidding, I'm not going to say this word.
1: És Istennek én meg mondogattam, hogy de biztos vicces, hát ezt nem mondhatom
0: so
1: neki.
0: I left them all finished.
1: Úgyhogy ott hagytam őket.
0: I heard God say, tell them that Fluffy is all right, is okay.
1: És akkor Isten megint mondta nekem, hogy de mondd meg nekik, hogy rendben van ez a pejhesség dolog.
0: I was embarrassed.
1: A zavarba voltam.
0: I just said one more thing, and this may not mean anything to you.
1: Azt mondtam, hát miután mindenfélét profétáltam nekik, mondtam, hogy na még egy dolgot mondok, lehet, hogy ez semmit nem jelent nektek.
0: God says Fluffy is okay.
1: Azt mondja Isten, hogy a pejhesség
0: so
1: rendben van.
0: The little girls start crying.
1: És a kislány elkezdett sírni.
0: And I thought, now I've upset the children.
1: És azt mondta, na most jól felzaklattam a gyerekeket, gondoltam magamba.
0: So then they told me why they were crying.
1: Aztán elmondták, hogy miért sír.
0: When they left Miami, they were trying to find good homes for their two pet cats.
1: Hogy amikor elutaztak misszionáriusnak, akkor valami jó otthont akartak találni a két házi kedvenc cicájuknak.
0: So they found a home for one.
1: Ugye találtak otthont az egyik cicának.
0: But they had a cat named Fluffy.
1: De volt egy cicájuk, amelyet úgy hívták, hogy pejhes.
0: They couldn't find a home for the cat.
1: És nem találtak otthont neki.
0: So on the way to the airport, they dropped Fluffy off at a shelter.
1: Tehát gyakorlatilag egy bódénál kitették útban a repülőtér felé az autóból ezt a pejhes nevű cicát.
0: A cat rescue.
1: Ez egy ilyen macskamentő hely volt.
0: You know, they try to find homes for the cats, but sometimes they can't.
1: Tehát ugye próbálnak otthon találni a cicáknak ők is, de
0: so,
1: néha nem sikerül.
0: This was my big task, was to deliver the word to the girls that Fluffy was okay.
1: Tehát ez volt az én hatalmas feladatom Istentől, hogy elmondjam ennek a kislánynak, hogy pejhes jól van.
0: So, I say this to illustrate that you may not have a word from God that's two chapters long like Isaiah gave.
1: Tehát lehetséges, hogy ezt azért mondtam el, hogy tudjátok, hogy Isten talán nem egy ilyen két fejezetnyi proféciát ad nektek valakinek.
0: Just something small that's inspired speech can make an amazing difference in someone's life.
1: Lehet nagyon rövid az az ihletett beszéd, ami nagyon megváltoztatja valakinek az életét.
0: One time I was on a YWAM base and I was prophesying over all the YWAM students.
1: Tehát egyszer ott voltam egy ilyen YWAM bázison és minden diáknak profétáltam.
0: And I had a team of our students with me as well.
1: És a mi diákjainkból is egy csapatot volt velem.
0: And this one guy that I was prophesying over, I wasn't receiving much.
1: És volt ott egy fickó, akinek profétáltam, és úgy nem fogadott be ebből sokat, nem volt túl fogadóképes.
0: I kept hearing God say mountain climber.
1: És azt hallottam, Isten azt mondogatta nekem, hogy hegymászás.
0: I think there must be more, you can't just have me say mountain climber. There must be more to the word that God wants to say.
1: Igen, tehát és azt gondoltam magamban, hogy hát Isten azért biztos többet is mondhatna ennek a valakinek, mint azt, hogy hegymászó.
0: I wrestled with this for a long time.
1: Elég sokáig küzdöttem ezzel a szóval.
0: And finally, when the team was done prophesying again, I just said this simple thing.
1: Végül, amikor már az egész csapat végig profétálta az illetőt, elmondtam ezt az egyet.
0: Are you a mountain climber?
1: Megkérdeztem, te hegymászó vagy?
0: He starts to cry.
1: És elkezdett sírni.
0: What I didn't know is that he didn't believe that the prophetic gift was for today.
1: Azt én nem tudhattam erről a fiatal emberről, hogy ő azt hiszi, hogy a profétálás mára már nem szól.
0: I had just taught about this in class.
1: Éppen azt tanítottam nekik az előző órán, hogy igen.
0: I wanted them all to experience the prophetic gift.
1: És azt akartam, hogy mindnyájan átéljék a profétálás ajándékát.
0: But his pastor had taught him that this doesn't happen anymore.
1: De ennek a fiatalembernek a pásztora azt tanította, hogy profétálás már nem működik.
0: He was nervous.
1: Úgyhogy ideges volt emiatt.
0: He thought he would get a demon.
1: Arra gondolt, hogy démon van benne.
0: But what he told God is, if this is real,
1: és azt mondta Istennek, hogy ha ez igaz, ez a profétálás.
0: Tell them that what my hobby is.
1: Akkor mondd meg ezeknek az embereknek, hogy mi az én hobbim.
0: That was his favorite thing to do, was mountain climb.
1: És ezt szerette legjobban, a hegymászást.
0: And so there he was crying because God had just answered his prayer.
1: És ott sírt azért, mert Isten éppen válaszolt az imájára.
0: So you have to be willing sometimes to look like the fool.
1: Tehát néha hajlandónak kell lennetek bolondnak látszani.
0: To take a chance.
1: Megkockáztatni a dolgot.
0: And if you make a mistake,
1: és ha hibáztok,
0: what's the worst thing that could happen?
1: Akkor mi a legrosszabb, ami történhet?
0: You look like a fool.
1: Hogy úgy nézek ki, mint egy bolond.
0: But how else are you going to learn to prophesy?
1: De hogyan másképpen tanulhatnátok meg profétálni?
0: Now, if you're making a prediction that in the year 2017 the Antichrist is going to appear in Jerusalem, that's a very risky prophecy.
1: Hát, hogyha mondjuk azt profétálnátok, hogy 2017-ben Jeruzsálemben megjelenik az Antikrisztus, azért ez elég kockázatos.
0: What risk is there in saying, are you a mountain climber?
1: De mi a kockázat abban, ha megkérdezel valakit, hogy te hegymászó vagy?
0: Have you, in Hungary, have you heard of the evangelism method called treasure hunting?
1: Hallottatok Magyarországon a kincskeresés című evangelizációs módszerről?
0: I've done this a couple times. You do this?
1: Párszor csináltam ilyet.
0: It's a lot of fun.
1: Ez nagyon jó, szórakoztató.
0: And, I took all our leaders out one day to do this.
1: Egy nap az összes vezetőmet elvittem, and hogy csináljuk ezt.
0: It's funny because youth love this.
1: Ez nagyon vicces, mert a fiatalok szeretik.
0: But the leaders were all very nervous.
1: De a vezetők nagyon idegesek voltak.
0: But they had a lot of fun.
1: De nagyon jól érezték magukat.
0: And you know what happened? It's amazing how God led us to people with the clues that we've been given.
1: És tudjátok, megdöbbentő, hogy Isten hogyan vezetett minket Isten oda emberekhez, akiknek számára megadta nekünk a kulcsot.
0: God wants to do this.
1: Isten ezt akarja tenni.
0: You know, in 430 times in the Old Testament, the prophets used the word, thus says the Lord.
1: Az Ószövetségben olyan 430-szor mondták a proféták, hogy így szól az Úr.
0: You don't have to preface it with that.
1: Nem feltétlenül muszáj így kezdeni.
0: Because we do hear in part and we do speak in part.
1: Mert részlegesen hallunk és részlegesen
0: szólunk. But that's how God has spoken, has been through people.
1: De Isten így szólt, embereken keresztül.
0: And in Peter in the New Testament it says, if a man speaks, let him speak as if the oracles of God.
1: Azt mondja Péter az Új Szövetségben, hogyha valaki szól, szólja úgy, mint egy Isten beszédét.
0: And then there's this thing in the last judgment where we're going to be judged for every idle word.
1: És akkor ugye az utolsó ítéletről azt olvassuk, hogy megítéltetünk minden hiába való szóért.
0: That's sobering.
1: Ez elég kiózanító.
0: Horrifying.
1: És rémisztő.
0: I say a lot of things that are not really worth that much.
1: Mert én is elég sok minden dolog, amit úgy nem érné meg kimondani.
0: But the challenge is,
1: de az a kihívás,
0: can we use our speech to serve the Lord?
1: Hogy használhatjuk-e a beszédünket az Úr szolgálatára?
0: He wants to inspire you.
1: Ő akar ihletni minket.
0: I wish I understood this when my children were younger.
1: Bár csak értettem volna ezt, amikor a gyerekeim kisebbek voltak.
0: Because even at home, in the safety of your own home.
1: Mert még otthon is, az otthonunk biztonságában.
0: We can speak inspired speech that will build things into our children.
1: Szólhatunk ihletett módon, hogy beleépítsen ez valamit a gyermekeinkbe.
0: We have the Greek word for word, which is logos, which is usually the written word.
1: Ugye görögül van ez a szó a szóra, ez a logos, ami általában az írott beszédre vonatkozik.
0: The word rhema, which is a more of a present speaking.
1: És akkor van a réma, ami pedig inkább a jelenleg éppen elhangzó beszédre utal.
0: This is what God wants to give to each of you.
1: Ezt akarja Isten adni mindnyájatoknak.
0: And to your children.
1: És a gyermekeiteknek.
0: And to your children's children.
1: És a gyermekeitek gyermekeinek.
0: Forevermore.
1: Örökre.
0: This gift has not ceased.
1: Ez az ajándék nem szűnt meg.
0: It will not cease.
1: És nem fog megszűnni.
0: And in the last days it's going to be very prominently used.
1: És az utolsó napokban nagyon kiemelkedő módon használjuk ezt majd.
0: I could go on, I'm debating if I should. But you know, all through scripture, the written word is laden with, it's full of this speaking of God.
1: Tudjátok, az egész Szentírásnak a súlyát megadja, hogy ezek Istennek a kimondott szavai, amik le lettek írva.
0: The written word only records what he was speaking.
1: Hiszen az írott Biblia csak azt jegyezte föl, amit ő kimondott.
0: Just because we have a canon of scripture that's closed doesn't mean that he stopped speaking.
1: A canon of speaking?
0: The body of scripture, the books. Just because
1: ja, canon. Csak azért, hogy van egy lezárt kánonunk, a Szentírás, ez nem jelenti azt, hogy Isten már nem beszél.
0: And Joel prophesied that there would be a time when the gift of prophecy would be given to all.
1: És Joel azt profétálta, hogy eljön majd az idő, amikor mindenki megkapja a profétálás ajándékát.
0: So in the last days he says I will pour out my spirit on all flesh.
1: Azt mondja, hogy az utolsó napokban kitöltöm a szellemet minden testre.
0: Not just a special group of prophetic people.
1: Nem csak a profétikus emberek különleges csapatára.
0: No offense to the prophets.
1: Nem akarom megsérteni persze a profétákat.
0: But you're not that special.
1: De ez annyira nem különleges dolog.
0: Because we can all prophesy.
1: Hiszen mindnyájan profétálhatunk.
0: And he says, your sons and your daughters will prophesy.
1: Azt mondja, hogy a ti fiaitok és lányaitok profétálni fognak.
0: So Peter is saying, this fulfillment of the outpouring of the Holy Spirit is what was spoken about, that where the Holy Spirit is going to let everybody prophesy.
1: És Péter azt mondta, hogy ez amit látok, ez a kitöltetés, ez annak a profétálásnak a megvalósulása, ami azt mondta, hogy mindenki profétálni fog majd.
0: The book of Revelation says this.
1: A jelenések könyvében az van.
0: The testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
1: Jézus bizonyságtétele a prófétálás beszéde.
0: Can't get much simpler than that.
1: Hát ez sokkal egyszerűbben már nem lehet mondani.
0: So maybe instead of just giving a list of four things that people have to agree to.
1: Tehát ahelyett talán, hogy az emberek orrra nyomnák négy dolgot, amivel egyet kell érteniük.
0: And it's okay to give that. Those are good.
1: Persze azok is jó dolgok, azok igazságok, oda lehet adni.
0: But to testify is to give inspired speech in the spirit of prophecy.
1: De a bizonyságtétel tulajdonképpen ihletett beszéd, a prófétálás használata.
0: You can all prophesy one by one.
1: Mindnyájan prófétálhattok egyenként.
0: So that everyone may be instructed and encouraged.
1: Hogy mindenki felbátorodjon és tanítást vegyen.
0: 1 Corinthians 14:31.
1: Ez az 1 Korintus 14:31 volt.
0: I don't know anything that restores people's dignity and respect, self-respect than the gift of prophecy.
1: Én nem tudok olyan dologról, ami jobban helyreállítja az emberek méltóság érzetét és tiszteletét, mint a prófétálás.
0: In the times of my life when I was the most hurt and the most discouraged.
1: Életem azon időszakaiban, amikor a leginkább megsérült voltam és legcsüggettebb voltam.
0: Inspired speech is like getting an injection of faith.
1: Az ihletett beszéd olyan, mint egy hit injekció.
0: It restores.
1: Helyreállít.
0: And it heals.
1: Gyógyít.
0: And it guides.
1: Vezet.
0: And it opens up new possibilities of things.
1: És új lehetőségeket nyit meg előttünk.
0: It may bring some correction at times, but usually it's not that.
1: Időnként lehet benne helyreigazítás, de általában nem arról szól.
0: So I just wanted to encourage you, and I think I'll close by praying with you.
1: Tehát szeretnélek bátorítani titeket és végezetül imádkozni értetek.
0: I think lunch is only at 1 o'clock, yes?
1: Azt gondolom, hogy csak egykor van ebéd,
0: so,
1: ugye?
0: Are there questions? Because we can talk more, but I thought if you have questions, I'll be happy to.
1: De hát beszélhetek még tovább, de hogyha van valakibe kérdés, akkor tegye fel nyugodtan, mert most van idő rá.
0: I almost said I'll be happy to answer all your questions, but that probably won't happen.
1: Tehát én nagyon örülnék, hogyha minden kérdésetekre tudnék válaszolni, de valószínűleg nem így van.
0: Anything that wasn't clear about what I said, or you have a question about the prophetic?
1: Van-e valakinek valami kérdése a profétikus szolgálatról, vagy valami nem volt egészen világos, amit mondtam?
0: No? Wow, I did a great job then.
1: Akkor nagyon jól beszélhettem.
0: Okay. Nothing?
1: Semmi kérdés.
0: Okay, let me just, yeah, go ahead, please.
1: So you mentioned that when your children were small, you didn't know yet that inspired speaking can be used at home with children. And you would do something differently if you had known that at that time. She has young children, so what are your suggestions about it?
0: She has
1: young children,
0: so yeah. I think I would just be more aware of how my words impact my children.
1: Én azt gondolom, hogy jobban tudatában lennék arra, hogy milyen módon hatnak a szavaim a gyerekeimre.
0: It's not only with children, but with everybody.
1: De persze nem csak gyerekekre érvényes, hanem mindenkire.
0: Spoken words are powerful.
1: Tehát a kimondott szónak ereje van.
0: And the Bible says, how can you bless and curse out of the same mouth?
1: És a Biblia azt mondja, hogy hogyan mondhatsz átkot és áldást ugyanazzal a szájjal.
0: Words can build up.
1: A szavak építhetnek,
0: they can tear down,
1: vagy rombolhatnak.
0: They can lock somebody into a thought or a mentality that they have trouble breaking out of.
1: Bezárhatnak embereket egy gondolkodásmódba, egy mentalitásba, amiből nehezen törnek ki.
0: I taught my children the scriptures.
1: Tehát én a Bibliát tanítottam a gyerekeimnek.
0: I took them through the catechism.
1: Végigvittem őket a katekizmuson.
0: That was good for them because they can give the answers today. Yeah.
1: Ez jót tett nekik, mert ma már ők is tudják a jó válaszokat.
0: But I probably would have been more, tried to be more aware of what God was saying to them as they lived their lives and tried to speak something inspired to encourage them.
1: De én azt gondolom, hogy akkor jobban odafigyeltem volna arra, hogy Isten mit tud most mondani rájuk vonatkozólag, és ihletett beszéddel hogyan tudom jobban bátorítani őket az útjukon.
0: Most of us, when we have children, we don't know much about parenting.
1: Tehát legtöbben, akiknek gyerekeink vannak, nem tudunk túl sokat a szülői munkáról.
0: And by the time the children are grown up, we know a little bit more about parenting.
1: Mire felnőnek a gyerekek, addigra kicsit többet tudunk róla.
0: But I think training up a child is more than just boundaries and correction, which they need.
1: De azt gondolom, hogy a gyerek felnevelése többről szól, mint határokról és helyreigazításról, amire persze szükség van.
0: They need to learn to hear God.
1: De meg kell tanulniuk meghallani Isten hangját.
0: And I think that the mother and father's words are the closest thing that they hear from God or that they associate with God.
1: És azt gondolom, hogy a szüleik szavai állnak legközelebb ahhoz, amihez ők kötni tudják, hogy milyen az, amikor Isten szól.
0: And their concept of God is oftentimes derived, at least in part, from how we speak to them.
1: És az Istenről alkotott képük nagyon sokszor többek között abból alakul ki, vagy nagy részt abból, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzájuk, mint szülők.
0: I guess I'm saying it could just be little things that we speak into them.
1: Tehát ezek lehetnek apróságok, amiket úgy mondunk nekik.
0: Does that make sense? Yeah?
1: Érthető? Jó.
0: Yeah. Anything else? Yes? Csaba.
1: What to do when my child receives a prophecy that he interprets in another way than I interpret it?
0: Yeah. You know, we have these risks.
1: Tehát vannak kockázatok.
0: Both in speaking accurately.
1: A helyes beszéddel, tehát hogy jól mondjuk.
0: Also hearing accurately.
1: Meg a jól hallással is vannak kockázatok.
0: I think any of us, when we hear God or a prophecy, will run it through the filter that we have and interpret it a certain way.
1: Azt gondolom, hogy mindannyian, amikor hallunk Istentől egy üzenetet, akkor átszűrődik az a mi személyiségünkön, és azt szerint értelmezzük, ahogyan mi hajlamosak vagyunk értelmezni.
0: I do believe that if God is able to speak to us,
1: azt hiszem, hogyha Isten képes szólni hozzánk,
0: he is able to make us understand what he's saying.
1: Akkor képes megértetni is velünk azt, amit mond.
0: But, you know, the other thing you can do is to try to make them, open them to consider another way of looking at it.
1: Hát azt fel lehet ajánlani, hogy úgy megvilágítani a gyereknek, hogy milyen más módon lehetne ezt még érteni.
0: And trust God to help them sort out, you know, to what he means.
1: És bízni Istenben, hogy ő majd aztán valahogy összerakja, hogy kiderül a számára is, hogy Isten mire gondolt, amikor ezt mondta.
0: If you know the prophet, their interpretation is wrong because of some biblical, you know, command.
1: Hogyha azt tudod, hogy az ő értelmezése azért rossz, mert eleve szembe megy valami bibliai parancssal,
0: I think certainly you have to point that out because that's your job.
1: Akkor mindenképpen erre rá kell mutatni, hiszen ez a szülő dolga is egyébként.
0: So I don't know in this case.
1: Tehát nem tudom ebben az esetben mi a helyzet.
0: He could be right.
1: Lehet, hogy a gyereknek van igaza.
0: You could be right.
1: Lehet, hogy neked van.
0: You could both be partially right and both partially wrong.
1: Lehet, hogy részben mind a kettőtöknek igazatok van.
0: And we'll have to trust God, I think, in the end.
1: Azt gondolom, bíznunk kell abban, hogy végül Isten majd kikristályosítja a dolgot.
0: I did have to protect my children a little bit from some prophetic words.
1: Nekem védelem kellett a gyerekeimet néhány proféciától.
0: Because the people would go to the pastor's children and want to speak the prophecies to them.
1: Mert vannak emberek, előszeretettel oda mennek a pásztor gyerekeihez, hogy profétáljanak nekik.
0: As much as I love the prophetic, I did have a few times where what they told my children was just very wrong.
1: És annak ellenére, hogy én szeretem a profétálást, mégis voltak esetek, amikor nagyon helytelen volt, amit mondtak nekik ilyen módon.
0: Sometimes I find out a couple years later when he was thinking about this all this time.
1: Néha csak évek múlva derült ki, hogy nagyon sokat gondolkozott a gyerekem azon, amit hallott.
0: I had to show him how what the fruit of his interpretation was, or that the fruit of this particular prophecy was.
1: És akkor rá kellett világítanom, hogy milyen gyümölcsei lettek annak, ahogy ő értelmezte azt, amit mondtak neki, illetve hogy magának az üzenetnek milyen gyümölcsei lettek.
0: So I think it'd be the same as a leader's job in a local church.
1: Tehát azt gondolom, hogy a helyi gyülekezetben ez vezetői feladat.
0: We can't force our interpretation or word on the people.
1: Nem tukmálhatjuk rá a saját értelmezésünket az emberekre.
0: We do have to guard them from error if we see it.
1: De hogyha látjuk, hogy nagy tévedésben vannak, akkor figyelmeztetünk kell erre őket.
0: I don't know if that helps.
1: Nem tudom, segít-e?
0: When you, I'm going to pray this in a minute. But when you were playing the bass.
1: Amikor ott gitároztál.
0: And I was thinking about my message.
1: És az üzenetemen gondolkodtam.
0: You write poetry, right?
1: De költő is van, igen.
0: And I didn't know that by prophecy. Someone told me that.
1: Tehát ezt nem profétálás által tudtam, hanem valaki
0: But
1: mondta.
0: I do believe, Csaba, that God is going to use your poetry and your writing with inspired speech.
1: De én hiszem, Csaba, hogy Isten a te költészetedet, az írásaidat használni fogja, mint ihletett beszédet.
0: He's probably already done this.
1: Valószínűleg már tesztet
0: tett eddig is. And with art.
1: És fogja tenni. Yeah.
0: But there's many ways that we can have inspired speech.
1: Tehát sok módon lehet sugalmazott beszéd.
0: Got a question.
2: Csak bátorításról szeretnék a szülőknek.
1: Just by
2: egy pár szó. Bátorításról a szülőknek egy pár szót.
1: Just by way of encouragement to parents.
2: A 70-es évek végén, amikor megtértem.
1: At the end of the 70s, when I got saved.
2: A pásztorom beosztott egy imakörbe, egy házi csoportba.
1: My pastor put me into a home group.
2: És a házi csoport vezetője egy idős vak hölgy volt.
1: And the leader of the home group was an old blind lady.
2: Először voltam ott, a nevemen kívül semmit nem tudott.
1: It was my first time in that group, and she didn't know anything about me but my name.
2: Ezért megkérdezett tőlem egy-két dolgot, nevemet, hol dolgozom, van-e gyerekem,
1: So she asked me a few things, how my family is, where I work.
2: És mondtam, hogy van egy kislányom, Csilla.
1: If I had children, and I told her that yes, I have a daughter called Csilla.
2: És akkor ez a hölgy azt profétálta nekem, hogy szolgáló életet élünk.
1: And that, then this lady prophesied to me that we are like we as a family live a servant life.
2: Az Úr elhív minket szolgálatra.
1: The Lord will call us to ministry.
2: És a kislányommal együtt dolgozunk.
1: And we will work with my daughter.
2: Az ország építésén.
1: To build the kingdom.
2: És nagy öröm lesz nekem is, mint anyának.
1: And I as a mother will have great joy.
2: És Istennek is öröme lesz a gyerekem.
1: And God will also be pleased with my child.
2: Hát gondolhatjátok, hogy nehéz volt elhinnem, hiszen Csilla akkor is torókocsival.
1: You can think that, you can imagine it was hard for me to believe it because Csilla was in wheelchair at that time already.
2: Sure. És csak akkor jutott el Isten tiszteletre, ha szolgáló fiúk eltolták.
1: And she could also only get to church when some guys took her to church.
2: De azért egy reménység ébredt a szívembe.
1: But there was hope in my heart.
2: Bár akkor kezdtem el olvasni a Bibliát, mert még azt se ismertem.
1: Although at that time I began to read the Bible because I didn't know it yet.
2: De elhittem.
1: But I believed this prophecy.
2: És elmondtam Csillának ezt.
1: And I told Csilla about this.
2: És ő benne is kétségek voltak, de az volt a kétség, hogy anya, hogy tudok ilyen szolgálni, hiszen örülök, ha elvisznek egyszeretet.
1: And her doubt was that how can I serve when I only get to church when I'm taken there, so what can I do?
2: De azért én reménykedtem, bizakodtam, én elhittem Isten szavát, elkezdtem olvasni a Bibliát nagyon intenzíven és nagyon komolyan, és egyre jobban hittem abba, hogy ez a proféta, mint az idős vak hölgy mondott, ez beválik az életünkbe.
1: So I was reading the Bible, I was believing this message, and I came to believe more and more that this message that the blind old lady told about us will come true.
2: Ez a 70-es évek végén volt, és most már megítélhetitek ki, hogy igaz volt ez a proféta.
1: It was at the end of the 70s, and now you can judge if that prophecy was right.
0: Amen. Amen. Thank you. Well, I believe there are many people in our lives that, you know, God wants to speak to.
1: Tehát én hiszem, hogy az életünkben sok ember van, akikhez Isten szólni akar.
0: And if in your heart you feel that you know what God wants to say to them, go ahead and say it.
1: És hogyha benne van a szívedben, hogy te azt hiszed, hogy tudod, hogy Isten mit akar neki mondani, akkor menj oda és mondd meg.
0: You don't even have to say, thus says the Lord.
1: És nem muszáj hozzátenni, hogy így szól az Úr.
0: Just say it.
1: Csak mondd el.
0: And Reinhard Bonnke says this.
1: Reinhard Bonnke mondja ezt.
0: That God's words in our mouth
1: Isten szava a szánkban,
0: or just as powerful as his words in his own mouth.
1: Ugyanolyan erőteljes, mint az ő szájában.
0: If it's his word,
1: ha az ő szava,
0: it's powerful.
1: Akkor erőteljes.
0: And you know, the universe is expanding. They tell us it's continuing to expand.
1: Tudjátok, tágul az univerzum, azt mondják, hogy még mindig tágul.
0: They also tell us that sound and speech, sound just continues to go.
1: És azt is mondják, hogy a hanghullámok is megmaradnak, tehát a hang megmarad.
0: And, words are very powerful.
1: Tehát a szavak nagyon erőteljesek.
0: I was in India this winter.
1: Ezen a télen Indiában voltam.
0: I was talking to a specialist in Hindu thought.
1: Egy a hindu gondolkodás szakértőjével beszélgettem.
0: I said, well, what's your account of the creation of the world?
1: És megkérdeztem, hogy ti hogyan, nektek milyen történetetek van a világ teremtéséről.
0: He said this, in the beginning there was sound.
1: És azt mondta, hogy kezdetben volt a hang.
0: So, it sort of misses the point a little bit.
1: Ez ugyan egy kicsikét nem pont ugyanaz, mint ahogy mi mondjuk.
0: They don't know the one that spoke.
1: Mert nem ismerik azt, aki szólt.
0: But there was the sound.
1: De a hang volt.
0: And that's what God wants to give to Hungary through you.
1: És ezt akarja Isten adni Magyarországnak rajtatok keresztül.
0: The sound and the speech of heaven.
1: A menny hangját, a menny szavait.
0: So, I'd like to just pray for you, if that's okay.
1: Szeretnék most imádkozni.
0: Can we stand?
1: Álljunk fel.
0: And I just want to pray for an impartation.
1: Szeretnék ilyen átadó imát mondani.
0: As I said, I know you're already prophetic.
1: Ahogy már mondtam, ti már profétikus nép vagytok.
0: You didn't need to be convinced of this.
1: Erről nem kell titeket meggyőznie senkinek.
0: I'm convinced God wants to use this church to turn the world in Hungary upside down.
1: Én hiszem, hogy Isten ezt a gyülekezetet arra akarja használni, hogy fejreállítsa Magyarországot és az egész világot.
0: Put yourself in a receiving mode, and I'm just going to ask God to give you something.
1: És akkor helyezzétek magatokat ilyen befogadó állásba, és akkor megkérem Istent, hogy adjon nektek valamit.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Father, we thank you that you are a speaking God.
1: Atyám, köszönjük, hogy te egy beszélő Isten vagy.
0: Forgive us when we have not believed this.
1: Bocsáss meg azokért az időkért, amikor nem hittük ezt.
0: Forgive us when we agreed with the enemy and said, did God say?
1: Bocsáss meg, amikor egyetértettünk az ellenséggel, és mi is azt mondtuk, hogy Isten beszélt valóban.
0: Forgive us for not trusting you.
1: Bocsáss meg, hogy nem bíztunk benned.
0: Or even obeying you when you wanted us to speak.
1: És nem is engedelmeskedtünk, amikor azt akartad, hogy szóljunk.
0: But I ask you now in Jesus' name.
1: De most azt arra kérlek Jézus nevében.
0: To just impart a greater release of prophetic anointing.
1: Hogy a prófétai kenetet egy nagyobb mértékben áraszt ki.
0: And to each of you, I bless your ears.
1: És mindegyiknek megáldom a fülét.
0: And I say, be opened.
1: És azt mondom, nyílj meg.
0: And hear the word of the Lord.
1: Hallgass meg az Úr szavát.
0: And God, I pray that we would never have a famine of your words. We would never be without your word.
1: És azért imádkozom, Uram, hogy soha ne legyünk ínségben a te szavad nélkül.
0: That we could hear the things that you're constantly saying.
1: Hogy meghalljuk azokat a dolgokat, amiket te folyamatosan mondasz.
0: Fill our ears.
1: Töltsd be a fülünket.
0: And fill our mouths.
1: És töltsd be a szánkat.
0: So again in Jesus' name, impart prophetic anointing and gifting.
1: Tehát ismét Jézus nevében átadom a prófétai kenetet és ajándékot.
0: I pray that you would impart faith.
1: Imádkozom, Uram, hogy hitet adj.
0: I pray that there would be a surge of supernatural faith at times.
1: Imádkozom, hogy időnként egy egész hulláma jöjjön a természet fölötti hitnek.
0: That would enable us to bypass the did God say question.
1: Amit lehetővé teszi számunkra, hogy egyszerűen elmenjünk a valóban Isten mondta el kérdés mellett.
0: And that we could just move in the Holy Spirit.
1: És egyszerűen a Szent Szellembe mozduljunk.
0: I pray that you'd use inspired speech to reach the lost.
1: Imádkozom, hogy használd az ihletett beszédünket az elveszettek elérésére.
0: Here in Székesfehérvár.
1: Itt Székesfehérváron.
0: In Hungary.
1: Magyarországon.
0: Through poetry.
1: A költészeten keresztül.
0: Through music, through art.
1: A zenén, a művészeten keresztül.
0: Through conversation.
1: A beszélgetésekben.
0: Written words.
1: A leírt szavakkal.
0: All these things we ask you to use to speak to people.
1: Kérjük, hogy mindezeket a dolgokat használd arra, hogy szólsz az emberekhez.
0: What everybody needs to hear is your words.
1: Mert mindenkinek a te szavadat kell használni.
0: So I ask you for that in Jesus' mighty name.
1: Tehát Jézus hatalmas nevében ezt kérem.
0: Amen.
1: Amen.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 12. részét hallhatjuk.
3: Eszembe jutott egy kis versik, amit szoktunk mondogatni. Angolul jól hangzik, nem tudom németül, hogy fog hangzani.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 12. részét hallhatjuk.
3: Eszembe jutott egy kis versik, amit szoktunk mondogatni. Angolul.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítás sorozatának 12. részét hallhatjuk.
3: Eszembe jutott egy kis versik, amit szoktunk mondogatni. Angolul jól hangzik, nem tudom németül, hogy fog hangzani.
4: Mary had a little lamb.
3: Marikának volt egy kis báránya.
4: It never grew to be a sheep.
3: Soha nem jutott felnőtt lyukorra.
4: Came to the Graz school of the word and died of lack of sleep.
3: Eljött Grazba az ide iskolájára, és belehalt az kialvatlanságba.
5: 44-45.
4: You got a problem? Well, come on, let's get it settled. What's the problem?
5: I have only page 46 for you.
4: Oh, he wants page 44 onwards.
5: 45.
3: 44 here. Negyedik oldaltól fölfele.
4: Return to Hebrews in chapter 7.
3: És a hetedik rész az a zsidó levélbe.
4: And let's just pick up one or two things quickly in chapter 7.
3: Gyorsan elmondunk néhány dolgot a hetedik részre.
4: We saw that.
3: Vagy elmondtunk néhány dolgot röviden.
4: Change of priesthood.
3: És láttuk, hogy lecserélődött a papság.
4: And that this new priesthood is superior.
3: És ugye ez az új papság.
4: The old Levitical priesthood, because it always was the priesthood.
3: Magasabb rendű, mint a régi lévita papság, mert mindig is ez volt az igazi papság.
5: Aber diese Priesterschaft war immer die eigentliche Priesterschaft.
4: In other words, Melchizedek is vastly superior.
3: Más szóval, Melchizedek messze menően magasabb rendű Lévinél.
4: And so now, with the risen Christ, there's a change of priesthood.
3: Tehát most a feltámadott Krisztussal megváltozott, lecserélődött a papság.
4: Told in verse 11 that if perfection had come through the Levitical priesthood, there wouldn't be any need to change.
3: És azt olvassuk a 11. versben, hogyha a lévita papság által jött volna a tökéletesség, akkor mi szükség tovább mondogatni, hogy más támadjon a Melchizedek rendje szerint. 12. vers, mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. És nagyon figyeljétek, hogy mit mondok.
4: Everything else has to change.
3: Hogyha a papságnak meg kell változni, akkor minden másnak is meg kell változni.
4: And now you find that everything now is being replaced.
3: És most azt találjuk, hogy minden más is megváltozik, a törvénynek is meg kell változni.
4: Here is a Jew writing to Jews.
3: Ez egy zsidó ember, és zsidóknak írja ezt a levelet.
4: Because Jesus has risen as the glorious Melchizedek.
3: És azt mondja, hogy mivel Jézus feltámadt, mint a dicsőséges Melchizedek.
4: The Levitical priesthood no longer has any value.
3: Ezért a lévita papságnak már nincsen értéke.
4: And the law doesn't have any value.
3: És a törvénynek sincs.
5: Ist nicht mehr gültig.
4: And the covenant of Moses doesn't continue because we're going back to the original covenant.
3: Szövetsége sem folytatódik, mert visszatérünk az eredeti első szövetséghez.
4: And one of the tragedies is that the Christian church for years and years has modeled itself on the Levitical priesthood.
3: Nagyon sok éve az a tragédia a kereszténységgel, hogy a lévita papsághoz szabta magát, a működési struktúráját, tevékenységét.
4: And even like I mean an example, and I could spend days on this alone, but we've got to wake up to the fact that these things are now over.
3: Tudnék azzal tölteni, hogy erre példákat mondok, de el kell ébrednünk arra a tényre, hogy vége van ennek a lévita rendszernek.
4: What is much more serious is the failure to put them out of the way, it does not allow us to become the nation and city taking people we're supposed to be.
3: És az a nagyobb probléma, hogyha nem teszik félre ezt a lévita rendszert az útból, akkor nem válik lehetővé, hogy olyan néppé váljuk, aki elfoglal városokat és országokat.
4: You see, even the teaching and on the way we give, it's all based on the Levitical priesthood. Well, that's
3: how we know in the Melchizedek. Tanításunk, és az, ahogy elmondjuk a tanításunkat, ez mind a lévita papságra van alapozva, és de ezen már túl vagyunk, ez már lejárt most a Melchizedeki papság ideje van itt. Az a

0: credo che bisogna non chiedere il rischio di matco.
1: The Melchizedek priesthood does not act ceremonially at all. There is no ceremony.
0: O Melchizedek i popshag egyáltalán nem szertartásos alapon működik. A Melchizedek i popshagban nincsenek szertartások.
2: Das findet dort einfach nicht statt.
1: The Levitical priesthood stood between man and God.
0: A levita papság ott állt az emberek és Isten között.
1: It represented man to God.
0: Képviselte az embert Isten előtt.
1: And it represented God to man. The
0: priesthood was the
1: mediator between man and God.
0: Tehát a papság volt a közbevetett tényező az ember és Isten között.
2: The priesthood zwischen Mensch und Gott.
1: One of the great mistakes of the discipleship movement was to make the pastor like a Levitical priest, and he was between you and God spoke to you through him in a totally wrong way.
0: A tanítványsági mozgalomban az volt a nagy hiba, hogy ott az emberek a pásztoraikat, mint egy oda helyezték önmaguk és Isten közé, és Isten ezen a pásztoron keresztül tudott hozzájuk szólni, és ez egy teljesen rossz módon történt.
1: And we must be very careful as pastors and leaders that we don't end up being Levitical to our people.
0: És nagyon oda kell figyelnünk nekünk pásztoroknak és vezetőknek, hogy ne legyünk leviták az emberek számára.
1: Jesus was very careful not to be Levitical.
0: Jézus nagyon vigyázott arra, hogy ő ne legyen lévita.
1: His purpose was to bring men and women to God, to his
0: father. Neki az volt a célja, hogy az embereket az atyához vezesse.
2: Zu bringen, zu seinem Vater.
1: He says very, very clearly, I'm not going to pray for you.
0: Nagyon világosan mondta, hogy nem én fogok imádkozni értetek.
1: I'm going to bring you to God and you can pray for yourself.
0: Hanem oda viszlek titeket Istenhez, és akkor imádkozhatok magatokért.
1: So what the Melchizedek, please get this, it's so important.
2: Bitte,
0: das ist nagyon fontos, hogy a Melchizedeki papa mit csinál.
1: What the Melchizedek priesthood does, it mediates a relationship.
0: A Melchizedeki papság egy kapcsolatot közvetít.
2: Sie vermittelt eine Beziehung.
1: And the great high priest has so done that so gloriously that we are now totally related to God the Father in the same way that he is.
0: És a nagy főpap olyan tökéletesen sikeresen csinálta ezt, hogy most már ugyanúgy viszonyulunk az Atya Istenhez, mint ahogy ő viszonyul.
1: I refuse to tell people what to do from God.
0: Tehát én nem vagyok hajlandó azt mondani, megmondani az embereknek, hogy Isten mit mondott, hogy ők mit csináljanak.
1: I may know because God's told it, but I will make them go and hear God for themselves.
0: Lehet, hogy tudom, mert Isten megmondta nekem, de hagyom, hogy ők maguk oda menjenek Istenhez, és megkérdezzék, és meghallják.
1: As a son and hear God for themselves, then I can confirm what they themselves have already
0: heard. És amikor olyanná váltak már, mint fiak, és meg tudják hallani Istennek az akaratát, akkor én már megerősíthetem nekik, hogy jól hallották, mert én is azt hallottam.
1: I don't want to end up being their mediator between God and man,
0: de nem akarok
1: telling them what God says they're supposed to do. That's wrong.
0: Ott kiukadni, hogy a végén én közvetítek köztük és Isten között, mert ez rossz dolog lenne, hogyha én mondanám meg nekik Isten akaratát, és így csináljatok.
1: To hear and receive the word and hear the Spirit.
0: Tehát erre tanítom az embereket, hogy Jézus tanította, hogy hogyan hallják meg az igét, és hogyan fogadják el Isten szavát.
1: Willing to speak to them as he was willing always to speak to Jesus.
0: És az Atya ugyanolyan hajlandó mindenkihez szólni, mint ahogyan Jézushoz hajlandó volt mindig szólni.
1: Now, when that really sinks in, you realize how much of our functioning in the old church system has been Levitical.
0: Hogyha ezt sikerül felfognatok, akkor meg fogjátok érteni, hogy a régi egyházi rendszerben mennyire lévita alapokon zajlott az élet.
1: I mean, the theological word is sacerdotalism. It's we end up with another priesthood between God and man, and God doesn't want that.
0: Tehát teológiailag oda lukadtunk ki, hogy egy újabb papságot iktattunk be Isten az emberek közé, de Isten ezt nem akarja.
1: So think about that.
0: Tehát gondoljatok ez erre.
1: Sink deeply in.
0: Hadd menjen ez be mélyen a szellemetekbe. És kapjátok meg a Melchizedeki papság kinyilatkoztatását.
1: We ourselves fully function in that way.
0: És mi magunk is teljesen ezen a módon működjünk.
1: And then our job is to bring everybody into that same relationship.
0: És akkor az lesz a dolgunk, hogy mindenki más is ugyanebben a fajta kapcsolatba bevezessünk.
1: So they know how to relate to the Father.
0: Hogy az emberek tudják, hogyan kell viszonyulni az Atyához.
1: They know how to hear him.
0: Hogyan kell meghallani a hangját.
1: And they've made the same commitment that Jesus did to obey everything that he tells them.
0: És ugyanúgy elkötelezzék magukat ahhoz Jézus, hogy engedelmeskednek mindennek, amit az Atya mond.
1: And once you comprehend the passing of the Levitical priesthood, you also see that the Moses law must not be the rule book by which you live.
0: És hogyha felfogjátok azt, hogy a Levitikusok kora lejárt, akkor azt is meg fogjátok érteni, hogy többé nem a Mózesi törvénykönyv az, aminek a szabályai szerint élni kell.
1: A Moses rule book with the Pentecostal church rule book.
0: És hogy az se jó, hogyha a Mózesi törvénykönyvet helyettesítjük a pünkös diek szabálykönyvével.
2: Regeln ersetzt.
1: And this is our rule book. This is the way you dress. This is the way you behave.
0: Most ez a szabálykönyv.
1: The same authority of scripture about.
0: Így kell öltözködni, így kell viselkedni, és majdnem olyan tekintélyt adunk a szabálykönyvnek, mint a Bibliának.
1: So the whole principle of living by law is replaced by a principle of living in relationship to with the living God and hearing him and doing what he said.
0: Tehát a törvény szerinti életmódnak az egész alapelvét helyettesítette az, hogy az Istennel való kapcsolatban éljünk, meghalljuk, amit ő mond, és azt cselekedjük meg.
1: Practice to learn to live that way because we slip back into rules. So
0: gyakorolni kell egy darabig, hogy így megtanuljunk élni, mert visszaestünk már a szabályok szerinti életbe.
1: Teach people how to live this way until it's a reality in your own life.
0: És nem taníthatsz meg másokat arra, hogy hogyan éljenek így, amíg ez nem valóság a saját életedben.
1: And there's a strong temptation to lead a church by a rule book rather than leading the church by life and relationship with the living God.
0: És sokkal könnyebb egy gyülekezetet szabályok alapján vezetni, ez fennáll ez a kísértés, sokkal nehezebb az Istennel való kapcsolat és élet alapján vezetni a gyülekezetet.
2: Habt ihr das verstanden?
0: Remélem, hogy megértettétek ezt.
1: 12.
0: vers, mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is.
2: Dann muss auch das Gesetz verändert werden.
1: Come to verse 14.
0: 14. Vers.
1: It is evident that our Lord arose from Judah of the.
0: Mert nyilvánvaló, hogy ami urunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve semmi sem szólott Mózes a papságról.
2: Vorgegangen ist, zu welchem Stamm Mose nichts gesagt hat vom Priestertum.
1: You see, if Jesus was Jewish, he would be of the tribe of Judah and it would be illegal for him to function as a priest.
0: Tehát Jézus, hogyha csak zsidó lett volna, akkor mivel Júda törzséből származott, törvénytelen lett volna számára, hogy papként működjön.
1: So let that sink right in.
0: Tehát fogjátok ezt fel a szellemetek mélyén. Ugyanez érvényes Dávidra is.
1: He shouldn't have been jumping around wearing a linen ephod in face-to-face fellowship with God if he was functioning as a Jew and living according to the law and practicing according to the Levitical priesthood.
0: Dávid is nem ugrálhatott volna, táncolhatott volna egy fehér vászon efódban Isten előtt, és nem élhetett volna ilyen kapcsolatban Istennel, mert nem a lévita papságból származott, hát nem gyakorolhatta volna ezt a papságot.
1: Tabernacle of David, he should have dropped dead.
0: Amikor Dávid először bement az ő saját sátrába, holtan kellett volna összeesnie, hogyha a lévita törvények érvényesek lettek volna rá, vagy a zsidó törvények. Ha zsidóként lett volna ott a sátorban, mint a Júda törzséből származó ember, neki nem volt joga úgy viselkedni, mint egy papnak.
1: But he had seen the Melchizedek priesthood and already became part of it by faith 1,000 years before Jesus became incarnate.
0: De Dávid már látta a Melchizedeki papságot, és elkezdett a Melchizedeki papságban élni, ezer évvel azelőtt, hogy Jézus megszületett volna a földön.
1: And so did Abraham.
0: Abraham is így járt.
1: In the tabernacle of David, there was not one Levitical thing about that tabernacle.
0: Dávid sátrával kapcsolatban egyetlen lévita jellegű dolog sem volt.
1: They did nothing according to the law.
0: Semmit nem csináltak a törvény szerint.
1: They never offered one sacrifice for sin all the 33.5 years that it stood there.
0: A 33.5 év alatt, míg állt a Dávid sátra, egyszer sem mutattak be ott bűnér való áldozatot.
1: Because they'd already seen the perfect sacrifice of the perfect lamb, and they were living in the power of the new covenant.
0: A tökéletes bárány tökéletes áldozatát, és az új szövetség erejében éltek.
2: Sie lebten in der vollkommenen Haltung mit dieser vollkommenen Kraft.
1: But so it's impossible for Jesus to come through to his priesthood as a Jew, that had to be left in the grave.
0: Tehát lehetetlen, hogy Jézus erre a papságra zsidóként jusson el, ezt a zsidóságot a sírban kellett hagynia. 15. vers.
1: Far more evident,
0: és még inkább nyilvánvaló az,
1: there arises another priest.
0: Ha a Melchizedek hasonlatossága szerint áll elő más pap.
2: Melchizedek ein anderer als Priester eingesetzt wird.
1: So it's another priest, nothing to do with Judah and nothing to do with the Levitical priesthood.
0: Tehát ez egy másik pap, akinek semmi köze nincs Júdához és a lévita papsághoz.
2: und nichts zu tun mit der levitischen Priesterschaft.
1: And it's more evident in the likeness of Melchizedek there arises another priest who has come not according to the law.
0: És méginkább nyilvánvaló az, ha a Melchizedek hasonlatossága szerint áll elő más paszt, aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.
2: Nach der Kraft unzerstörbaren Lebens.
1: For he testifies, you are a priest
0: ez a bizonyosság tétel, te pap vagy örökké Melchizedek rendje szerint.
1: For on the one hand there's an annulling of the former commandment because of its weakness and unprofitable.
0: Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtelen és haszontalan.
1: For the law made nothing perfect.
0: Mint hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet.
1: But on the other hand, there is the bringing of a better hope through which we draw near to God.
0: De beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez.
1: So this new priesthood,
0: tehát ez az új papság,
1: and this new, what's the word I don't want to use the word law, this new
0: és az az új
1: covenant,
0: szövetség, nem akarom a törvényszót használni,
1: it works in a totally different way.
0: Egészen másképp működik, mint az előző.
1: And it gloriously it works.
0: És dicsőséges dolog, hogy működik.
1: Because the old system of the Levitical priesthood,
0: mert a levita papság régi rendszere és a régi törvény soha nem ért el a tökéletességet az emberekben.
1: There was never an end to the continuing of sacrifices because they never produced an end of sin. Hello.
0: De soha nem értek véget a bűnnél való áldozatok, mert ez a törvény nem tudott véget vetni a bűnnek.
3: Elhangzott Ellen Vincent, Melchizedek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 12. része.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

Köszönjük neked ezt a kegyelmet, amit adtál nekünk, ami a miénk, és hálásak vagyunk, Uram, ezért a kegyelemért, hogy ez a kegyelem elvihet bennünket Jeruzsálemből, Júdeába, Szamáriába, a föld végső határáig. Köszönjük, hogy ez a kegyelem megtalált, Uram, és szeretnénk az életünket, a szívünket odaadni erre a kegyelemre. Együtt akarunk élni a kegyelemmel, azzal a kegyelemmel, amit nekünk adtál, amit a mellettünk lévőnek adtál, amit ennek a gyülekezetnek adtál, és amit ennek az országnak adsz, Uram. Ez a kegyelem, ez ad nekünk jövőt. Ez a kegyelem tölti be a szívünket, Uram, ragaszkodunk hozzád. És köszönjük neked, hogy veled vagyunk, és te velünk vagy. És köszönjük neked, Uram, hogy ez a kegyelem annyira jó és annyira megerősítő a mi számunkra. Megragadjuk most ezt.

I'm going to go to the hospital.

Ay, va, y si te va a dejar, Luis, ya está.

0: most. Szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek újra, Feri, itt a stúdióban.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Örülök, hogy újra itt vagy, és óriási öröm számomra, hogy nem egyedül érkeztél. Itt van velünk a stúdióban nagy lányod, János Teodóra, szervusz!
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nem akármilyen alkalomból, ugyanis a rádió stúdióba ide egy előadásról, egy iskolából, egy gimnáziumból érkeztetek, ahol ma órákat tartottatok együtt. Úgy tudom, Teodóra, mint kortárs segítő segítetted apát, aki már 25 éve tart előadásokat iskolákban. Mi történt ma, Feri, ebben a gimnáziumban?
2: A témánk az az önbizalom erősítés volt, hogy állunk a saját önbizalmunkkal, illetve a társaink önbizalmát tudatosan romboljuk, vagy építjük. Ez volt a nagy kérdés, hogy néha nem is kell odafigyelnünk, hogy rombolni tudjuk a másiknak az önbizalmát, de ahhoz, hogy építeni tudjuk, ahhoz meg tudatosságra van szükségünk. És gimnáziumban most épp 8-os és 9-es diákokkal találkoztam, és olyan csapat, akik valamelyest már összeszoktak, de mégis meglepődtek azon, hogy mennyi mindent nem is ismernek egymást. Másról, vagy mennyi minden nem téma közöttük, és hogy az ilyen közös együtt gondolkodás egy ilyen feladat megoldása kapcsán mennyi mindent kihoz belőlük. Föltérképezem az ő erősségeiket, és hogyha látom, hogy vannak grafikusok, vannak olyanok, akik szoktak verseket írni, vagy szeretnek rímeket faragni, vagy egyéb, azokat már egy csoportba szedem, és akkor a saját erősségük csapata már kreatívan tud kibontakozni, akár ilyen nagy csomagoló papír,

0: Írnak akár egy kis lapra, de elindul bennük valami beszélgetés.
1: Rendkívül érdekes az is, hogy mi történt ezeken az órákon, de a kortárs segítés most még izgalmasabb, hogy Teodóra itt van. Teodóra, hadd kérdezzem meg, hány éves vagy?
2: 18 lettem, 3 napja pontosan.
1: És hány éveseknek tartottál tulajdonképpen ma előadást?
2: Hát apának segítettem, 14 évesek és 15-16 évesek volt a második csoport.
1: Hogyan kezdted el ezt a kortárs segítést egészen pontosan apa mellett?
2: Hát erre én sem emlékszek teljesen pontosan. A legkorábbi élményem ebből szerintem, amikor 14 éves voltam és Pécsre vitt apa a volt gimnáziumába.
0: Általános
2: iskolájába, ahol ő tanult.
0: A kortárs segítőnek az a szerepe, az a nagy előnye, hogy életkorban és tapasztalatban közelebb van az adott korosztályhoz, és a másik pedig, hogy az ő nyelvezetükön tud megszólalni. Én meg tudok szólalni a szakembernek az oldalán, igyekszek nem annyira szakmai beszédet tartani, hogy ne értsen belőle senki semmit. Tehát én sem egy pedagógusként vagyok jelen, hanem inkább egy csoport irányító facilitátorként, de a kortárs segítő az meg a saját életéből el tudja mondani, hogy amikor én 14 éves voltam, amikor általános iskolában cikiztek az osztálytársaim, így reagáltam. Lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, és már is tudnak egy picit kapcsolódni hozzá.
1: Teodóra, te akkor ezek szerint ennyire megnyílsz, meg kell nyílnod, és el kell mondanod a te saját élményeidet?
2: Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákba vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van, kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez úgymond hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra egyet, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni mondjuk egy ilyen csomagoló papíron vagy plakáton, amit csinálnak.
0: Igazából az is benne van nagyon sokszor, hogy a kortárs segítő egy-két lépéssel már előrébb van, mint ők, tapasztalatban is. Teodóra most fejezi be a gimnáziumot, és már arról tud beszélni, ami előttük még ott van, mint feladat. És én is el tudom mondani, hogy hogyan készültem az érettségére, de az 95-ben volt. De ő, mint kortárs segítő, el tudja mondani azt is, hogy hasonló problémákkal küzdök, mint te. Vagy cikiztek engem is az iskolában azért, hogy sokat olvastam, vagy azért, mert más voltam, mint a többiek, vagy nem úgy reagáltam, nem voltam olyan jó a sportokban. És például ez is egy érdekessége, hogy az egyik osztályban inkább sportolók vannak többen, akkor próbálok a sportvilágból példákat hozni nekik, hogyha máshol meg a művészvilágból, akkor meghozok onnan példákat. Tehát, hogyha én is kapok akár előre jellemzést az osztályról, akkor ez egy kicsit segíti a felkészülésemet.
1: Teodóra, kérlek, mesélj még arról egy pár percet, hogy hogyan nyílsz meg a többiek előtt, majd, hogy nem korosztályod előtt, még hogyha egy pár évvel fiatalabbak is, nem vagy zavarban? Vagy egy-két ilyen eseten átestél, és megtanultad ezt?
2: Én itt azért nem vagyok zavarban, mert először is benne van az a faktor, hogy soha többet nem fogunk találkozni, nagyon nagy valószínűséggel, és hogy én azzal tudok neki segíteni, hogy elmondom, hogy nekem is volt ilyen. Én is voltam lent, de nem kell ott megállni, nem kell ott maradni, mert mi a jó ének állnál meg a legmélyebb ponton, hanem hogyha tovább mész, akkor van még remény. Nem kell feladni rögtön. Ne fejezd be az útkeresést csak azért, mert mondjuk 3 helyen, vagy 4 helyen nem találtad meg magad. Lehet, hogy az 5. egy olyan közösséget találsz, ahol tényleg önmagad lehetsz és minden, és így ki tudsz bontakozni.
1: Tapasztaltad már azt, hogy neked jobban megnyílnak? Téged esetleg tágabbra nyílt szemmel hallgatnak? Mert furcsa, mert érdekes az, hogy egy kvázi korosztályukból valaki ennyire őszintén beszél a saját problémáiról?
2: Igen, éppen ezért van a mi iskolánkban, a Szilágyi Áron Református Gimnáziumban, Kiskunhalláson egy kortárs program, ahol ugyanúgy az osztályban segítenek, mert általában én úgy veszem észre, hogy kortársaknak hamarabb megnyílnak, mert a felnőttektől általában ilyenkor vagy megvetést, vagy nagy vagy már talált ki magadnak, vagy nem tudom, egyfajta elutasítást, vagy inkább azt mondják, hogy nőjél fel kapnak, míg egy kortárs, aki úgy szintén lehet, hogy végigment azon, vagy csak az a plusz kapcsolódási pont, hogy ugyanaz az életkor, ugyanazok a helyzetekben vannak körülbelül, sokkal nyitottabbá és sokkal elérhetőbbé teszi. Mármint nagyon sokszor nincsenek felkészülve erre, de ilyenkor van az, hogy egy felnőttet bevonnak, de itt a kortársnál az a legjobb, mert korban közeliek, szóval nincs meg az, hogy biztos el fog ítélni, biztos ez lesz, biztos az lesz, mert tudja, hogy ő is egy gyerek, és így sokkal közelebbének érzi már, mint teljesen normális az, hogy mivel körülbelül együtt nőnek fel, vagy körülbelül egyszerre érnek el olyan mérföldköveket az életükben, sokkal könnyebben nyíl meg, mint aki már ezeket az élményeket elfelejtette, vagy az idő megszépítette.
0: Az olvasási élményük hasonló lehet, az elejé élményük hasonló lehet, tehát több ponton tudnak kapcsolódni a diákokhoz. A másik meg, hogyha személyes történetet valaki megoszt, akkor azt látom, hogy akkor megnyílnak. Tehát Teodoram ma például mesélt arról, hogy volt időszak, nagyon kerest azt, hogy vajon ezt többször mondta nekem, hogy apa, na Jóisten miért nem adott csak egy területen adottságot, miért adott több mindenben, mert azt mondja, így sokkal nehezebb eldöntenem, hogy egyáltalán mit is akarok kezdeni magammal. Én meg annak örülök, hogyha egy szülő többféle lehetőségben ad lehetőséget kipróbálni a gyereknek magát, és akkor így kijön az, hogy most a zenében, a grafikában tehetségesebb, vagy ne talántán társas kapcsolatokban a gyerekekkel való bánásmódban, vagy az idősekkel, és az a probléma, hogy sokan még a pályaválasztásig el sem jutnak erre a szintre, hogy magukat már több mindenben kipróbálnák. Ebben most egy nagyon jó lehetőség az iskolában ez az 50 óra közösségi szolgálat, amiben Teodóra több mindenben kipróbálhatta magát. Elég sok órát eltöltött így a közösségi szolgálattal.
1: Nagyon örülök, hogy ma együtt ketten voltatok a vendégeim, és akkor itt tulajdonképpen maga a kortárs segítés volt a témák, és egy picit örülök, hogy betekintést nyújtottál Teodóra. Nagyon remélem, hogy legközelebb is jössz. Szerintem lehetne még erről beszélni. Sok minden érdekes dologra kíváncsi lennék, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben hogyan reagálnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: continuing the theme of so much of the Old Testament being an allegory of the new.
1: Tehát folytatva azt a témát, hogy az Ószövetség az allegóriája, típusa az újnak.
0: I want to look at a few things concerning the raising up of David's kingdom.
1: Szeretném megnézni most azt, hogy Dávid hogyan támasztotta fel a királyságát.
0: So we can learn those principles.
1: Hogy megtanuljuk belőle az alapelveket.
0: Come first of all to first I'm sorry, second Samuel.
1: Először is lapozzunk az a Sámuel második könyvéhez.
0: Chapter 7.
1: A hetedik részhez.
0: And David his kingdom is being established. Come to chapter 7 verse 1.
1: Tehát a hetedik rész első versét nézzük meg, Dávid királysága alapjairól.
0: Now it came to pass when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from all his enemies.
1: Amikor a király már a palotájában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől.
0: So now the kingdom is established, and he's seeing this wonderful transformation.
1: Tehát azt látjuk, hogy létrejött a királyság, és egy csodálatos átmenet megtörtént.
0: And he's anxious to build some wonderful house for the Lord to live in, because he's living in a good house.
1: És Dávid, mivel ő maga szép palotában lakik, ezért akar egy szép házat, palotát építeni az Úrnak.
0: Nathan the prophet says to him in verse 3, that's a great idea, go and do all that's in your heart, because God's with you.
1: És akkor Nátán, a proféta a harmadik versben azt mondja, jó, menj el, tedd meg, ami a szívedben van, mert ez nagyon jó.
0: But actually Nathan was totally wrong.
1: De Nátán proféta teljesen helytelen volt itt.
0: He didn't go and inquire of God, he just responded in a natural, fleshy way to this good intention that was in David's heart.
1: Nem ment el, hogy az Urat megkérdezze, hanem csak testből jó ötletnek találta mindezt, és így válaszol Dávidnak.
0: Which shows us that even very experienced prophets can get it wrong sometimes.
1: Ami azt mutatja be, hogy még a nagyon tapasztalt jó proféták is néha hibáznak.
0: They just respond out of a natural flesh response, but it's not really the word of the Lord at all.
1: Amikor csupán a testből válaszolnak, és csupán egy testes reakciója ez a történéseknek, és nem az Úrtól jövő válasz.
0: So that night Nathan goes before the Lord, and the Lord rebukes him for what he said to David.
1: És akkor éjszaka Nátán ott van az Úr jelenlétében, és Isten pedig megfeddi őt a válaszjára.
0: He says, you better go and tell my servant David what I really feel about these things.
1: Jobb, hogyha elmész, és megmondod Dávidnak azt, amit valójában gondolok.
0: Do you want to build a house for me to dwell in? I've not dwelt in a house since the time that I brought the children of Israel up from Egypt, even to this day.
1: Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig.
0: So what God is saying is, I've never dwelt in a house, and I never will.
1: Tehát mit mond itt Isten? Soha nem lakoztam házban, és soha nem is fogok.
0: Through the prophet Isaiah, he says, the whole earth cannot contain me. How can a house contain me?
1: Ézsaiás prófétán keresztül azt mondja az Úr, hogy az egész világ nem tud befogadni engem, hát hogy tudna egy ház?
0: Because God was very aware of the danger of religious buildings, which shows us that even very experienced prophets can get it wrong sometimes.
1: Ami azt mutatja be, hogy még a nagyon tapasztalt jó próféták is néha hibáznak.
0: They just respond out of a natural flesh response, but it's not really the word of the Lord at all.
1: Amikor csupán a testből válaszolnak, és csupán egy testes reakciója ez a történéseknek, és nem az Úrtól jövő válasz.
0: So that night Nathan goes before the Lord, and the Lord rebukes him for what he said to David.
1: És akkor éjszaka Nátán ott van az Úr jelenlétében, és Isten pedig megfeddi őt a válaszjára.
0: He says, you better go and tell my servant David what I really feel about these things.
1: Jobb, hogyha elmész, és megmondod Dávidnak azt, amit valójában gondolok.
0: Do you want to build a house for me to dwell in? I've not dwelt in a house since the time that I brought the children of Israel up from Egypt, even to this day.
1: Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig.
0: So what God is saying is, I've never dwelt in a house, and I never will.
1: Tehát mit mond itt Isten? Soha nem lakoztam házban, és soha nem is fogok.
0: Through the prophet Isaiah, he says, the whole earth cannot contain me. How can a house contain me?
1: Ézsaiás prófétán keresztül azt mondja az Úr, hogy az egész világ nem tud befogadni engem, hát hogy tudna egy ház?
0: Because God was very aware of the danger of religious buildings.
1: Mert Isten

0: You're going to tell my servant David what I really feel about these things.
1: Jobb, hogyha elmész és megmondod Dávidnak azt, amit valójában gondolok.
0: Do you want to build a house for me to dwell in? I've not dwelt in a house since the time that I brought the children of Israel up from Egypt, even to this day.
1: Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig.
0: So what God is saying is, I've never dwelt in a house and I never will.
1: Tehát mit mond itt Isten? Soha nem lakoztam házban, és soha nem is fogok.
0: Through the prophet Isaiah, he says, the whole earth cannot contain me. How can a house contain me?
1: Ézsaiás prófétán keresztül azt mondja az Úr, hogy az egész világ nem tud befogadni engem, hát hogy tudna egy ház?
0: Because God was very aware of the danger of religious buildings.
1: Mert Isten nagyon tudatában volt annak a veszélynek, hogy mit jelent egy vallásos hely, milyen veszélyes.
0: Now he did go and meet with Moses in Moses' little private tent.
1: Igen, elment, találkozott Mózessel az ő saját kis sátrában.
0: And that was not the tabernacle of Moses, that was Moses' personal private tent.
1: Nem a szent sátorról van szó, hanem Mózes saját otthoni sátráról.
0: What Moses did was he needed a place to go and seek God, and so he had a tent that he used to go into in order to shut the people out so he could have time with God.
1: Mi is történt ott? Mózesnek volt egy olyan sátra, ahová vissza kellett vonulnia az emberek elől, hogy Istennel tudjon időt tölteni.
0: And that tent was maintained long after the tabernacle of Moses was built.
1: Ez sokkal hosszabb ideig állt fent ez a kis sátor, mint a Mózes szent sátra.
0: The tabernacle of Moses was built for the people, it wasn't built for Moses.
1: A szent sátor, Mózes által épített szent sátor az a népnek készült, nem Mózesnek.
0: Because the tabernacle, the personal tent of Moses was very similar to the tent which David erected later on Mount Zion.
1: És elnézést, tehát a Dávid, a Mózes sátra, a saját személyes sátra nagyon hasonlított aztán a Dávid által felállított későbbi sátorhoz.
0: It was just a simple tent.
1: Egy egyszerű sátor volt.
0: And you walked into the tent and God was there.
1: Bementél a sátorba, és ott volt az Úr.
0: And God had face-to-face communion with Moses.
1: És ott Mózessel szemtől szembe találkozott az Úr.
0: And he talked to him as his friend.
1: És úgy beszélt vele, mint barátjával.
0: He's torn out the bits he doesn't like, huh?
1: Kitépi a részeket, amik nem tetszenek. My children.
0: That's his children, okay, the bits they don't like. And so I want you to see this, so Moses was living in a New Testament relationship with God before Jesus had been crucified. It was illegal.
1: Tehát kell, hogy lássuk azt, hogy Mózes újszövetségi kapcsolatban élt Istennel, mielőtt Jézus Krisztus még valaha is megjelent volna.
0: And Joshua was another person that went to that tent and had this wonderful experience of being in God's presence without the paraphernalia of religion.
1: Józsuéban is azt látjuk, hogy ő is bent volt ebben a sátorban, és Isten csodálatos jelenlétét tapasztalta meg, anélkül, hogy a vallás körítése rátapadt volna.
0: There were no curtains, there was no priesthood. There was no ceremonies, there was just God.
1: Nem volt kárpit, nem volt papság, nem voltak semmi más, csak Isten jelenléte.
0: But the trouble with the majority of God's people is they would not pay the price for intimacy.
1: Az volt viszont a gond a többséggel Isten népe közül, hogy nem akarták megfizetni a bensőséges kapcsolat árát.
0: And you cannot have intimacy with God and be living an impure life.
1: Viszont nem megy az, hogy bensőséges kapcsolatod van Istennel, és közben pedig szentségtelenül, tisztátalanul élsz.
0: So when Moses' own personal tent was in the middle of the camp, God would come to visit him.
1: Tehát akkor, amikor Mózes saját személyes sátra a tábor közepén felállítatott, akkor Isten eljött és meglátogatta őt.
0: But it wasn't where he lived, and it certainly didn't contain him. God was everywhere.
1: De nem arról volt szó, hogy Isten ott lakott volna, és hogy ez a sátor befogadta volna őt, hogy bezárta volna őt, ő mindenütt ott volt.
0: But he would come and intensify his presence in that tent so that Moses and he could have wonderful fellowship together.
1: Viszont úgy jött ebbe a sátorba, hogy az ő jelenlétét intenzívebb módon megélhette Mózes, és így csodálatos alkalmat tölthettek együtt.
0: When God intensifies his presence, he inevitably intensifies his judgment of sin. He cannot stop that happening.
1: Amikor pedig és ahol Isten meg sokszorozza vagy intenzívebbé teszi az ő jelenlétét, ott ő intenzívebbé teszi ezzel együtt a bűn feletti ítéletét, és nem tud másképp tenni.
0: So when God came to meet in

0: happening with Moses, the whole area around Moses' tent became sanctified, and if evil things were going on, God inevitably began to judge those evil things.
1: Tehát akkor, amikor Istennek ez az erőteljes jelenléte otthult Mózes sátrán, akkor a környéken, az a sátor környéken megszentelődött, és hogyha valami bűnös cselekmény volt ott, akkor Istennek látható ítélete szállt le arra a helyre. Ezt értjük, ugye?
0: See, even recently in the United States, when certain hungry people began to seek the presence of God in what has been called the Toronto Blessing.
1: Még nem olyan régen a Észak-Amerikában is, amikor éhes emberek elkezdték az Úr jelenlétét keresni, abban a mozgalomban, amely a torontói áldás nevet kapta végül.
0: They sought for God to come and presence himself in the same way.
1: Ezért keresték az Urat, hogy ilyen módon jöjjön és jelenjen meg közöttük.
0: In many cases that coming of God was absolutely destructive because most of the church wasn't ready for God.
1: És sok esetben az Isten ilyen meglátogatása nagyon pusztító volt, mert sok gyülekezet nem készült fel az ilyen meglátogatásra.
0: I know a pastor in Florida in the United States.
1: Florida államban ismerek egy pásztort.
0: In Orlando, Florida.
1: Orlandóban.
0: He got the opportunity to get John Arnott to come for one Sunday because he was in the region.
1: John Arnott éppen a környéken szolgált, és így ez a pásztor lehetőséget kapott, hogy meghívja őt.
0: And he came, and when he came, God came.
1: Eljött így John Arnott, és vele együtt jött az Úr is.
0: Two-thirds of the people ran out of the church in terror and never came back to the church.
1: A gyülekezet kétharmada szörnyűködve rohant ki az imaházból, és soha nem is tért vissza.
0: He was devastated. He said, it ruined my church.
1: És akkor ez az ember lesújtva azt mondta, hogy hát te felborítottad, vagy tönkretetted a gyülekezetemet.
0: I said, no, the ruin was already there. This just made it visible.
1: Ó, nem. A romok már ott voltak, csak ez tette láthatóvá mindezt.
0: So when God came to meet with Moses, his presence began to judge and destroy the people round this little tent of Moses.
1: Tehát amikor Isten jelenléte megjelent ott Mózesnek a sátrában, akkor az ő ítélete viszont körülötte elkezdte az embereket ítélni.
0: Because they were not prepared to pay the price to live in his presence.
1: Mert nem voltak felkészülve, hogy megfizessék az ő jelenlétében lét árát.
0: So the problem was solved by Moses taking his personal tent and moving it far, far, far out from the camp.
1: És mi volt erre a válasz, vagy a megoldás, hogy fogta Mózes az ő személyes sátrát, és messze-messze kivitte a táboron kívülre.
0: Moses would go there.
1: Mózes oda ment.
0: Joshua would go, a few other people would go.
1: Józsi is oda járt, meg még egy néhány másik ember.
0: But the rest of the people kept their distance because they didn't want to get burned by God.
1: De a többiek megtartották a távolságukat, meg nem akartak Isten sütőjébe lenni.
0: But God's amazingly loving even to people that don't want to get too near to him.
1: De Isten csodálatosan szerető azok felé is, és szeretetteljes, akik nem akarnak közel kerülni hozzá.
0: So God raised up at that time what we now call the tabernacle of Moses with its different compartments.
1: És akkor Isten létrehozatta azt, amit mi Mózes sátraként, vagy a szent sátorként ismerünk, a különböző rekeszekkel, a különböző helységekkel,
0: with its Levitical priesthood,
1: a lévita papság rendjével,
0: with God in the holiest of all where no one ever came.
1: Úgy, hogy a szentek szentjében, ahová senki nem jut be, halandó vagy hétköznapi ember, Istennek a jelenléte oda korlátozódik.
0: Even the priests never went there.
1: Még a papok sem jártak oda be.
0: Except the high priest once a year.
1: Kivéve évente egyszer a főpapok.
0: And he was scared to go.
1: Sőt, ő is rémülettel ment be.
0: So the whole of the Moses tabernacle operated on people without God being there.
1: Tehát gyakorlatilag Mózes egész sátra úgy működött, olyan emberekre épült, vagy olyanok által volt működtetve, akik Isten jelenléte nélkül voltak.
0: The people never met God and the priests never met God. He was always screened behind these different screens.
1: Az emberek sose találkoztak az Úrral, a papok sem találkoztak soha az Úrral, mert az Úr jelenléte ott volt a függöny mögött.
0: But you could go there to get your sins forgiven.
1: De elmehettél oda, hogy megbocsátassanak a bűneid.
0: You could bring your tithes and offerings so that God could financially bless you.
1: Elhozhattad a tizededet és a felajánlásodat, hogy Isten pénzügyileg megáldjon.
0: You could go there and the priest could pray and you could be healed physically.
1: Elmehettél mehettél oda, hogy a papok imádkozzanak érted, és fizikálisan meg is gyógyultál.
0: In other words, you got the benefits of God without having to get too near to God, which is what most people wanted.
1: Más szóval megvolt az Isten kapcsolatából fakadó előny anélkül, hogy kapcsolatban lettél volna Istennel, és legtöbb ember ezt keresi.
0: Now that's where most people prefer to live.
1: Az emberek itt, a legtöbb ember azt szeretné, hogy így, ilyen állapotban éljen.
0: They want the benefits, but they don't want to get too near to God.
1: Akarják az előnyöket, de nem kérnek az Istennel való közelségből.
0: So the tabernacle was provided to meet that need.
1: És ezért itt volt ez a szent sátor, hogy ezt a szükséget betöltse.
0: I've traced carefully through my Bible.
1: Ha figyelmesen átnézzük az igét.
0: And apart from the opening ceremony, I never find Moses ever went again to Moses' tabernacle.
1: Azt látom, hogy kivéve a felszentelő vagy a megnyitó ünnepséget, Mózes nem ment el többet az ő sátrába.
0: He never went to the. Well, let's make sure we keep the words correct.
1: Yes.
0: The tent is Moses' personal private meeting place.
1: Yes. Tehát most nevezzük a sátornak az a baj, ugye magyarban ez egy szó, az angolban két különféle, de szóval Mózes sátra legyen az ő személyes sátra.
0: And the tabernacle is the three compartment religious tent where people went to get their needs met.
1: És legyen a szent sátor pedig az a három részből álló vallásos sátor, ahová az emberek jártak.
0: And Moses never ever again went to that tabernacle, although he built it from the plan of God.
1: Isten terve alapján Mózes építette azt a sátrat, a szent sátrat, de soha a felszentelési ünnepség után nem ment oda vissza.
0: Because the tabernacle wasn't for him, it was for the people that wanted the benefits of God without God.
1: Azért, mert az nem az ő számára építetett, hanem azok, annak a népnek, akik akarták az Úrtól jövő áldásokat, de nem a kapcsolatot.
0: But Moses wanted God.
1: De Mózes Istent akarta.
0: So did Joshua.
1: És ugyanígy Józsué.
0: So he kept his private tent going and would go meet God in the private tent and would not go to the tabernacle where he could not meet God.
1: Ezért megtartotta az ő személyes sátrát, hogy ott Istennel találkozhasson továbbra is, és nem akart eljárni oda, ahová Istennel nem találkozhatott.
0: Now, I don't know how many times David went to Moses' tabernacle.
1: David?
0: I do not know how many times in his boyhood David went to
1: Nem tudom, hogy Dávid fiúkorában, ifjúkorában hányszor ment el Mózes sátrába.
0: But if he went, he would have been disappointed.
1: De hogyha a szent sátorba, de hogyha elment volna, akkor valószínűleg csalódott volna.
0: Because all the time of David's life, the Ark of the Covenant and the presence of God never was in Moses' tabernacle.
1: Azért, mert Dávid idejében sem a szövetség ládája, se Isten jelenléte nem volt ott a szent sátorban.
0: But that didn't stop the Levitical priesthood. They didn't need God. In fact, God was a nuisance. They could carry perfectly well their religious ceremonies without God.
1: Ettől függetlenül ez nem állította le a lévitai papságot, ők Isten nélkül ragyogóan tovább tudtak menni, sőt számukra Isten egy bizonyos értelemben nonsens volt.
0: That tabernacle was God was not there for 70 years. It didn't make any difference at all to the way the tabernacle operated.
1: 70 évig Isten nem volt ott abban a sátorban az ő jelenléte, és mégis ugyanolyan módon tovább tudott haladni az a teljes Isten tisztelet.
0: And some of our religious denominations are just the same today.
1: És manapság a néhány vallásos felekezetünk éppen ilyen állapotban van.
0: The Baptist denomination which I was part of, we ran it perfectly well without God.
1: A baptista felekezet, amelynek én részese voltam, tökéletesen működött Isten nélkül.
0: In fact, we got so used to running it without God that God was a nuisance and spoiled everything when he came.
1: Sőt, annyira hozzászoktunk, hogy Isten nélkül működik az egyház, hogy amikor megjött Isten és bemutatkozott, akkor teljesen nem tudtuk kezelni a dolgot.
0: David found God on the hills playing his harp and worshiping as he looked at God's creation. That's where he met God.
1: Dávid a domb tetőn vagy a dombokon találkozott Istennel, amikor az ő hárfáján játszott és az Urat dicsérte.
0: But now he's living in this beautiful house that he has.
1: De ebben a csodálatos palotájában él most már, amelyet magának épített.
0: The Ark of the Covenant is in this little simple tent called David's tabernacle.
1: A szövetség ládája ebben a kis egyszerű sátorban van, amelyet Dávid sátrának hívunk.
0: Moses' tabernacle temple is still functioning on a hill just 8 kilometers away.
1: A szent sátor, Mózes szent sátra még mindig működik körülbelül 8 kilométerrel arrébb egy hegyen.
0: So David gets this great idea of building a house which is better than his house, so God's got something more worthy to come and live in.
1: És Dávidnak ez a nagyszerű ötlete támad, hogy hát akkor építsünk egy házat, egy sokkal csodálatosabb, fenségesebb építményt, hogy jöjjön az Úr és lakozzon ott.
0: The prophet says, oh, that's a great idea, but he was speaking from the flesh, he wasn't speaking from the spirit.
1: A proféta azt mondja, nagyszerű, menj és tedd meg, de mindez testéből, az ő természetéből fakadóan mondta.
0: So God corrects the prophet, and the prophet has to come and correct David.
1: Isten kijavítja, kiigazítja a profétát, így a profétának el kell jönnie ismét Dávidhoz, hogy helyreigazítsa őt.
0: He said, I've never been in a house all my life, and I'm certainly not going to start now.
1: És azt mondja az Úr neki, hogy soha nem lakoztam házban, hát majd most kezdenék ott lakni.
0: I met you in the tent, I met you in the tabernacle.
1: Találkoztam veled a sátorban, találkoztam a szent sátorban.
0: Have I ever, verse 7, have I ever spoken a word to anyone from the tribes of Israel, and I commanded them, and say, why did you not build me a house of cedar?
1: Amíg csak együtt jártam, a hetedik vers, Izrael fiaival mondtam egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet Izraelt, miért nem építettetek nekem cédrus házat?
0: Now therefore, thus you shall say to my servant David.
1: Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak.
0: I took you from the sheepfold.
1: Én hoztalak ki a legerőről.
0: Verse 9, I've been with you wherever you've gone.
1: 9. vers, ott voltam veled mindenütt.
0: Come down to verse 11.
1: És a 11. verset nézzük meg.
0: Since the time I commanded judges to be my people in Israel, the Lord tells you, verse 11, that He will make you a house.
1: Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt a kijelentést, azt jelentette ki neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni.
0: Verse 12. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom, and he shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever.
1: Ha majd letelik az időd és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre.
0: Now he wasn't talking about Solomon, he was talking about Jesus.
1: Nem Salamonról, hanem Jézusról szól itt az írás.
0: It was wrongly interpreted to mean Solomon.
1: Helytelenül fordították úgy, hogy Salamont értsünk rajta.
0: In spite of what God said here, they went ahead and built a temple and God let them do it.
1: Nem épített volna házat, de Isten meg, tehát Salamon, de Isten megengedte neki.
0: We know from the book of Chronicles that when they completed the building, they took the tabernacle of Moses and brought it inside and erected it inside Solomon's temple.
1: S tudjuk azt a krónikák könyvéből, hogy amikor megépítették a salamoni templomot, akkor hozták a szent sátrat és belül állították föl Salamon templomán belül.
0: So it was just a more permanent and more glorious continuation of the tabernacle of Moses. That's what it was.
1: Tehát igazából csak egy maradandóbb, dicsőségesebb folytatása volt a szent sátornak, Salamon temploma.
0: Now the power of the kingdom was not in Moses' tabernacle, the power of the kingdom was in David's tabernacle.
1: Nem Mózes sátrában, nem a szent sátorban volt Isten királyságának az ereje, hanem Dávid sátrában.
0: And the glorious new temple became such a glittering distraction that people stopped going to David's tabernacle and all started going to Solomon's temple.
1: Viszont Salamon temploma annyira csillogó egy csillogó, elvonó tényező lett, hogy a nép nem Dávid sátrába járt tovább, hanem elkezdett a Salamon templomába járni.
0: Within a few years, David died.
1: Néhány éven belül Dávid meghal.
0: People stopped going to David's tabernacle altogether.
1: Teljesen befejezik az emberek, hogy Dávid sátrába járjanak.
0: It just became neglected, ignored.
1: Tudomást nem vesznek róla, majd végül tudatlanok vele kapcsolatban.
0: It fell down.
1: Összeomlik.
0: Fell into ruins.
1: Romokban.
0: Nobody bothered, nobody cares.
1: Senkit sem érdekel.
0: Because their whole focus now is on this new wonderful temple where you still could not meet God.
1: Mert most már mindenkinek a figyelme erre az új templomra irányul, ahol viszont még mindig nem találkozhattál Istennel.
0: Within a decade of David's tabernacle being closed, the kingdom began to become corrupted.
1: És egy évtizeden belül attól számítva, hogy Dávidnak a sátra összeomlik, egy évtizeden belül az egész királyság elkezd korrumpálódni.
0: Religious buildings do not keep a people free from sin and from the devil.
1: A vallásos épületek nem szabadítják fel, vagy nem tartják szabadon a népet a sátán uralma vagy a bűnök alól.
0: And buildings are always a distraction and a deception which keep people from God.
1: És az épületek így mindig egy olyan becsapás, amelyek az embereket távol tartják.
0: Some misled Christians and fanatical Jews might do it, but it will not be God.
1: Lehet, hogy néhány megtévesztett keresztény és fanatikus zsidó ezt fogja elrendelni, de nem Isten.
0: And if they try to do it, it could well precipitate the end of the age.
1: Ha pedig megpróbálják ezt megtenni, akkor ez valószínűleg fogja jelezni az idők végét.
0: And I personally do not believe that God would ever tolerate animal sacrifices being re-established. It would be such an insult to his son.
1: És úgy gondolom, hogy Isten soha nem tolerálná azt, hogy az állat áldozatok visszatérjenek. Ez annyira nagy inzultus lenne az ő számára.
0: So now let's look at a few more things concerning David's kingdom.
1: És akkor nézzük tovább a dolgokat Dávid királyságával kapcsolatban.
0: I want to go back just a little bit to the issue of David's mighty men.
1: Szeretnék visszatérni egy kicsit Dávid nagy embereire, erős embereinek a helyzetére.
0: You read about these in 1 Chronicles chapter 12.
1: Egy Krónika 12-ben olvasunk róluk.
0: And 2 Samuel 23. We're going to just look quickly at both of them.
1: És 2 Sámuel 22-ben, de most csak gyorsan átmegyünk ezeken.
0: They tell the story of these mighty men.
1: A Dávid nagy erős embereiről való történet. Az a 1 Krónika 12 végén
0: that there were 37 of them including David.
1: Arról olvasunk, hogy Dáviddal együtt 37 emberről van szó.
0: I'm sorry. I ought to have said 2 Samuel 23. Let's just go there.
1: Inkább nézzük a 2 Samuel.
0: Wait a moment, let me get it. 2 Samuel 23. Yes, 2 Samuel 23, I'm sorry.
1: Tehát bocsánat, 2 Samuel 23. rész.
0: It gives a list of all the names.
1: Itt van az összes név.
0: And then in verse 39.
1: És aztán a 39. versben.
0: It last names Uriah the Hittite.
1: Ott olvasjuk a Hettita Úriást.
0: 37 in all.
1: Összesen 37 ember.
0: And these men came to David.
1: Ezek úgy jöttek Dávidhoz.
0: And there was a group of three.
1: Volt köztük három.
0: Who were given to David.
1: Akik azért adattak Dávidnak.
0: Now, here's principles that we need to learn for the New Testament.
1: Itt vannak az alapelvek, amelyeket meg kell tanulnunk az Új Szövetségből.
0: Because God's already said through David.
1: Mert Isten már Dávidon keresztül kijelentette.
0: I'm going to build a building and your kingdom is going to be established forever.
1: Hogy építeni fogok egy épületet, és ezáltal a te királyságod megvalósul örökre.
0: But the building that the Spirit of God was talking about was not some physical temple.
1: De nem valami fizikai épületről, templomról beszélt Isten szelleme.
0: It was the same building that Jesus was talking about.
1: Hanem ugyanarról a templomról, amelyről Jézus beszélt.
0: Destroy this temple and in 3 days I will rebuild it.
1: Rombold le ezt a templomot, és 3 napon belül én újjáépítem.
0: And he was talking about a temple of living stones like Peter, who were being built into a habitation for God in the Spirit.
1: Ő pedig arról az élőkövekből épült templomról beszélt, mint például Péterből épült templom, amely Istennek élő lakhelyéül szolgál.
0: And that's the only temple that God's interested in.
1: Istent egyedül ez a templom érdekli.
0: Amen.
1: Amen.
0: It's made up of people.
1: Emberekből áll.
0: Who like Peter have seen something and are now living in the revelation of what they've seen.
1: Akik mint Péter is láttak valamit, és ennek a látásnak a kinyilatkoztatásában élnek.
0: They've come into the kingdom.
1: Bejöttek a királyságba.
0: They're under the rule and government of King Jesus.
1: És Jézus Krisztus királysága és uralma alatt élnek.
0: He can now take them and build them into something which is a spiritual building.
1: Most már ő ezeket megragadva felépítheti egy szellemi épületet.
0: It's the only building that God's prepared to live in.
1: És ez az az egyedüli épület, amelyre Isten úgy készült, hogy abban lakozást
0: tegyen. When all these wonderful living stones are put together in God's order.
1: Amikor isteni rendben ezek az élőkövek egymásra épülnek.
0: Then we're told it becomes a habitation for God to live in the spirit.
1: Akkor azt olvasunk, hogy ez a szellem által Isten lakhelyévé válik.
0: And at last God can live in the midst of his people and there's no cloud, there's no blockage between them.
1: Végül pedig Isten ott lakhat az ő népével, nincsen felhő, nincsen semmilyen elzáró tényező.
0: God would never accept a building where he's separated by curtains from his people.
1: Isten soha nem választan olyan épületet, nem fogadna el olyan épületet, ahol ő el van választva egy függönnyel a népétől.
0: Amen.
1: Amen.
0: And so the principles of that temple, I'm sorry, the principles of the kingdom which David built are the principles of the kingdom which Jesus is going to build.
1: Tehát így a Dávid királyságának alapelvei ugyanazok, amelyek a menny királysága vagy Krisztus királyságának az alapelvei.
0: And the true building in both cases is not built with stones, it's built with people who are living stones.
1: És mindkét esetben ezek az építőelemek nem kőből készültek, hanem élőkövekből, emberekből.
0: In both cases the king himself is the foundation.
1: Mind a két esetben maga a király az alap.
0: And then on that foundation are built a foundation of mighty men and women who are called in the New Testament the apostles and the prophets.
1: És aztán erre az alapra épülnek rá azok, akiket azok a férfiak és nők, akiket az új szövetség apostoloknak és profétáknak nevez.
0: The first stage in bringing the kingdom into existence was for David to pick out his mighty men.
1: Az királyság megalapításában az első fázis az volt, hogy Dávid kiválasztotta az ő embereit.
0: It's exactly the same with Jesus.
1: Ugyanígy történt Jézussal is.
0: You can see all these parallelisms between the two things.
1: A két dolog között látjuk ezt a folyamatos párhuzamot.
0: So what God always is looking for is the men and the women he can build together to be these mighty men.
1: Tehát Isten mindig azokat keresi, akiket, férfiakat és nőket, akiket erős emberekké építhet össze egy csapatba.
0: In the Old Testament it was all men who were the mighty men.
1: Az Új Szövetségben mind férfi volt.
0: In the New Testament most of the mighty men are women.
1: Az Új Szövetségben a legtöbb erős férfiú nő.
0: It's true. You'll find in Paul's apostolic team 36 names mentioned in the book of Romans.
1: Ott találod Pál apostoli csapatjában 36 nevet találod.
0: These are the mighty men that were given to Paul to advance the kingdom.
1: Ezek azok az erős férfiúk, akik azért adattak Pálnak, hogy a királyság haladjon előre.
0: 13 of them are women.
1: 13 közülük nő.
0: Because in the new covenant lots of the old traditions are broken and the new has come.
1: Azért, mert az új szövetségben sok régi hagyomány megtörik, mert eljön az új.
0: And so some of them, this was something that William Booth once said, the founder of the Salvation Army.
1: És erről beszélt William Booth is, az üdvhadsereg megalapítója.
0: This spiritual army, the Salvation Army, which was transforming London at the time.
1: Ez a szellemi hadsereg, az üdvhadsereg, ami akkor időben Londont átalakította.
0: He pointed to a group of women who were warriors and intercessors with him.
1: Rámutatott egy csapat asszonyra, vagy nőre, akik vele szellemi közbenjárók, harcosok voltak.
0: And he said to his friend, he said, these women are the mightiest men I've got.
1: És azt mondja az barátjának, hogy ezek a hölgyek a legerősebb férfiaim, akik vannak.
0: If you read the history of mission or the forceful advance of the kingdom anywhere, you will see that the women again and again are the mightiest men that God's ever had.
1: Hogyha a misszió történetét elolvasod, végigtanulmányozod, vagy bárhol, ahol Isten működik ebben a világban, rá fogsz jönni, hogy a nők Isten legerősebb férfiai manapság.
0: Now I want us now to go to 1 Chronicles 12.
1: És akkor most lapozzunk az 1 Krónika 12-t.
0: I could spend a very long time on this, and it's worth a lot of careful study.
1: Nagyon ez megér sok figyelmes tanulmányozást, és sok időt tölthetnék ezzel. 1 Krónika 12.
0: And I want to just see how these mighty men came.
1: És nézzük meg, hogy hogy is jöttek ezek az erős emberek.
0: They came to David in batches and for various reasons.
1: Oda jöttek Dávidhoz bizonyos különböző okokból.
0: But I want us just to come to verse 17 of 1 Chronicles 12.
1: Az 1 Krónika 12-17-et nézzük meg.
0: Let's go back to verse 16.
1: Sőt, a 16-ot.
0: Then some of the sons of Benjamin and Judah came to David at the stronghold.
1: Tehát a 17 a magyarban Benjáminnak és Judaiak is mentek Dávid sziklavárához.
0: David went out to meet them and answered and said to them, if you have come peaceably to help me, my heart will be joined with you, but if it is to betray me to my enemies, since there's no wrong in my hands, may the God of our fathers look and bring judgment.
1: Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni hozzájuk. Ha békességes szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és megbüntetni atyáink Istene.
0: That verse could also be legitimately translated as a question, so I'm told by Hebrew experts.
1: A Héberben járatos szakértők azt mondták nekem, hogy ez a mondat, ez kérdésként is értelmezhető a héber nyelvben.
0: So David could be saying this.
1: Tehát Dávid akár ezt is mondhatta.
0: Have you come peaceably?
1: Békességgel jöttetek?
0: Have you come to help me?
1: Azért jöttetek, hogy segítségemre legyetek?
0: Can my heart be united with your heart?
1: Együtt lehetek veletek szívesen, vagy a szívem összeforhat a ti szívetekkel?
0: And there are the three things I want us to look at.
1: És ezt a három dolgot szeretném megnézni.
0: David had learned a lesson.
1: Mert Dávid megtanulta a leckét.
0: He had said like a rather carnal king when he saw the need to take the citadel of Zion.
1: Mint inkább testies király azt mondta, amikor látta a szükséget, hogy bevegyék a várost.
0: And he was being mocked by the Jebusites.
1: És a jebusiak elkezdték őt gúnyolni.
0: He said, the first one who kills a Jebusite will be commander of my forces.
1: Az első, aki egy Jebusit megöl, ő lesz a parancsnok.
0: Some years ago, I was just lying in bed. It often happens to me.
1: Nem olyan régen, vagy valamikor a múltban éppen csak az ágyban feküdtem, ez sokszor megtörtént.
0: I've had a deep sleep.
1: Nagyon jó mélyen aludtam.
0: And I often wake up about 3 or 4 in the morning.
1: És aztán 3-4 óra körül hajnalban gyakran felkelek.
0: And then God will speak to me.
1: És akkor Isten megszólít.
0: Occasion, he said this to me.
1: És ekkor a következőt mondta.
0: He said, David, he said, Joab was not one of David's mighty men.
1: Azt mondta, hogy Joab nem volt Dávid erős embere.
0: And if you look at that list of 37 names,
1: és hogyha megnézed a 37 névről szóló listát,
0: Joab is not there.
1: Joab nem volt ott az erős emberek között.
0: Why is he not there when he's the commander of David's forces?
1: Miért nem volt ott Joab, amikor a parancsnok, a csapatai parancsnok a Dávidnak?
0: And the reason is because he didn't give David his heart.
1: Azért, mert nem adta a szívét Dávidnak.
0: When he heard this, the first one up the water chute and kills a Jebusite will be commander of my forces. He said, hey, here's my chance to make a name for myself.
1: Amikor hallotta a felhívást, hogy az első, aki egy Jebusit megöl vagy levág, az lesz a főparancsnok, akkor azt mondta, ó, hát itt az én időm, szerezzek magamnak nevet.
0: It wasn't love for David, it was personal ambition which motivated him.
1: Nem a Dávid felé való szeretet volt, ami őt vezette, hanem a személyes ambíció.
0: And having given him that job of commander of the forces, Joab was a constant source of trouble to David and finally betrayed him.
1: És így, hogy ez a feladatkör adatott neki, a főparancsnokság, Joab a folyamatosan problémák okozója volt, míg végül el is árult a Dávid.
0: If you've been in ministry a long time,
1: hogyha már elég hosszú ideje vagy a szolgálatban,
0: and you appoint people because of their ability or because of their ambition, you'll end up appointing Jobs.
1: Hogyha az embereket a képességük miatt vagy az ambíciójuk miatt nevezel ki a szolgálatba, akkor Joabokkal fogsz kikötni.
0: Turn around and stab you in the back when it suits them.
1: És gyakran, amikor az ő érdekük úgy kívánja, akkor majd hátad mögött jól hátba szúrnak.
0: Now the kingdom cannot be built on people like that.
1: A királyság viszont nem épülhet fel ilyen emberekre.
0: Now we come to 1 Chronicles 12.
1: Itt vagyunk az 1 Krónika 12-ben, megtanulta már Dávid a leckét.
0: They're coming to join him, but before he lets them, he says, now wait a minute, I've got a few questions to ask you.
1: Oda jönnek ezek az erős emberek, hogy csatlakozzanak hozzá, de ő tudja, hogy kérdést kell feltennie.
0: Number one, do you come peaceably?
1: Először is békével jöttök-e?
0: Now, let me explain that word as quickly as I can.
1: Amilyen gyorsan csak lehet, hadd próbáljam meg elmagyarázni ezt a szót.
0: The Greek word is the word Irene.
1: A görögben az Eiréné szó.
0: The Hebrew word is Shiloh or Shalom for peace.
1: A héberben pedig Shiloh vagy Shalom a békére, békét jelentő szó.
0: They both have a similar meaning.
1: Mind a kettőnek hasonló a jelentése.
0: And it's not to do with tranquility, it's to do with a relationship.
1: És nem a egy állapotról vagy egy ilyen nyugalomról van szó itt, hanem kapcsolatról.
0: That's why in the New Testament Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God."
1: Ezért mondja Jézus az Új Szövetségben, hogy áldottak a békességre törekvők, vagy a békességet létrehozók, mert ők az Isten fiainak.
0: It tells us in Colossians 1:19 that Jesus, that God made peace through the blood of His cross.
1: Azt olvassuk a Kolossi 1:19-ben, hogy Isten az a kereszten keresztül békességet szerzett.
0: It tells us in Ephesians 2 that God brought Jew and Gentile together to make one new man, thus making peace.
1: Efézus 2-ben pedig azt olvassuk, hogy Isten a zsidót és a pogányt egy új emberben összehozta és megbékélést szerzett.
0: So the idea of peacemaking in the Bible is to mend a relationship which was formerly hostile.
1: Tehát a Bibliában a békesség szerzésnek az elve az egy olyan kapcsolat helyreállítása, ami azelőtt ellenséges volt.
0: It's to do with relationships.
1: Tehát kapcsolatról van itt szó.
0: So two people don't like each other.
1: Tehát amikor két ember nem szereti egymást,
0: they hate each other.
1: Sőt, utálják egymást,
0: they're fighting each other.
1: És egymással veszekszenek,
0: they stop fighting each other.
1: És befejezik ezt, nem veszekednek, nem háborúznak tovább.
0: That may be the end of the war, but they've not yet come to peace.
1: Ez lehet, hogy a háború vége, de ez még nem a békesség kezdete.
0: For peace to come, they have to fall into each other's arms.
1: Mert ahhoz, hogy a békesség jöjjön, egymás karjaiba kell kikötniük.
0: Be reconciled.
1: Megbékéltetniük.
0: And really begin to love one another.
1: És igazán el kell kezdeniük egymást szeretni.
0: Only then has peace come.
1: És csak akkor jön a békesség.
0: This same word was used in the Greek medical profession.
1: Ugyanezt a szót használták a görög orvosi terminusként is.
0: When a bone fractured.
1: Amikor eltört egy csont.
0: And it was completely broken.
1: És teljesen széttört.
0: When it came back together,
1: amikor összeillesztették,
0: calcified over,
1: és befáslizták, beköztötték,
0: was completely healed,
1: teljesen meggyógyult,
0: and as a result is now stronger than before the break,
1: és ennek eredményeképpen erősebb, mint a törés előtt volt.
0: A fractured bone, once it's mended, is usually unbreakable at the point of fracture.
1: Hiszen általában egy eltört csont ott, ahol összefor ismét, ott törhetetlenné válik.
0: When it's completely mended and healed, it is now unbreakable.
1: Ha teljesen meggyógyult és helyreállt, akkor most már szétválaszthatatlan.
0: They'd use this same word, Irene.
1: Ugyanezt a szót használták rá az orvosok, az Eirénét.
0: They would say the bone has now come to peace.
1: Azt mondták, hogy a békesség, a csont most már békét lelt.
0: So what David is asking is this.
1: Tehát mit is kérdez Dávid?
0: If you were to come and become part of my leadership team.
1: Hogyha te eljönnél és a vezetői csoportom tagjává lennél.
0: Would you come with a heart to make peace?
1: Vajon olyan szívvel jönnél-e, hogy békességet tegyél?
0: Would you strengthen the relationships between us?
1: Vajon a kapcsolatot erősíted-e közöttünk?
0: And particularly your relationship to me.
1: Különösen a te kapcsolatodat velem.
0: Would it be unbreakable?
1: Vajon törhetetlenné lesz az?
0: Make peace with me the way God made peace with us at the cross.
1: Vajon annyira békét szerzel közöttünk, mint amennyire Isten a keresztnél szerzett az emberre.
0: When Adam and God walked together in innocence, they had a relationship.
1: Amikor Ádám és Isten együtt járt még az ártatlanság idejében, akkor ez a kapcsolatuk volt.
0: Through man's independence, the relationship was broken.
1: De ez a kapcsolat az ember függetlenségén keresztül szakadt.
0: God said, Adam, where are you?
1: És akkor azt mondja Isten, hogy Ádám, hol vagy?
0: He wasn't interested in saving souls, he wanted to mend the relationship.
1: Nem azt akarta, hogy lelkek meneküljenek meg, hanem hogy helyreálljon a kapcsolat.
0: And so through the cross,
1: és így a kereszten keresztül,
0: the fracture was healed,
1: meggyógyult a törés,
0: and man and God are now unbreakably joined through the love of Calvary.
1: Most már a Golgota szeretetén keresztül Isten és ember törhetetlenül összeforr.
0: Now my relationship with God is an Irene relationship. It's a peacemaking relationship.
1: Tehát így Istennel való kapcsolatom egy Irene kapcsolat, egy békességre törekvő vagy békesség szerző kapcsolat.
0: And it cannot be broken.
1: Amely nem törhet el.
0: It's an unbreakable covenant relationship.
1: Egy feloltatatlan vagy eltörhetetlen szövetséges kapcsolat.
0: Nothing can separate me from the love of God.
1: Semmi sem választhat el az Isten szerelmétől.
0: So here's David coming to his mighty men and saying, are you coming to make peace?
1: Tehát itt van Dávid, jönnek az erős emberek hozzá, vajon békével jöttök-e?
0: Will you make unbreakable covenant of love?
1: Vajon a szeretetnek összetörhetetlen vagy széttörhetetlen kapcsolatát hozzátok-e?
0: Because even though you're able, I don't want able people who are not joined to me.
1: Mert annak ellenére, hogy jó képességekkel megáldott emberek vagytok, nem akarom, hogy ilyen emberek jöjjenek úgy, hogy nem vagyunk együtt.
0: Jesus did the same thing with his men.
1: Jézus ugyanezt csinálta az ő embereivel.
0: The last thing he did was to break bread with them and make unbreakable covenant with them.
1: Az utolsó dolog, amit tett halála előtt, hogy megtörte a kenyeret velük, és egy törhetetlen szövetségre lépett velük.
0: Now this is a pattern for every apostolic team.
1: És ez a példája minden egyes apostoli csoportnak.
0: It's a pattern for the kind of men and women that can bring the kingdom in.
1: Ezek a fajta emberek, férfiak és nők azok, akik Isten királyságát bemutathatják.
0: The Joabs may be very skilled and gifted, but they'll end up being a betrayer of the covenant which you thought you had made with them.
1: Mert lehet, hogy vannak Joábok körülötted, akik nagyon képzettek és tehetségesek, de azt fogod meglátni, hogy megtörik és elárulnak abban a szövetségben, amelyet úgy gondoltál, hogy kötöttél velük.
0: Such people are no good to you, even though they may be very gifted.
1: Még akkor is, hogyha ezek az emberek nagyon tehetségesek, nem lesznek hasznodra.
0: The second thing David said was this.
1: A második dolog, amit Dávid mondott, a következő.
0: Have you come to help me?
1: Azért jöttél-e, hogy segítségemre légy.
0: See, in an apostolic team,
1: egy apostoli csoportban,
0: appointed by God to advance the kingdom,
1: amelyet Isten hozott létre és állított fel azért, hogy a királyság előre terjedjen,
0: there can only be one leader,
1: csak egy vezető lehet,
0: and there can only be one vision,
1: és csak egy látás lehet.
0: Now you can contribute to the vision,
1: hozzáadhatsz a látáshoz, hozzájárulhatsz személyesen.
0: One man, the head, sets the vision, and others now work to help him to fulfill that vision.
1: De egy embernek kell az egész csapatot vezetnie, akinek a látása van, és a többiek pedig ez alá tagozódnak be.
0: Some years ago I was in a great church in Pretoria in South Africa.
1: Néhány évvel ezelőtt egy nagyszerű gyülekezetben jártam, Pretóriában, Dél-Afrikában.
0: The pastor was a man named Ed Raybert. He's now with the Lord. Most of my friends are with the Lord these days.
1: Ed Raybert nevű pásztor vezette ezt a gyülekezetet, most már az Úrnál van, mint a legtöbb barátom.
0: I'm getting lonely down here.
1: Ó, most már nagyon egyedül érzem, kezdem egyedül érezni magam.
0: He started off with a Baptist church of 300.
1: Egy 300 tagú baptista gyülekezettel kezdte.
0: That opened its doors to the Holy Spirit.
1: De aztán megnyitotta a kapuit, a gyülekezet ajtaját a Szent Szellem előtt.
0: And it's become a powerful city-shaking church of more than 10,000.
1: És most és egy több mint 10,000 tagú, az egész várost megrengető gyülekezetté váltak.
0: It's one of the great churches in South Africa.
1: Afrikának egyik nagyon nagyszerű gyülekezetéről van szó.
0: I used to visit on a fairly regular basis.
1: És egy viszonylag elég rendszeres odajáró voltam.
0: I would preach on the Sunday, then on Tuesday I'd sit with the leadership and we would go over something.
1: Vasárnap prédikáltam, kedden pedig a vezetőkkel vettünk át valami témát.
0: And they told me they just had a visit from a prophetic ministry. I've forgotten his name.
1: És azt mondták az egyik alkalommal, hogy éppen azelőtt tett ott látogatást egy profétai szolgáló, már nem emlékszem a nevére.
0: He preached on the Sunday and then visited with the leaders on the Tuesday.
1: Vasárnap szintén prédikált, kedden pedig leült a vezetőkkel.
0: And they said to him, do you see anything about the church you want to speak to us about?
1: És megkérdeztem azt, hogy mit akart szólni a gyülekezethez. Igen. Tehát megkérték tőle, hogy mondja el, hogy mit lát a gyülekezettel kapcsolatban. Van-e valami üzenete?
0: And he said, yes, I see turbulence. I see there's discord. It's not a peaceful church.
1: Igen, azt látom, hogy itt kavarodás van. Ez nem egy békességes gyülekezet.
0: He said, I believe the problem is multiple vision.
1: És úgy gondolom, hogy többszörös látás a probléma.
0: He says, now Ed, your job is to set the vision for this church.
1: Ed, a te feladatod az, hogy a látást megszabd ennek a gyülekezetnek.
0: You guys can help him, but his job is to set the vision.
1: Ti vezetők körülötte segíthettek neki, de az övé a látás.
0: And they said, once the vision set,
1: és akkortól kezdve, ahogyan a látás az megvan szabva,
0: then all you other leaders, you give yourself to Ed to fulfill the vision that he has set.
1: A többi vezető, adjátok oda magatokat Ed számára azért, hogy be tudjátok azt a látást teljesíteni.
0: You cannot have another vision that you're trying to work out at the same time.
1: Nem lehet egy másik látásod, amin próbálsz dolgozni és ügyködni, hogy az valósuljon meg.
0: Well, they went away and thought about this and prayed, and there were 9 key leaders with Ed.
1: Elmentek, ezen visszavonultak, ezen gondolkodni. 9 kulcsfontosságú vezető volt Ed körül.
0: 5 of them decided that they had a distinctly separate. I'm sorry, 4 of them decided they had a distinctly separate. Now let me start again. All 9 of them decided they had a distinctly separate vision.
1: 9, a 9 vezető közül azzal a megállapítással ért vissza, hogy igen, mind a 9-üknek más a látása, elhatárolhatóan más látása van, mint Ednek.
0: 5 of them said, right, Ed, we've heard the word of God, we're laying down our vision, from now on we only are here to fulfill your vision, what is it?
1: 5 közülük azt mondta, hogy letesszük ezt a látást, Ed, mi a te látásod, mi mögé állhatunk be?
0: And he realized he better go to God and get a vision, so they had something to follow.
1: És akkor rájött Ed, hogy jobb, hogyha kér Istentől látást, ami alapján tovább tudnak menni.
0: So the first problem was Ed. The first problem was Ed.
1: Tehát az elsődleges probléma Ed volt.
0: He didn't have a clear vision.
1: Nem rendelkezett egyértelmű tiszta látással.
0: So he had to go and seek God to make sure that he had the real clear vision of God.
1: Tehát az Úrral kellett találkozni, és az Urat keresni azért, hogy biztos, hogy egyértelmű látása legyen.
0: Five of them said, well, from now on, we die to our vision. We're here to fulfill your vision. What is it?
1: 5-en azt mondták a vezetőségből, hogy jó, meghalunk a saját látásunknak, és elkezdünk a te látásodnak élni. Mi az?
0: 4 said this.
1: A 4 pedig a következőt mondta.
0: We also examined our hearts.
1: Mi is megmértük, megvizsgáltuk a szívünket.
0: We also decided that we have a distinctly different vision.
1: Mi is rájöttünk, hogy teljesen más a látásunk.
0: But here's our problem.
1: De itt van a problémánk.
0: Our vision is more important to us than being part of this church.
1: A látásunk fontosabb számunkra, mint az, hogy a gyülekezet tagja legyünk, vagy része legyünk.
0: So we think the only honorable thing is for you to release us to go elsewhere to fulfill our vision.
1: Ezért úgy gondoljuk, hogy az egyedüli lehetséges dolog az, hogyha te kiengedsz, vagy ki küldesz bennünket, hogy egy másik munkát hozzunk létre, ahol a látásunk megvalósulhat. Nem rossz dologról van szó, nem egy szakadásról a gyülekezetben,
0: they were lovingly released,
1: hanem szeretetes kapcsolatban lettek kiküldve, kiengedve.
0: 30-50 kilometers somewhere else, so there was no contamination with the original church.
1: 30-50 kilométerrel arrébb kezdtek valamit, hogy ne legyen a két gyülekezet között vita, vagy bármiféle.
0: And they started to fulfill their vision.
1: És elkezdték beteljesíteni a látásukat.
0: I know 3 of them, and they are great men with their great own ministry.
1: Hármukat ismerem is személyesen, és tudom, hogy nagyszerű emberek, nagyszerű Istentől kapott szolgálattal.
0: And they look back with gratitude to the days that they had with Ed.
1: És nagyon nagy hálával tekintenek vissza azokra a napokra, amelyet Eddel töltöttek.
0: Now that kind of leaving doesn't do any harm.
1: Ez a fajta elmenetel, ez nem okoz problémát.
0: And they were sent with love and blessing, were still free to come back and be part of special events, and everybody continued to love them.
1: Áldással mentek el, és azzal a hozzáállással, hogy bármikor visszajöhetnek, része lehetnek a gyülekezet különleges alkalmainak, mindenki szerette őket.
0: But once this issue was cleared, the church took off and really began to go somewhere.
1: De abban a pillanatban, hogy ezt tisztázták, ezt a dolgot, a gyülekezet elkezdett növekedni.
0: See, if you're on an apostolic team, you have only one role, that's to help the leader fulfill the vision.
1: Ha pedig egy apostoli csapatnak vagy a tagja, akkor egyetlen egy feladatod van, ez pedig az, hogy segítségére légy a vezetődnek, hogy az ő látásod teljesedjen. Ha pedig ha te vagy a vezetője ennek az apostoli csoportnak, akkor jobb, hogyha van egy tiszta látásod, amelyet a többiek követni tudnak.
0: And the third thing David said was, is your heart joined to my heart?
1: A harmadik, amit kérdeztek, a szíved pedig egye az én szívemmel.
0: And it wasn't enough to have them on staff, there had to be a heart-to-heart relationship.
1: Nem volt elég, hogy csak a vezetőség része valaki, hanem kötelező volt a szívtől szívbe való kapcsolat.
0: There had to be transparency.
1: Kellett egy átlát. Átlátszóságnak, elszámoltathatóságnak kellett jönnie.
0: They had to be friends as well as fellow workers.
1: Barátoknak kellett lennie, nem csak munkatársaknak.
0: They had to love each other as well as happen to be working on the same team.
1: Szeretniük kellett egymást, és nem csak, hogy hát úgy történt, hogy egy csoportban vagyunk.
0: And the fourth thing was that they were not to use their confidential knowledge, they were not to use that position to betray their leader.
1: A negyedik, ami ebből fakadt, pedig az volt, hogy az ő bizalmas ismereteiket nem szabadott arra használniuk, hogy elárulják az ő vezetőjüket.
0: Now they're simple rules, but they make all the difference.
1: Ezek nagyon egyszerű szabályok vagy alapelvek, de ezek hozzák a különbséget.
0: Now come to verse 18.
1: Nézzük meg a 18. verset.
0: See the response of Amaziah. See the response of Amaziah.
1: Nézzük meg az Amaszáj válaszát.
0: Amaziah is one of the few people in the New Testament, one of the few people in the Old Testament where we read the Spirit of God came upon Amaziah.
1: Amaszáj az az egyik olyan ember, kevés emberek közül az egyik az Ószövetségben, akiről azt olvassuk, hogy Istennek szent szelleme rászállt.
0: This doesn't happen very often in the Old Testament.
1: Az Ószövetség idején nem gyakran történt ilyesmi.
0: But it happened here because it was so very important.
1: De megtörtént itt, mert annyira fontos dologról van szó.
0: The Spirit of God came upon Amaziah.
1: Isten szelleme rászállt Amaszájra.
0: Now here's another interesting thing.
1: És itt van egy másik érdekes dolog.
0: Amaziah was the natural brother of Joab, but he had a very different spirit.
1: Amaszáj Joábnak a természetes testvére volt, de teljesen más lelkület, szellemiség lakozott benne.
0: You see, if you're going to be coming to this sort of thing, your covenant to the team is more than your connections with your family.
1: Tudod, hogyha egy ilyen fajta csapatba kezdesz el részt venni, akkor a csapatban lévő szövetséged erősebbé válik a családi kapcsolataidnál.
0: So Amaziah leads the group of men who now make this commitment to David.
1: Tehát Amaszáj most azokat vezeti, akik szövetségre lépnek Dáviddal.
0: Listen to what he says.
1: És hallgassátok meg, hogy mit mond.
0: We are yours, O David.
1: Tied vagyunk, Dávid.
0: We are on your side, O son of Jesse.
1: Veled tartunk, Isai fia.
0: Peace, peace to you.
1: Békesség, békesség neked.
0: And peace to your helpers, for your God helps you.
1: Békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened.
0: Then David received them and made them captains of the troops.
1: Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok vezéreivé tette őket.
0: And the whole of the reign of David, there was never ever one split in that leadership team.
1: És ebben a vezetői csapatban Dávid királysága, Dávid uralma alatt soha, de soha szakadás nem történt.
0: They stayed loyal to David to the day he handed over the kingdom to Solomon.
1: Hűségesek maradtak Dávidhoz mindaddig, amíg Dávid átadta az uralmat Salamonnak.
0: No one ever left the team.
1: Soha senki nem ment el a csapatból.
0: No one ever betrayed David.
1: Senki nem árult el Dávidot.
0: And here's the amazing thing.
1: És itt a csodálatos ebben.
0: I've not time to go into, but just to make the statement.
1: Nincsen alkalmam erre mélyre ásni, csak egy állítást hadd mondjak.
0: In that moment of absolute craziness when David committed adultery with Bathsheba,
1: abban a nagyon nagyon bolond pillanatban, amikor Dávid paráználkodott Bathsheba,
0: and then to try and cover up his crime, he had Uriah the Hittite killed, one of his own mighty men.
1: És megöleti az ő saját egyik nagy ember, erős emberét, Úriást.
0: See, Joab was always a politician.
1: Hát tudjátok, Joab ott van mindig, mint egy politikus.
0: He was happy to arrange for Uriah to be killed, because it meant he now had a hold over David in the political game he was playing.
1: Úriás megörült annak, hogy ő részt vehet ebben, hogy megszervez. Joab megörült annak, hogy megszervezheti Úriás halálát, mert így Dávidon egy kis hatalmat gyakorolhatott azzal, hogy tud a dologról.
0: If Joab really loved David,
1: hogyha Joab igazából szerette volna Dávidot,
0: and he got that letter from David, and he got the letter from David,
1: és megkapta volna, és amikor megkapja ezt a levelet Dávidtól,
0: he was in David, are you out of your mind? What are you doing?
1: Azt mondta volna Dávidnak, hát Dávid, elvesztetted az eszed, mit csinálsz?
0: You're asking me to plot to kill one of your own mighty men, are you crazy? And do you expect me to agree with you?
1: Bolond vagy, azt kéred, hogy az egyik erős emberedet azt akarod, hogy megöld az egyik erős emberedet, és én pedig legyek társad ebben?
0: If he'd been a true friend, I'm sure he could have turned David back from his sin, and he would never have committed that sin.
1: Ha igazi barát lett volna, biztos vagyok abban, hogy Dávidot megakadályozhatta volna, hogy ezt a bűnét elkövesse, és nem is követte volna el.
0: But here's the amazing thing.
1: De itt van a csodálatos dolog.
0: When David killed one of his own mighty men, and the truth came out,
1: amikor kiderült az igazság, miután az egyik nagy erős emberét megölte Dávid,
0: what did the other guys do?
1: Mit tettek a többiek?
0: They forgave him and stayed loyal to him. That's amazing.
1: Megbocsátottak neki, és hűségesek maradtak hozzá. Ez csodálatos. Nem gondolod? Nem csodálatos?
0: Isn't that amazing?
1: Nem csodálatos?
0: Can you see the sort of the commitment there was?
1: Láthatjuk azt az elszánt eltökéltséget, ami és elkötelezettséget, ami bennük volt.
0: And because of that covenant commitment which he'd made with these men and they'd made with him.
1: És mindez amiatt a szövetséges kapcsolat miatt volt, amelyet ők egymással kötöttek.
0: But they were an inseparable team that advanced the kingdom.
1: Ez az a fajta csapat, amely Isten királyságát előrébb viszi.
0: Let's mention one or two more things quickly.
1: Még gyorsan említsünk meg egy-két dolgot.
0: We find that three times David was anointed.
1: Azt látjuk az igében, hogy Dávidot háromszor kenték fel.
0: He was anointed by Samuel when he was just about 14 or 15 years of age.
1: Felkente őt Sámuel, amikor 14-15 éves lehetett.
0: 1 Samuel 16:13.
1: 1 Samuel 16:13.
0: He was prophetically anointed to be the king, but it was not yet possible to make it practical.
1: Prófétai módon már királlyá kenték, de még gyakorlatilag nem teljesedhetett be.
0: Quite a few years went by.
1: Jó néhány év eltelt.
0: Something like 17 years.
1: Körülbelül 17.
0: And then he was anointed by his own tribe.
1: Felkeni királlyá az ő saját törzse.
0: By the mighty men.
1: Az erős emberek.
0: And by the tribe of Benjamin.
1: És Benjamin törzse.
0: And he was now the king of two, but not of all 12.
1: Most már két törzsnek a királya, de nem az összesé 12-jé.
0: 2 Samuel chapter 2 verse 4.
1: 2 Samuel 2:4.
0: So they anointed him and each time they made covenant. Please notice that.
1: Tehát felkenték őt, és minden egyes alkalommal szövetségre is léptek. Kérlek, lássátok ezt meg.
0: David waited in Hebron for 7 years for the other tribes to recognize who he was.
1: És Dávid 7 évet várt Hebronban arra, hogy a többi törzs is felismerje és elismerje őt.
0: Like Jesus, he didn't say, "Now look, you guys, I'm the king. You better recognize that."
1: Ugyanúgy, ahogy Jézus is nem azt mondta, hogy na most már fickók, én vagyok a király, jobb, hogyha felismeritek.
0: Jesus said to his disciples, "You call me Lord and Master. That's good because that's who I am."
1: Az Úr azt mondja, hogy ti neveztek Úrnak és Mesternek, és ez jó, mert valóban az vagyok.
0: But he never called himself Lord and Master. They had to voluntarily recognize who he was and give him that position.
1: Ő soha nem hívta magát Úrnak és Mesternek, hanem önkéntes módon kellett, hogy felismerjék ezt a többiek róla.
0: Just like Peter, they have to see it by revelation.
1: Ugyanúgy, ahogy Péternek is, a többieknek is kinyilatkoztatás alapján kellett meglátniuk.
0: And then it grips their hearts and they will not defect from it.
1: És aztán ez bele megy úgy a szívükbe, hogy nem fognak eltérni ettől.
0: So finally all the other tribes come to David in 2 Samuel 5.
1: Tehát végül 2 Samuel 5-ben az egész Izrael népe Dávidhoz megy.
0: Now he's got an apostolic team that can establish the kingdom.
1: Most már ott van az ő kezében az apostoli csoport, amely létrehozhatja a királyságot.
0: He never tried to establish the kingdom until he had the covenant loyalty of all these men.
1: Soha addig nem próbálta meg létrehozni a királyságot és megalapozni, amíg ezeknek az embereknek a szövetséges hűségét nem élvezte.
0: Then he went from Hebron to Jerusalem and began to establish the kingdom.
1: És akkor Hebronból átment Jeruzsálembe, és ott megalapította a királyságát.
0: The first thing he did was to establish the tabernacle of David so that praise and extravagant worship were the heart and center of the kingdom from the very beginning.
1: Az első lépése a királyságban az volt, hogy megalapította, létrehozta a Dávid sátorát, és így a dicséret és az imádat kinyilvánított megjelenő dicséret volt az egész királyságának a középpontjában.
0: I just taught for a whole week simply on David's tabernacle.
1: Egy hetet tanítottam ezzel kapcsolatban, Dávid sátrával kapcsolatban.
0: And I could easily have taught for two whole weeks.
1: Tehát könnyen beszélni két hetet is.
0: But I want you to see that in this picture of the kingdom of Jesus, the kingdom of David has got many similarities.
1: De szeretném, ha meglátnánk, hogy Jézus Krisztus királyságának a képében nagyon sok a hasonlóság Dávid királyságához.
0: It was a worship driven and it was a prayer driven kingdom.
1: Imádat és ima hajtotta vagy vezérelte királyság volt ez.
0: In the New Testament, the kingdom was established by the upper room community that behaved very much like a David's tabernacle.
1: Új szövetségi tekintetben a királyság ott a felházban egy olyan csoport által jött létre, akik nagyon hasonlítottak az ószövetségi Dávid csoportjához.
0: Until the upper room was established,
1: addig, vagy mielőtt ez a felső házbeli dolog létrejött.
0: For 3.5 years, as Jesus was beginning the kingdom.
1: 3.5 éven keresztül Jézus csak kezdte, vagy kezdő félben volt a királyság tekintetében.
0: His humanity became a one-man tabernacle of David, where he met and communed with his father.
1: Az ő embersége, emberi mi volt a vált, egy egyszemélyes Dávid sátrává, ahol Istennel volt közös, az atyával volt közösségben és kapcsolatban.
0: We're told in John 1:14 that the word became flesh and tabernacled amongst us.
1: Azt olvassuk a János 1:14-ben, hogy az ige testé lett és lakozott, azaz angol fordítás szerint sátrat vett közöttünk.
0: And once again, it was a prayer driven kingdom from day one. Hello.
1: Tehát még egyszer hadd mondjam azt, az első naptól kezdve ima vezérelt királyság volt
0: ez. The most important thing about an apostle.
1: És ez a legfontosabb az apostollal kapcsolatban.
0: He's got to be a man of prayer.
1: Az ima emberévé kell, hogy legyen.
0: And he's got to produce a tabernacle of prayer.
1: És az imának a sátrát kell felállítania.
0: Generate a house of prayer.
1: A ház, az imának a házát kell létrehozni.
0: Because that's the powerhouse for which everything else concerning the kingdom is motivated.
1: Mert az erőmű, ahonnan Isten királyságának többi vonatkozása kiárad.
0: And wherever we are prepared to do this, we find the kingdom can be forcefully advanced.
1: Mindenkor, amikor erre felkészülünk, hogy ezt megtegyük, azt látjuk, hogy Isten királysága erővel fog terjedni.
0: Now this is such a clear testimony. We've got to hear what God's saying here.
1: Ez annyira egyértelmű bizonyság Istentől, hogy jobb, hogyha meghalljuk.
0: A few weeks ago, I for the first time visited a church in Florida.
1: Néhány héttel ezelőtt első látogatást tettem egy floridai sátrává, ahol Istennel volt közös, az atyával volt közösségben és kapcsolatban.
0: 1:14 that the word became flesh and tabernacled amongst us.
1: Azt olvassuk a János 1:14-ben, hogy az ige testé lett és lakozott, azaz angol fordítás szerint sátrat vett közöttünk.
0: And once again, it was a prayer driven kingdom from day one. Hello.
1: Tehát még egyszer hadd mondjam azt, az első naptól kezdve ima vezérelt királyság volt ez.
0: The most important thing about an apostle.
1: És ez a legfontosabb az apostollal kapcsolatban.
0: He's got to be a man of prayer.
1: Az ima emberévé kell, hogy legyen.
0: And he's got to produce a tabernacle of prayer.
1: És az imának a sátrát kell felállítania.
0: Generate a house of prayer.
1: A ház, az imának a házát kell létrehozni.
0: Because that's the powerhouse from which everything else concerning the kingdom is motivated.
1: Mert az erőmű, ahonnan Isten királyságának többi vonatkozása kiárad.
0: And wherever we are prepared to do this, we find the kingdom can be forcefully advanced.
1: Mindenkor, amikor erre felkészülünk, hogy ezt megtegyük, azt látjuk, hogy Isten királysága erővel fog terjedni.
0: Now this is such a clear testimony. We've got to hear what God's saying here.
1: Ez annyira egyértelmű bizonyság Istentől, hogy jobb, hogyha meghalljuk.
0: A few weeks ago, I for the first time visited a church in Florida.
1: Néhány héttel ezelőtt

0: And he's got to produce a tabernacle of prayer.
1: És az imának a sátrát kell felállítania.
0: He's got to generate a house of prayer.
1: A ház, az imának a házát kell létrehozni.
0: Because that's the powerhouse for which everything else concerning the kingdom is motivated.
1: Mert az erőmű, ahonnan Isten királyságának többi vonatkozása kiárad.
0: And wherever we are prepared to do this, we find the kingdom can be forcefully advanced.
1: Mindenkor, amikor erre felkészülünk, hogy ezt megtegyük, azt látjuk, hogy Isten királysága erővel fog terjedni.
0: Now this is such a clear testimony. We've got to hear what God's saying here.
1: Ez annyira egyértelmű bizonyság Istentől, hogy jobb, hogyha meghalljuk.
0: A few weeks ago, I for the first time visited a church in Florida.
1: Néhány héttel ezelőtt első látogatást tettem egy floridai gyülekezetben.
0: The name of the leader is Guillermo Maldonado.
1: Guillermo Maldonado.
0: Maldonado.
1: Maldonado. Mindenaldo.
0: He's a wonder.
1: A neve a pásztornak.
0: And he's from Honduras.
1: Hondurasi ember.
0: The church is a Spanish-speaking church.
1: Spanyol ajkú gyülekezetről van szó.
0: He's an apostolic young man, 38 years of age.
1: 38 éves apostoli hivatású fiatalember.
0: God told him to go and take the city of what's the matter with me? Miami. Couldn't think of the name.
1: És az Úr azt mondta neki, hogy menjen és Miami városát vegye be.
0: It's a city of 3.1 million people, full of corruption and mafia and drugs. It's a devilish city.
1: 3,1 milliós városról van szó, tele korrupcióval, a mafiával, egyszerűen csak egy bűn barlang az egész.
0: Others had tried before, they'd failed.
1: Próbáltak már többen, próbálkoztak és kudarcba
0: fulladtak.
1: Az Úr azt mondta neki, hogy tedd az én módszer, vagy az én általam adott módon, és akkor sikeres leszel.
0: You first yourself become a man of prayer.
1: Először is te magad válj az ima emberévé.
0: And you build this church on the power of prayer.
1: És az egész gyülekezetet építsd az ima erejére.
0: Make a continuous David's tabernacle of day and night prayer.
1: Alkosd meg Dávid sátrát folyamatosan nappal és éjjel az imádkozáson, imádaton keresztül.
0: And let it be the powerhouse of everything that you do.
1: És legyen ez mindennek az erőműje.
0: The first, after he became the pastor and the church grew somewhat.
1: Először ő lett a pásztor, aztán növekedett valamicskét a gyülekezet.
0: The first person on staff, paid staff, was a full-time minister of prayer. It's the first person he appointed.
1: Az első teljes idejű szolgáló, akit kinevezett, az teljes idejű imádkozó volt.
0: Who organized the prayer of the church? Now that they have 12 full-time ministers of prayer, full-time staff.
1: Aki a gyülekezet ima életének a szervezéséért volt felelős. Ma, vagy most már 12 teljes idejű ima szervezőjük van.
0: Every 6 hours they have 3 of these prayer leaders on duty and the others are not on duty.
1: Minden 6 órában vagy 6 óránként a 12 közül 3-an vannak megbízva szolgálatban.
0: Now, it doesn't mean they're sleeping, they're just not in the prayer room leading the prayer, that's all.
1: A többiek nem. Ez nem azt jelenti, hogy alszanak éppen, hanem egyszerűen nincsenek ott az ima szobában.
0: Prayer goes on day and night 7 days a week.
1: A nap 24 órájában a hét minden napján imádkoznak az emberek.
0: In 4 years the church has grown to 5000 people.
1: 4 év alatt 5000-re nőtt a gyülekezet tagsága.
0: And it's powerful. I was there, it was incredible.
1: És ott voltam, hihetetlenül erőteljes gyülekezet.
0: And they've just acquired land to build an even bigger sanctuary.
1: Éppen most kérvényezték, hogy vehessenek nagyobb földet, hogy még nagyobb imaházat építsenek.
0: But the Sunday that I happened to be there, they'd started home cells for evangelization.
1: De azon a napon, azon a vasárnap, ahol ott voltam, éppen akkor indítottak be olyan házi csoportokat, amelyek az evangelizációra vannak.
0: And he's to meet on a Wednesday night.
1: Amelyek szerda esténként találkoznak.
0: On the Sunday, they were reporting to the church the first meeting.
1: És vasárnap az első alkalmuknak az eredményéről számoltak be a gyülekezetben.
0: It had just happened three or four days ago.
1: Mert azelőtt történt 3-4 nappal.
0: First meeting they had 180 cell groups met.
1: Az első alkalommal 180 ilyen házi csoport jött össze.
0: Between 10 and 30 people attended all these different cell meetings.
1: 10-13 ember ment el átlagosan ezekre az alkalmakra.
0: They had over 500 visitors to their first cell meeting.
1: És több mint 500 látogatójuk lett így az első sejtcsoport alkalmon.
0: More than 200 gave their lives to Jesus in the

0: És ott az első sejtcsoportos alkalmon több mint 200 átadta a szívét az Úrnak.
1: They asked everybody to stand up, and it was like an army was standing up. People that had been converted last Wednesday at the cell meeting.
0: Megkérték ezeket az embereket, hogy álljanak föl azon a vasárnapon, és egy egész hadsereg állt fel, aki az elmúlt szerdán adta át az életét az Úrnak.
1: It's a prayer-driven apostolic leader and a prayer-driven apostolic team.
0: Mert egy ima vezérelt apostoli vezető és egy ima vezérelt apostoli szolgálat.
1: The first thing they did was to raise up the tabernacle of David.
0: Az első dolog az volt, hogy Dávid sátrát felállította.
1: And it's become the powerhouse of all that they are doing.
0: És ez lett mindennek, amit tesznek, az erőműve.
1: And God's making it work in Miami, Florida. It'll work anywhere.
0: És testvérem, hogyha Isten erre működést tud adni, vagy ezt tudja működtetni Miami-ban, Floridában, akkor bárhol megteheti.
1: Amen.
0: Amen.
1: Well, it's just about 2:15.
0: Hát, majdnem 3
1: Now,
0: óra van.
1: David not only had the prayer house.
0: Tehát nem csak az ima házat vagy ima központot alkotta meg Dávid.
1: Where he was constantly in God's presence.
0: Hanem folyamatosan Isten jelenlétében volt.
1: They got God's strategy from that powerhouse.
0: Hanem és nem csak folyamatosan Isten jelenlétében voltak ők, hanem ebből a jelenlétből Istennek a stratégiáját is megkapták.
1: King Saul, who also reigned for 40 years.
0: Saul király, aki szintén 40 éven keresztül uralkodott.
1: Fought continually with the Philistines, but never saw any permanent success.
0: Folyamatosan a filiszteusok ellen harcolt, de sosem látott maradandó sikert ebben.
1: When David came to the throne and began to seek God's strategy in the tabernacle of David, God gave him a God-given strategy.
0: Amikor Dávid került a trónra, és ott Isten jelenlétében a Dávid sátrában Istent kereste Dávid, akkor Istentől ő egy Isten vezérelt, egy Isten által mutatott stratégiát kapott.
1: He wasn't reading anybody's book, he was acting on his God-given strategy.
0: Nem olvasta senki könyvét, hanem az ő Istentől kapott stratégiáján cselekedett.
1: He hit the Philistines 3 times.
0: Háromszor támadta meg a filiszteusokat.
1: Each time it was different.
0: Most az összes környező ellenséges város.
1: Now the prayer tabernacle was the powerhouse, but the troops had to go out there and physically occupy the land.
0: Na most a sátor, az ima sátor volt az egésznek az erőközpontja, erőműve, de a csapatoknak fizikálisan ki kellett menni és el kellett foglalni a földet.
1: It wasn't enough to pray.
0: Nem volt elegendő imádkozni.
1: They had to go out and occupy what they prayed to obtain.
0: Hanem amiről imádkoztak és imában megragadtak, azt fizikálisan is magukévá kellett tenni.
1: Because of the prayer, every time they went out, it was very, very successful.
0: De az ima miatt, minden alkalommal, amikor ilyen portjára mentek, mindig nagyon sikeres volt.
1: So we got to learn these strategies.
0: Meg kell tanulnunk ezeket a stratégiákat.
1: The early church did exactly the same thing. Exactly the same strategy.
0: Pontosan ugyanezt tette a korai egyház is, ugyanezt a stratégiát követte.
1: The powerhouse was the prayer room.
0: Imádkozás és az ima szoba volt az erőmű.
1: But they didn't just stay in the prayer room waiting for the city to change.
0: De nem maradtak ott az imádkozás helyén, hogy arra várjanak, hogy mikor változik meg a város.
1: They went out into the city in aggressive evangelism backed by the power of that prayer.
0: Hanem ennek az imának a támogatásával és hátvédelmével kimentek a városba agresszív evangelizációra.
1: And God gave to them immediate and powerful answers to their prayers.
0: Isten rögtön erőteljes válaszokat adott erre.
1: And so the kingdom was forcefully advanced.
0: És így Isten királysága erővel haladt előre.
1: Now these things are written for our instruction.
0: Na most mindezek a mi intésünkre vannak leírva.
1: Especially those on whom the end of the ages come.
0: Különösen azok számára, akik az utolsó időkben élnek.
1: Amen, let's have a break now.
0: Amen, akkor tartsunk itt szünetet.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: It's an honor to be here.
4: Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek veletek.
3: And I'd like to share with you today about standing on God's promises.
4: Arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent Isten ígéretein megállni.
3: I'd like to start with a couple scriptures to start with.
4: Néhány igével szeretnék indítani. Megvannak ezek?
3: The first one is yet with respect to the promise of God.
4: Where is
3: this? This one right here. It has no.
4: Az első.
3: I'll just say it and then you repeat it.
4: Okay.
3: Because this one doesn't have the reference. Yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief.
4: Ugye Ábrahámról van szó, akiről azt mondja Pál apostol, hogy az Isten ígéreteivel kapcsolatosan nem ingott meg hitetlenül, hanem erős hittel, dicsőséget adva Istennek, teljesen hitt abban, hogy amit Isten ígért, azt meg is tudja tenni. Bocsánat, ez a római levélben van, nincs referencia.
3: Of course there it's talking about Abraham.
4: Okay, he wants to change the pulpit, so you'll be seen in the video. Okay, there you go. Nice.
5: Because they would like to see you.
3: Okay.
4: Sokkal jobb, nem?
3: The cross and resurrection of Jesus was the decisive victory that changed everything.
4: Jézus Krisztus halála és feltámadása az a meghatározó győzelem volt, ami mindent megváltoztatott.
3: Without it we had to get our own victory, but now we can walk in his victory.
4: Enélkül nekünk meg kéne harcolni a saját győzelmeinket, ezzel viszont az ő győzelmében tudunk megállni és járni.
3: The struggle of Jesus with evil was real.
4: Jézus küzdelme a gonosszal valóságos küzdelem volt.
3: But his victory was real.
4: És az ő győzelme is valóságos győzelem volt.
3: Our struggle with evil is also real, but our ultimate victory will be real.
4: A mi küzdelmünk a gonosszal is valóságos, de a mi végső győzelmünk is valóságos lesz.
3: And we are assured to be winners by the work of Christ if we do not give up.
4: És mi biztosak lehetünk a győzelmünkben a Krisztussal együtt, hogyha nem adjuk fel.
3: The work of Jesus is a finished work.
4: Jézus Krisztus munkája egy befejezett munka.
3: He said it himself.
4: Ő maga mondta.
3: John 19:29, he said, it is finished.
4: A János 19:29-ben azt mondta, hogy elvégeztetett.
3: And he bowed his head and gave up his spirit.
4: És lehajtotta a fejét és meghalt.
3: We apply that to our lives in every situation.
4: És mi a mi életünk minden helyzetére ezt alkalmazni tudjuk.
3: Where we may struggle with falling short.
4: Ahol esetleg küszködünk és nem sikerülnek dolgok.
3: He's already paid the price.
4: Ő már kifizette az árát.
3: We can receive forgiveness.
4: És meg elfogadhatjuk, befogadhatjuk a megbocsátást.
3: Colossians 2:15.
4: Kolossé 2:15.
3: And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them.
4: Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vevén rajtuk abban. Ja,
3: by the cross of Christ and has already disarmed the enemies of God.
4: Krisztus az ő keresztje által már lefegyverezte Isten ellenségeit.
3: The power of darkness comes from lies and from fear.
4: A sötétség hatalma az a hazugságokban és a sötétségben keresendő.
3: Jesus was victorious over the devil so that all the promises of God apply to us.
4: Jézus legyőzte az ördögöt, fejét és meghalt.
3: We apply that to our lives in every situation.
4: És mi a mi életünk minden helyzetére ezt alkalmazni tudjuk.
3: Where we may struggle with falling short.
4: Ahol esetleg küszködünk és nem sikerülnek dolgok.
3: He's already paid the price.
4: Ő már kifizette az árát.
3: We can receive forgiveness.
4: És meg elfogadhatjuk, befogadhatjuk a megbocsátást.
3: Colossians 2:15.
4: Kolossé 2:15.
3: And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them.
4: Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vevén rajtuk abban. Ja,
3: by the cross of Christ and has already disarmed the enemies of God.
4: Krisztus az ő keresztje által már lefegyverezte Isten ellenségeit.
3: The power of darkness comes from lies and from fear.
4: A sötétség hatalma az a hazugságokban és a sötétségben keresendő.
3: Jesus was victorious over the devil so that all the promises of God apply to us.
4: Jézus

0: Jósué 2:15.
1: And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them.
0: Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vevén rajtuk abban.
1: Ja, Krisztus. By the cross of Christ and has already disarmed the enemies of God.
0: Krisztus az ő keresztje által már lefegyverezte Isten ellenségeit.
1: The power of darkness comes from lies and from fear.
0: A sötétség hatalma az a hazugságokban és a sötétségben keresendő.
1: Jesus was victorious over the devil so that all the promises of God apply to us.
0: Jézus legyőzte az ördögöt, és ezért Isten minden ígérete az alkalmazható a mi életünkben.
1: In 2 Corinthians 1:20 it says, for as many as the promises of God are in him, they are yes.
0: 2 Korintus 1:20 azt mondja, hogy Istennek minden ígérete ő benne lett igen és ámen.
1: In 2 Peter 1:4
0: 2 Péter 1:4-ben pedig azt látjuk,
1: it says he has granted to us his precious and magnificent promises so that by them you may become partakers of the divine nature.
0: Azt mondja, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon.
1: God promises to protect and prosper us.
0: Isten azt ígéri, hogy ő megvédelmez és bővülködővé tesz minket.
1: Isaiah 41:10.
0: Ézsaiás 41:10. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
1: Isaiah 54:17.
0: Ézsaiás 54:17. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenet perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr.
1: Barry and I have prayed this particular scripture every day for several years during a difficult time.
0: Barry és én ezt az igét imádkoztuk több éven keresztül, amikor egy nagy nehézségben volt az életünk.
1: We would forgive those who hurt us.
0: Megbocsájtottunk azoknak, akik megbántottak minket.
1: And release them to God.
0: És átengedtük őket Istennek.
1: But we refused to accept the words of their tongue and stood on the promise.
0: De elutasítottuk azokat a dolgokat, amik az ő szájukból kijöttek, és az Isten ígéretére helyeztük inkább az életünket.
1: The enemy's weapons will not prosper against us.
0: Mert az ellenünk készült fegyverek, az ellenségnek a fegyverei nem lesznek jó szerencsések a mi életünkben.
1: God gave us promises for our children.
0: Isten ígéreteket adott a gyermekeinkkel kapcsolatban.
1: And there's several I would like to share that I have prayed for them.
0: És van néhány, amit szeretnék megosztani veletek, amikért én imádkoztam.
1: Isaiah 49.
0: Például Ézsaiás 49. 25. Igen, így szól az Úr. Az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.
1: Isaiah 54:13.
0: Következő Ézsaiás 54:13. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
1: Isaiah 65:23.
0: Ézsaiás 65:23. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velük megmaradnak.
1: And I have seen the Lord.

0: answer some of these prayers.
1: És már láttam, ahogy az Úr megválaszolta a mi életünkben ezeknek az imáknak egy részét.
0: God is faithful.
1: Mert Isten hűséges.
0: Deuteronomy 28:13-14.
1: Mózesnek az ötödik könyve 28:13-14. És fejjé tesz téged az Úr, és nem farká, és mindinkább feljebb való leszel, és nem alább való, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg, és teljesítsd azokat.
0: God promises
1: és,
0: that.
1: És ha el nem térsz egyetlen igétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljed.
0: God promises that his people shall be the head and not the tail.
1: Isten azt ígéri, hogy az ő népe fej lesz, nem farok.
0: God promises us to give us victory and we will conquer.
1: És Isten azt ígéri, hogy győzelmet ad nekünk, és mi győztesek leszünk.
0: 1 Corinthians 15:57.
1: 1 Korintus 15:57. De hála Istennek, aki a diadalmat adja, a győzelmet adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: 2 Corinthians 2:14.
1: 2 Korintus 2:14. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.
0: 1 John 5:4.
1: 1 János 5:4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
0: And Romans 8:37.
1: És Róma 8:37. De mindezekben feletté diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Amen.
0: Amen. God promises that he will pour out his spirit on all flesh in the last days.
1: Isten megígérte, hogy ő ki fogja önteni az utolsó napokban az ő szellemét.
0: And that includes you as well.
1: A tiédre is. Amen.
0: Acts 2:16-18.
1: Apcsel 2:16-18. Megvan? Apcsel 2:16-18. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és profétálok.
0: God promises that if we trust him, he will keep us in a state of peace.
1: Isten tehát azt ígéri nekünk, hogy ha mi bízunk benne, akkor ő megőrzi a mi békességünket.
0: I found that in many times when times are stressful or there's conflict.
1: Sokszor azt látta, amikor feszültség teljes időben vagyunk, vagy konfliktusok vannak.
0: Or some things are going on and you're not sure what the end will be.
1: Vagy olyan dolgok történnek, amiben nem vagy biztos, hogy ezek hogy fognak végződni.
0: If I keep my mind fixed on Jesus and on him.
1: Ezekben az időkben, hogyha Krisztusra koncentrálok,
0: he can help me get through the problem.
1: Akkor ő átvezet engem ezeken a problémákon.
0: Amen.
1: Amen.
0: God promises, but we must believe them and speak them out. And speak out what we believe.
1: Isten ígéretei olyanok, amikben hinnünk kell és szólnunk kell azokat.
0: Romans 10:8.
1: Például Róma 10:8. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
0: For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed.
1: Azt mondja az ige, hogy aki ő benne hisz, az nem fog csalódni.
0: According to this, when we are saved, we not only believed with our hearts, but also we confess with our mouth.
1: Tehát ezekkel a dolgokkal úgy bánunk, hogy nem csak a szívünkben hisszük őket, hanem a szánkkal is megvalljuk.
0: So it links two critical places in our lives, our mouth and our heart.
1: Tehát két kritikus pont az élet, pontja az életünknek, a szívünk, meg a szánk.
0: So it was when you confess what you believe that the promise was activated.
1: És úgy aktiválódik Isten ígérete az életedben, hogy megvallod azt, amiben a szívedben hiszel.
0: This is exactly how faith works. We believe and then we act.
1: Úgy működik a hit, hogy hiszünk és utána cselekszünk.
0: I believe that faith is always active.
1: Én hiszem azt, hogy a hit vagy hinni az mindig aktivitást jelent.
0: Hebrews 10:23.
1: Zsidókhoz írt levél 10:23. És testük megvan mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménységnek vallását tátoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Reménységnek megvallását. Így lehetne mondani.
0: We need to remind God of what he promised.
1: Kell, hogy emlékeztessük Istent arra, amit ígért nekünk.
0: So we can claim the promises of God in his word. As we speak them, stand on them and believe them.
1: És ezért mi megvalhatjuk Isten ígéreteit, ahogy ezekre építjük fel, ezekre helyezzük a mi életünket.
0: God wants us to remind him of his promises.
1: Isten is akarja, hogy emlékeztessük őt az ő ígéreteire.
0: Just like an assistant would keep track of appointments on the boss's calendar.
1: Mint ahogy egy asszisztens képbe van azzal, hogy a főnöknek milyen találkozói vannak, meg mi az időbeosztása.
0: She reminds him and then makes preparations
1: és
0: for the appointments.
1: Az asszisztens emlékezteti a főnököt is, és megszervezi a találkozóit.
0: God invites us to use prayer to remind him.
1: És Isten is meghív minket, hogy használjuk az imát, hogy őt emlékeztessük.
0: We look through his book of promises, we find one he needs to fill.
1: És végig nézzük az ő ígéreteit, és látunk valamit, amit be kéne, hogy teljesítsen.
0: That applies to anything you find in his book.
1: És bármi ígéretet találhatsz az ő könyvében, ez mindegyikre vonatkozik.
0: How long do we need to remind him?
1: Ugye a kérdés az, hogy mennyi ideig emlékeztessük őt? Mennyi ideig kell őt emlékeztetni?
0: It says in his word the prophecy vows to do something until something else happens. So we need to not keep quiet. We keep reminding him until we find a different thing happen. He answers.
1: Tehát addig kell őt emlékeztetni, amíg nem csinál valamit. Tehát amíg egy dolog meg nem lesz.
0: Until the righteousness and salvation shines so bright that all nations see it.
1: Egészen addig, amíg az ő igazsága olyan erősen sugárzik, hogy minden nép meglátja.
0: Until God establishes his people on the earth, not just in heaven.
1: Addig, ameddig Isten megalapozza az ő népét itt a földön, nem csak a mennyben.
0: God is faithful. I have found even as a young girl in my own life.
1: Isten hűséges. Még fiatal lányként is azt tapasztaltam.
0: When I was 12 years old, my father passed.
1: Amikor 12 éves voltam, édesapám meghalt.
0: I have seen the Lord's faithfulness in that time.
1: És láttam, megtapasztaltam Isten hűségét abban a nehéz időben.
0: He has brought me through many dark times.
1: Sok nehéz, sötét időn átmentem.
0: Even when I did not feel support or protection from others, God was there.
1: És amikor senki mástól nem éreztem védelmet vagy támogatást, Isten ott volt velem.
0: In Psalms 68:5 it says he's the father of the fatherless and protector of the widows.
1: A 68-as Zsoltárban azt olvassuk, hogy ő az árváknak az atya és az özvegyek védelmezője.
0: In Psalm 146:9, the Lord watches over the sojourners, he upholds the widow and the fatherless.
1: A 146-os Zsoltár 9. versében pedig azt látjuk, hogy az Úr megőrzi az átutazókat, és megtartja az özvegyeket és az árvákat.
0: We must know what he promises in his word, and we can find them all in the Bible. We must know what he promises, and we can find them all.
1: Kell, hogy megismerjük, tudjuk, hogy mit ígér az Isten. Keressük meg a Bibliában az ő ígéreteit.
0: John 15:7.
1: János 15:7. Ha én bennem maradtok, és az én beszédem bennetek marad, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek.
0: Knowing what God's word says lets us know how to pray.
1: És hogyha megismerjük, hogy mit mond Isten igéje, akkor megtudjuk azt is, hogy hogyan érdemes imádkoznunk.
0: We can pray prayers that actually get answers.
1: És elkezdhetünk olyan imádságokat imádkozni, amik megválaszolásra kerülnek.
0: We pray and speak to the Father.
1: Imádkozunk, szólunk az Atyához.
0: We read and the Father speaks to us.
1: És olvassuk az írást, és az Atya szól hozzánk.
0: In prayer, God's word prepares me by revealing what the Father wants me to ask.
1: És ahogy imádkozom, Isten igéje felkészít engem arra, hogy mit kérjek az én Atyámtól.
0: In every promise, he gives us the power to grasp and possess him.
1: És minden ígéretében erőt ad nekünk arra, hogy őt megragadjuk, az Istent.
0: There is tremendous power in agreeing together with others when we pray.
1: Nagy erő van abban, hogy együtt imádkozol egyetértésben másokkal.
0: Matthew 18:19.
1: Máté 18:19. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atya.
0: This is agreement of two of us together with God on what he already wants us to do.
1: Ez egy olyan egyetértés, amire többen egyetértésre jutnak abban, hogy mit akar cselekedni Isten a földön.
0: God lets us enter into partnership with him in fulfilling his promise to us.
1: És Isten megengedi, hogy munkatársai, partnerei legyünk abban, amit ő akar csinálni.
0: Ezékiel
1: 36:37. Így szól az Úristen. Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izrael házának, hogy cselekedjem ővelük. Megsokasítom őket, mint nyájat, emberekkel.
0: God wants us to ask him to do what he promises to do for us.
1: Isten kér minket, hogy emlékeztessük őt arra, hogy mit ígért meg nekünk, hogy meg fog tenni a mi életünkben.
0: This is the mystery of prayer.
1: Ez az imádságnak a titka vagy misztériuma.
0: It's a mystery with a privilege that we can take advantage of.
1: Ez egy titok is, de egy kiváltság is, amiben mi belemehetünk.
0: Why does he do it this way?
1: Miért csinálja ezt Isten?
0: He has simply chosen to not accomplish his will alone.
1: Azért, mert úgy döntött, hogy nem egyedül akarja véghez vinni az ő akaratát.
0: He depends on our cooperation.
1: Hanem számít a mi együttműködésünkre.
0: We read, we believe.
1: Olvassuk az igét, hiszünk.
0: We pray, ask.
1: Imádkozunk, kérünk.
0: And stand on his promises.
1: És megállunk az ő ígéretein.
0: He does not have amnesia that he forgets to do what he promised.
1: Ő nem amnéziás, hogy elfelejteni, hogy mit ígért nekünk.
0: He will simply not do his work alone.
1: Hanem egyszerűen nem akarja egyedül csinálni az ő akaratát.
0: He looks for us to come into an agreement with him.
1: Hanem vár ránk, hogy egyetértésre jussunk ő vele.
0: You can also remind him of promises he made through prophetic words.
1: Azokra is emlékeztetheted őt, azokra az ígéretekre, amit profétai szóval adott neked.
0: Argue your case.
1: és birkózz vele a te ügyedben.
0: Stand on the promises.
1: És állj rá az ígéretekre, amit adott.
0: Don't take no for an answer.
1: És ne engedd, hogy nemet mondjon.
0: Tell God you want to see his hand in action.
1: Hanem mondd Istennek, hogy hogy te akarod látni az ő kezének a mozdulását.
0: Ask him to prove his words true.
1: És kérd meg őt, hogy bizonyítsa be, hogy az ő igéje igaz.
0: Whatever you are going through,
1: és bármi is, amin keresztül mész most,
0: you can find promises about that in the Bible.
1: Találhatsz erre vonatkozó ígéretet a Bibliában.
0: God is a God of hope.
1: Mert Isten a reménységnek Istene.
0: The Bible is full of hope.
1: És a Biblia a reménység könyve.
0: Just find his promise and stand on it.
1: Találd meg az Isten ígéretét, és állj meg abban.
0: Amen.
1: Amen.
0: Thank you.
1: Köszönöm.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben.
3: Növekedjünk hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: 1 Mózes 26-ot olvastuk föl, az első 24 versét a Máté vezetésével. Itt emlékeztek, hogy hogyan történt ez az egész esemény. Éhség lett az országban, mert volt már előtte is éhség, amikor Ábrahám éhségbe került, emlékeztek, Ábrahám is került éhségbe, és utána volt egy második hatalmas nagy éhség, és elkezdett délfele költözni Izsák is. És megjelent az Úr neki, és azt mondta, második vers, 1 Mózes 26:2, ne menj le Egyiptomba, lakj azon a földön, amit én mondok neked. Ezért Abimélekhez, a filiszteusok királyához ment Gérárba. Azt mondta neki az Úr, tartózkodj ezen a földön, és én veled leszek, megáldalak, mert neked és a te magodnak adom mindezeket a földeket, hogy megerősítsem azt az esküt, amellyel megesküdtem Ábrahámnak, a te atyádnak. Megsokasítom a magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, megáldodnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hallgatott Ábrahám az én szavamra, megtartotta a megtartandókat, parancsaimat, rendeléseimet és törvényeimet. Egy nagyon tanulságos történet ez a történet, ugyanis eszembe jutott, és elkezdtem az első éhséges történetet kikeresni, amikor a nagy első éhség volt Ábrahám idejébe. Ígéretet adott Isten Ábrahámnak. 1 Mózes 12-ben azt olvassuk, hogy itt adott először Isten ígéretet. És az ő ígérete ott van 12:7, 1 Mózes 12:7, megjelent az Úr Ábrámnak, itt még Ábrám volt a neve, és azt mondta neki, a magodnak adom ezt a földet, Ábrám oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. És akkor fölütötte sátorát, és akkor utána tovább költözött, délfele húzódva. 10. vers, nagy éhség lett az országban, és Ábrahám lement Egyiptomba, hogy ott tartózkodjon. Nagy volt az éhség az országban. És ha emlékeztek, ott szinte szó szerint ugyanez történt meg, hogy a fáraó, hogy nehogy megölesse, mert Sára szép asszony volt, el tudjátok azt képzelni, hogy Sára mennyi lehetett akkor, 70 körül lehetett, hát egy szép 70 éves nő, tesé, 70-80 között lehetett, és Ábrahám félt, mert olyan szép volt a 70-80 éves felesége, hogy a fáraónak, akinek háreme volt, és hát a fiatal szűzlányoknak a sokasága ott volt, bármelyiket megkívánta, elvehette, és mégis Ábrahám félt attól, hogy ez a 70-80 éves csinos felesége, jól mondom? Hát ez volt benne, és hát hazudott. Hát, hogy nem feleségem, csak a húgom. És eltelik nem tudom hány év, megint nagy éhség, és a fia ugye megint nagy éhség, megy délfele, az Úr szól neki, ne menj Egyiptomba. És Izsáknak a sztoria annyiba különbözik, hogy ő nem megy le Egyiptomba, a filiszteusokhoz megy Gérárba, de ugyanúgy letagadja a feleségét, stb. A sztori hasonló. A Ábrahám, hogyha megnézed, szerinted miért jó volt, hogy lement, vagy nem volt jó, hogy lement Egyiptomba? Egy Mózes 15-18. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámnak, és azt mondta, magodnak adom ezt a földet Egyiptom folyóvizétől fogva, nagy folyóig, Eufráteszig. Tehát nem tartozott Egyiptomnak a földje az örökségébe. Elhagyta az örökséget. Ha belegondoltok, Hágár honnan való volt? Egyiptomból. Amikor a fáraó megtudta, hogy Ábrahámnak Sára a felesége, visszaadta, hát mondjuk azért volt egy istenfélelem abban az időben, még az istentelenek között, meg a bálványimádók, meg a pogányok között is. Nyilván ez azért az is kellett, hogy az Úr megjelent neki, és szólt hozzá, meg kinyírlak, ha nem adod vissza, tehát körülbelül. Tehát, hogy, de azért visszaadta is, nagy áldásokkal elküldte Ábrahámot, adott neki szolgákat, szolgáló leányokat. Nincs a Bibliából leírva, de az igen, hogy Hágár az Egyiptomból való volt. Nem tudom, de nagy valószínűséggel ott szedte össze. Ha nem megy le Egyiptomba, vajon Izmael és mind a mai napig évezredeken át tartó népek, nemzetek közötti konfliktus hogyan alakul? Tudom, hogy a történelem nem erről szól, de egy örökös háborúság forrása lett Hágár, az egyiptomi nő. Amikor Izsáknál hasonlóképpen jött az éhség, és kezdett már délre húzódni, akkor Isten egyértelműen szólt hozzá. Itt fölmerül a kérdés, Ábrahámnak miért nem szólt Isten, hogy ne menjen le Egyiptomba? Szerintetek miért nem szólt Isten Ábrahámnak, hogy ne menj le Egyiptomba? Izsáknak szólt. Izsáknak azt mondta, hogy ne menj le Egyiptomba. Ott lakjál, ahol, amit én mutatok neked. És akkor elment a filiszteusokhoz. Utána eltelik néhány ezer év, és Jeremiás próféta újból egy üzenetet mond Isten népe számára. Azt mondja, így szólt hozzátok Júdának maradéka. Így szól az Úr, ne menjetek Egyiptomba. Tudjátok, hogy miért akartak akkor Egyiptomba menni? Akkor nem az éhség miatt, hanem akkor a Babilon miatt. A babiloni elnyomók miatt, a babiloni katonáknak a kegyetlensége miatt, mert akit csak lehetett, megöltek, kizsákmányoltak, nőket megerőszakolták, a terhes anyákat szétvagdolták, a gyerekeket megölték, vagy pedig fogságba vitték. Körülbelül ez volt. Amit csak lehetett, fákat kivágtak, fölégettek, mindent pusztává tették azt az egész térséget. És sokan zsidók, akik elelbújdostak, Isten azt mondta nekik, hogy ne meneküljetek Egyiptomba. Mert ha most elmenekültök Egyiptomba, úgy gondoljátok, hogy megmenekültök Babilon királyától, de én utánatok nyúlok, és ott öllek meg benneteket. De aki itt marad, lehet, hogy nyomorogni fogtok, lehet, hogy megkínoz, lehet, hogy elnyom, lehet, hogy kizsákmányol, lehet, hogy rabszolgává tesz Babilon királya, de élve maradtok. De ha elmész Egyiptomba, meghalsz, azt mondta az Úr. Jeremiás 42.19-ben. Miért ne menjél le Egyiptomba? Mert majd hozok érveket, hogy miért is érvel az ember, hogy de menjünk le. Miért ne menjél le mégis Egyiptomba? Mert ez az üzenetem címe, és úgy hiszem, hogy Istennek egy aktuális üzenete, hogy ne menj vissza Egyiptomba. Egyiptom megöli a fiadat. Megöli a gyerekeidet. És elveszi a fiúságot, a férfiasságot. 2 Mózes 1.15-16. Szólt Egyiptom királya a fáraó a héber bábáknak, akik egyikének Sifra, másiknak Puá volt a neve, és azt mondta, mikor a héber asszonyok körül bábáskodtok, nézzetek a szülőszékre, a fiú öljétek meg, a lány hadd éljen. Ne menj vissza Egyiptomba. Ezt most én szellemileg lásd ezt a képet. Egyiptom azért van, hogy megölje a te fiaidat. Egyiptom azért van, hogy a férfiúságot kiveszítse a nép közül. Hogy a férfiak elvesszenek. A férfiak elveszítsék a férfiasságukat. Eltelt utána, ahogy mondtam, jó sok év, Izaiás próféta. Ott van Babilon, előtte emlékeztek, hogy vagy utána is ott van Asszíria, nyomorgatják. Mind a kettőnél, amikor megtámadta akár Asszíria, akár később Babilon, megtámadta Izraelt, Izrael hova fordult természetes szinten segítségül? Mi volt az első zsigeri reakció? Egyiptomba. Egyiptomhoz fordult, Egyiptomba ment segítségül. Emlékeztek egy bizonyos Nékó fáraóra? Éppen nem kerestem ki, csak elő eszembe jutott, és éppen mondtam ma reggel Katinak, akkor jutott eszembe. Egészen más volt a mentalitás. Ha az emberiség történetét megnézzük, talán az egyiptomi birodalom volt a leghosszabb. Közel 3000 évig, 100 dinasztián keresztül az Egyiptom birodalomként működött és létezett. Egyetlen egy másik világi birodalom se volt ilyen hosszú. De mégis voltak sajátosságai Egyiptomnak, pozitívumai is, mondjuk egy előtte emlékeztek, hogy vagy utána is ott van Asszíria, nyomorgatják. Mind a kettőnél, amikor megtámadta akár Asszíria, akár később Babilon, megtámadta Izraelt, Izrael hova fordult természetes szinten segítségül? Mi volt az első zsigeri reakció? Egyiptomba. Egyiptomhoz fordult, Egyiptomba ment segítségül. Emlékeztek egy bizonyos Nékó fáraóra? Éppen nem kerestem ki, csak elő eszembe jutott, és éppen mondtam ma reggel Katinak, akkor jutott eszembe. Egészen más volt a mentalitás. Ha az emberiség történetét megnézzük, talán az egyiptomi birodalom volt a leghosszabb. Közel 3000 évig, 100 dinasztián keresztül az Egyiptom birodalomként működött és létezett. Egyetlen egy másik világi birodalom se volt ilyen hosszú. De mégis voltak sajátosságai Egyiptomnak, pozitívum.

Éppen nem kerestem ki, csak elő eszembe jutott, és éppen mondtam ma reggel Katinak, akkor jutott eszembe. Egészen más volt a mentalitás. Ha az emberiség történetét megnézzük, talán az egyiptomi birodalom volt a leghosszabb. Közel 3000 évig, 100 dinasztián keresztül az Egyiptom birodalomként működött és létezett. Egyetlen egy másik világi birodalom se volt ilyen hosszú. De mégis voltak sajátosságai Egyiptomnak, pozitívumai is, mondjuk Babilonhoz képest, Asszíriához képest, Római Birodalomhoz képest. Például ott volt Nékó Fáró, emlékeztek, ő az asszírok ellen ment, és kiment Júda királya. Jósiás kiment, hogy szembeszálljon vele. És akkor hát megüzente, hogy menj már, én nem akarlak elsöpörni, hát sokkal nagyobb a seregem, hát vedd már észre, nem ellentett küzdök. Menj haza, és éljetek boldogan, hagyjuk egymást békén, én az asszírok ellen megyek. És hát most képzeld el, ugyanezt a babiloniak, az asszíriak, rómaiak nem csinálták meg, aki útjában állt, elsöpörték. Nékó azt mondta, hogy menj el az útból, nem bántalak. De nem ment el, úgyhogy egy csomó ember meghalt, maga a király is ebbe a csatába sebesült úgy meg, hogy meghalt. De amikor Izrael Egyiptomhoz fordult segítségül, Isten Izaiáson, Jeremiáson keresztül is azt mondta, hogy ne bíz Egyiptom segítségében. Ez a 30-as, 36-os fejezetben is benne van. Te olyan, mint egy megtört nátszálban bízol, ha Egyiptomba bízol, ha rátámaszkodsz, akkor belemegy és átfúrja a tenyeredet. Ilyen a fáraó Egyiptom királya, minden ő benne bízónak. Jeremiás hasonlóképpen mond, hogy nem hallgattatok az Úr szavára, hanem Egyiptom földjére mentetek le, ahol azt gondoltátok, hogy nem láttok harcot, ahol azt gondoltátok, hogy nem hallotok harci trombitát, ahol azt gondoltátok, hogy kenyeret fogtok enni, nem éheztek, ott lakhattok, ezért azt mondja az Úr, ott öllek meg titeket. Ne menj vissza Egyiptomba. Szeretnék egy istenfélelmet, hogy fölkeljen bennetek. Amikor ott volt Isten népe már 400 éve rabságban, mert nem rabságban kezdte, amikor lement Egyiptomba Jákob az ő háznépével, 70-en voltak, körülbelül ugye József akkor kormányzó, uralkodó volt a fáraó után, második ember, de utána, miután meghalt az a fáraó, meghalt ugye József is, meghaltak ezek az emberek, akik ismerték a történetet, egy olyan fáraó jött, és utána sorba olyan fáraók, akik Izrael elnyomásán dolgoztak, és rabszolgának dolgoztatták, rabszolgaként dolgoztatták. Akkor emlékeztek, hogy az Úr elküldte Mózest, hogy kihozza Egyiptomból az ő népét, és elment Mózes és Áron a fáraóhoz, elmondta többször is, több ízben Isten üzenetét, hogy engedje el. Így lettek a csapások, mire végül a 10. után elengedte. Az 5. fejezetben, 2 Mózes 5.4-ben azt mondja, hogy Egyiptom királya azt mondta nekik, Mózes és Áron, miért akarjátok elvonni ezt a népet az ő munkájától? Menjetek dolgozni! Egyiptom el akarja venni a gyerekeidet. A másik pedig egy állandó munkakényszerbe akar téged belepasszírozni. Azt akarja Egyiptom, hogy a munka töltse ki az életedet. Ne legyen neked semmi, nem olyan, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenő, 8 óra, micsoda?

0: Szórakozás. 8 óra szórakozás naponta. Hol vagyunk? Puskák és galambok. Emlékeztek erre a... Hát ez volt, ez kötelező volt megnézni az iskolába. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Van is egy ilyen dal. Mi? A Beatrice-nek, aha. Barátom, ott nem úgy volt, hanem dolgoztak látástól vakulásig, és örültek, hogyha tudtak pihenni. És aki meghalt, meghalt. Voltak elegen, így gondolta a fáraó, és azt mondta, mi az, hogy el akartok, még Isten tiszteletre is akartok járni. Ez azt jelenti, hogy túl sok az időtök. El akartok járni a gyülekezetbe? Mi az? Szórakozni akartok? Nézni akarjátok a tévét? Arra akartok időt fecsérelni, hogy elkezdtek zenére ottan ezt csinálni, azt csinálni, meg így csápolni? No, azt mondja, sok az idő, sok az energia, többet kell dolgoznotok. Ezt csinálja Egyiptom. És lehet látni, hogy sok keresztény benyelte. Münchhausen báró tudott, hogy fogta a sok libát? A madzagra fölkötötte a szalonnát, és akkor lenyelte olyan gyorsan, hát a sok zsíros falat kijött hátul, a másik lenyelte, stb., és akkor így repült. Lenyelik a keresztények, gondolkozás nélkül. Dolgozzunk, mert akkor lesz nekünk ez, lesz nekünk húsos vazék, lesz nekünk ilyen lakás, lesz nekünk olyan egzisztencia, lesz nekünk ilyen nyaroló, lesz nekünk olyan autó, lesz nekünk... Én nem azt mondom, hogy ne legyen, hanem azt mondom, hogy ha Egyiptomban szerzem meg, ha Egyiptomból szerzem meg, akkor az életed rámegy. Ne menj vissza Egyiptomba. A szívedet ne hagyd, hogy ellopja az ördög. A szívedet ne hagyd, hogy elfoglalja Egyiptom. 2 Mózes 6.5, már megint ugye fohászkodását, szól az Úr, az én népem fohászkodását meghallottam Izrael fiai miatt, hogy az egyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, és megemlékeztem az én szövetségemről. Ezt mondja az Úr. Egyiptom, nézd meg, mit csinált a fiúkkal, és nézd meg, mit csinált a szabadidőddel, idézőjelben, pihenéseddel, meg a szórakozásoddal, meg az Isten tiszteleteddel. Mert nincs időm. Nincs időm rá. Nincs időm. Nézzük csak meg Mózes elhívását. 2 Mózes 3. Az egész 3. fejezetet, ha elolvasod, fantasztikus dolgokat mond el az Úr ebbe a fejezetbe. Látva láttam az én népem nyomorúságát, 7. verstől, mondja, ami Egyiptomban van. Tehát nyomorgott Isten népe Egyiptomba. Lemegyek és megszabadítom Egyiptom kezéből, és elviszem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. 9. Mivel felhatott hozzám Izrael fiainak kiáltása, és láttam a nyomorgást, amivel nyomorgatják őket. 10. mondja Mózesnek, eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet. Mózesnek az elhívása az, hogy Isten népét kihozza Egyiptomból. Isten sokszor egy-egy hithőst azért írattatott le, és az ő pályáját azért adja elénk, azt mondja a korintusi levél, hogy példa legyen számunkra. Meggyőződésem, hogy Mózes ezen, csak ezen mondata is részben azért is benne van a Bibliában, hogy elénk adja példaként, mert lehet, hogy pont téged is azért küld, hogy kihozd Isten népét Egyiptomból. Nem azért, hogy oda bemenj és jól érezd magad, hanem meglátod, amikor a fáraóval szembe mész, nem lesz békességed Egyiptomba. Harcod lesz Egyiptomba. Ha azonosulsz Isten népével, Egyiptomban nem lesz békességed. Ha úgy akarok élni és asszimilálódni akarok, senki ne tudja meg, hogy én keresztény vagyok, ilyen titkos keresztény életet élek, csak a belső szobámban vagyok, olyan Jézusos. Mert hogy titkon, hát senki ne tudja, majd az én mennyi atyám nyilvánosan bizonyságot tesz. De azért szeretnék mondani, van ám más is a Bibliában, mert azt is mondta Jézus, ha megvallotok engem e tisztátalan és parázna nemzetség előtt, én dicsekedve foglak megvallani az én atyám és az én angyalai előtt. De ha szégyeltek engem, akkor én is szégyelni foglak. Erre egy elküldelek téged a fáraóhoz, hogy hozd ki az én népemet. Ha 3.12, én veled leszek. És ez lesz a jele, hogy én küldtelek téged, hogy amikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni Istennek. Tehát a jel mi lesz Mózesnek, miután már kijöttek, tehát nem előre adta, hanem utólag, majd meg fogod látni, hogy onnan kapsz egy bizonyságot, hogy ez tőlem van, hogy ezen a hegyen fogtok nekem szolgálni. És ha megnézed, Isten az ő népét nem rabszolga népként hozta ki Egyiptomból, nem elnyomott rabszolga seregként, hanem Isten seregeként hozta. Csak egyetlen, mert sok helyütt előfordul a 2 Mózes 6.26, Áron és Mózes, akiknek mondta az Úr, hozzátok ki az Izrael fiait Egyiptom földjéből az ő seregeik szerint. És még ekkor nem történt semmi, tehát ekkor még nem történtek meg a csodák, de már akkor Isten elmondta, hogy seregként fogom kihozni az én népemet. És ha az van benned, mert hallottam már sok ilyen mondatot, hogy hát elküldött engem az Úr a piros lámpás negyedbe, hogy ott szolgálja. És az ő szeretetét vigyem. Mert nagyon, nagyon szeretetre éhesek ott a dolgozónők. És hát szerettem őket. És közvetítettem. Elestem, igaz, de az Úr megbocsátja. Mert ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem túlárad. Nem véletlenül kezdtem így a prédikációt, hogy ne menj vissza Egyiptomba. Nem lehetséges az, hogy téged a piros lámpás negyedbe küld Isten szolgálni? Lehetséges minden. De az a bizonyság, hogyha oda küld, hogy megállsz, és megmaradsz. És tiszta vagy. Ha küldetéssel és küldetés tudattal az van, hogy neked ott van dolgod, ott van munkád, akkor ne feledd, hogy Istennek ott valamit üzenete van. 2 Mózes 4.21-23, és mondta az Úr Mózesnek, mikor elindulsz, hogy visszamegyél Egyiptomba, akkor bizony tedd meg mindazokat a csodákat, és vidd véghez a fáraó előtt, amiket a kezedbe adtam. Én pedig megkeményítem a szívét, és nem bocsátja el a népet. Tehát elküld engem az Úr, hogy csináljak nyilvánosan jeleket, csodákat, és előre mondja, hogy éget. Le fogok égni. Előre megmondja, hogy nem fog elengedni. Ezt előre megmondta Isten. Nem mondta meg Isten Mózesnek, hogy hanyadik próbálkozás után lesz az elengedés. Belegondoltál már, mert én már elképzeltem már néhányszor, hogy Mózes helyébe, hogy újból meg újból neki durálni magadat, hogy odaállj a fáraó elé, megint bemutass egy csodát, és tudod, hogy az Úr már előre megmondja, de megkeményítettem a szívét. Tudja előre, Mózes nem fogja elengedni. Ez az Isten félelem, hit és engedelmesség. Ez nagyon sokszor itt van benne, nem is akarom ezeket részletezni. De azért csinálta ezt Isten, mert ha te benned tényleg az van, hogy nekem ott van dolgom az Egyiptomban levők között, akkor azt csak úgy tudom elfogadni, egy, hogy Istennek a jeleit, csodáit csinálod. Ha nem csinálod, akkor humbuk. Ne akarjál Egyiptomba kriptokeresztény lenni. Ha Egyiptomba vagy, akkor legyél nyílt. Akkor vállald föl, hogy te keresztény vagy. Akkor vállald föl, hogy a te urad, a te Istened, Izrael Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Akkor vállald föl, hogy a te urad Istened Jézus Krisztus és az ő Atya és a Szent Szellem. Amen. És más életet élek. Miért? Mert azt mondta 2 Mózes 7-5, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Így küldte Mózest. Utána jön a 10 csapás. Jön a víz, véré válik, jönnek a békák, jönnek a tetvek, vagy más fordítás szerint a szúnyogok. És akkor utána jönnek az ártalmas bogarak. Az ártalmas bogarak után hívatja a fáraó Mózest és Áront. 2 Mózes 8.25. Menjetek, áldozatokat isteneteknek ezen a földön. Menjetek nyugodtan, de el ne hagyjátok a földet. Tehát áldozatok nyugodtan Istennek, kaptok egy fél szabad napot hozzá, de nem hagyhatjátok el Egyiptomot. Hagyd el Egyiptomot. Gyere ki Egyiptomból, és Egyiptom jöjjön ki belőled. És ne menj vissza Egyiptomba. Utána megy a további dögvész, fekélyek, a fekete himlős, jégeső, tűz, jön a 8., a sáskák, de mielőtt jönnének a sáskák, a fáraó megint hívatja, mert hallotta, hogy sáskás csapás lesz. És úgy gondolta, hogy hát előzzük meg a sáskás csapást, 10:9-11. 2 Mózes 10:9-11. Mózes mondta, a mi gyerekeinkkel és véneinkkel megyünk, a mi fiainkkal, lányainkkal, juhainkkal, barmainkkal megyünk, mert az Úrnak ünneplünk és szentelünk ünnepet. Mondta azért nekik a fáraó, úgy legyen veletek az Úr, hogy elbocsátlak titeket, a gyerekeiteket, vigyázzatok, mert gonoszra igyekeztek, sose teszem ezt meg, menjetek el, csak ti magatok férfiak, és szolgáljatok az Úrnak, mert ti is ezt kívántátok, hogy szolgálhassatok, és elűzte őket a fáraó a színe elől. Tehát úgy volt, hogy jó, menjetek el, de az asszonyokat, meg a barmokat, meg a gyerekeket, azt nem vihetitek. Nehogy itt megszökjetek. Na, erre jött a sáskás csapás, aztán jön a 9., a sötétség. Erre aztán végképp bekeményedett a fáraó, 10:28. Mondta nekik a fáraó, menj el előlem, vigyázz magadra, hogy többet az én arcomat ne láss, mert amelyik napon az arcomat meglátod, legközelebb meghalsz. Mózes erre azt válaszolta, helyesen szóltál, nem látom többé a te arcodat. Ezzel kimondta a fáraó a halálos ítéletet. Ezzel mondta ki. Nem úgy történt, ahogy a filmben le van írva, hogy a partról nézte a serege pusztulását. Ott volt a sereg élén. Ott veszett el az elsők között a fáraó. Emiatt a mondata miatt, hogy ne lássa többet Mózes arcát. Amit a Melinda mondott, hogy mi jön ki a mi szánkból. A beszédünkbe benne van az élet, és benne van a halál. Aztán jön a 10. csapás. Elsőszülöttek halála. 2 Mózes 12, gyakorlatilag ott van a páska leírása, a páska bárány rendtartása. Erről az elmúlt időszakban, most a koronavírus időszakában nagyon sok szó esett. Nem csak nálunk, hanem a világban, a keresztények között szerte mindenhol. De szeretnék valamit azért itt előtökbe adni. A 2 Mózes 12:12. Átmegyek Egyiptom földjén, ezen az éjszakán megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjét, embertől kezdve baromig, Egyiptom minden istene fölött
1: ítéletet tartok. Én az Úr mondom ezt. De a vér jelül lesz nektek a házakon. És elmegyek amellett a ház mellett, amelyen meglátom a vért, elmegyek mellette, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, amikor Egyiptomot megölöm. Tehát figyeld meg, ami megtart és megőriz, az két dolog. És nem csak a bárány vére, hanem még volt ott valami. A bárány vére, és mi volt a másik? Az a kovásztalanság. A tisztaság és a szentség. Egyiptomba, ami téged megőriz, az a bárány vére, és a bűn nélkül való tiszta élet. Oda kell szánni magunkat a kovásztalanságra, a bűn kovásztalanságára. Oda kell szánni magamat, és le kell tenni az életemet arra, hogy Uram, lehet, hogy van testi természet, lehet, hogy ott van az erőtlenség, ott van az, hogy akarom a jót, de fölveszem minden nap a keresztet, és megfeszítem azt. És nemet mondok a saját testi természetem vágyainak, kívánságainak és akaratának. És igent mondok a te terveidre, igent mondok a te akaratodra, igent mondok a te céljaidra. És odaszánom magam, hogy ezt cselekedjem. Ez a kovásztalanság. És a bárány vére, ami téged erővel fölruház, hogy meg is őrizzen, hogy meg tud csinálni. Tehát a 12-13-ban azt mondja, hogy a vér jelül lesz nektek, 12-17-ben pedig a kovásztalan kenyér az, amit ha megtartjátok, ez a két dolog, ami megőriz benneteket, hogy a pusztító nem érint Egyiptomba. Mert be kell menned Egyiptomba, el kell menned bizonyos helyekre, de az Úr megőriz. De nem leszek attól egyiptomi. Érted? A szívemben az én otthonom nem Egyiptom. A páska bárány vére által lehetett kijönni, és lehet kijönni Egyiptomból. Ha kijöttél Egyiptomból, akkor szenteld meg az Úrnak a gyerekeidet. Szenteld oda. Különösen az elsőszülöttet. 2 Mózes 13, második vers. Nekem szentelj minden elsőszülöttet. Valami megnyitja az ő anyja méhét Izrael fiai között, akár ember, akár barom, enyém az. Hármas vers, mondta Mózes a népnek, emlékezzél meg erről a alapról, amelyen kijöttetek Egyiptomból a szolgálatházából. Miért szentelt oda az elsőszülöttedet? Mert lehet látni fiatal házasoknál is, de idősebbeknél is. Az elsőszülött annyira el vannak a szülők a csodálattól, hogy egyszerűen elviszi sokszor a fókuszt. Ha nincs az Úrnak szentelve. Nem azért, mert olyan fantasztikus és csodálatos az elsőszülött, bár lehet, hogy az, hanem az valami olyan új dolog kezdődött az életedbe, ami csodálatra méltó. Sose élted még át. És ezt lehet látni családoknál, lehet látni fiatal házasoknál. Megszületik az első, és a fókusz lekerül. Az oltárra a gyerek ültettetik. De ha oda szenteled az Úrnak, egy erős elkötelezettséggel az Úrnak szenteled, akkor az azt jelenti, hogy ha a gyerekeddel foglalkozol, akkor is az Úrnak szentelt dolgokkal foglalkozol. Nem úgy foglalkozol, hogy ez az én méhemnek a fantasztikus gyümölcse, ezt a fantasztikus gyereket én nem szedtem, az én génjeim is, az én DNS-em, stb. Stb. Ez az életem, értelme. Nem akarok semmit sem mondani, de higgyétek el, hogy ennél van stabilabb életértelme. Akkora bölcsessége van Istennek, tehát az elsőszülöttet megkövetelte az ő népe között, hogy szenteljétek oda az elsőszülötteiket nekem. Miért? Mert amikor egy ilyen csodálatos, fantasztikus dolog, hogy az első gyerek bejön, lehet az az első gyerek örökbefogadott, lehet az az első gyerek született, bárhogy, az egy olyan új dolog, hogyha a fókuszom nem marad meg az első helyen az Úron, ha nem lesz első Isten királyságának a keresése és az ő igazságának a keresése, óhatatlanul elvisz, óhatatlanul elkalibrálódsz, és az iránytűdet elviszi, és azt mondja, hogy szenteld oda, válaszd el az én céljaimra, szenteld oda, mint Anna, hogyha tudod, hogy mit jelent az, hogy Anna mit csinált, oda szentelte a Sámuelt, az elsőszülöttet, de utána Isten adott még újakat neki, másokat. És tudta Anna, hogy hogyan nevelje azokat a gyerekeket, merre orientálja. És hogyha akarsz erről egy jó példát, akkor kezd el az első gyereket úgy Isten fele orientálni, ahogy Anna Sámuelt. Én nem azt mondom, hogy add intézetbe, hanem azt, hogy Isten fele orientáld, az ő jelenlétébe lakast, éltest. Ott aludt, ott élt Sámuel, Isten jelenlétébe. Szenteld oda. Ahogy ezt megteszed és vele foglalkozol, azt veszed észre, hogy egyre szentebb lesz a te életed is. Mert az Úrnak szentelt dolgokkal foglalkozol. Mert nem magadnak építed, nem magadnak neveled, nem a magad vágyai vagy be nem teljesített céljai számára neveled föl a gyerekeidet, hogy majd ők beteljesítsék. Hanem az Isten szolgálatára, Isten tiszteletére, Isten dicsőségére, mert övék, az Úré a gyerekek. A kovásztalan kenyér, azt tudod, mit jelent a gyerekek fele? Hogy Isten azt mondta, hogy ha 7 napon keresztül bármilyen kovászost valamelyik otthonba találok, vagy találtok, mindenki meghal. Apraja nagyja, barmok, mindenki. És tudjátok, hogy volt valakinél 7 napon keresztül kovászos az Izrael fiai közül? Nem olvasunk róla, mert engedelmeskedtek, hittel. Amikor kijöttél Egyiptomból, szánd oda magad egy tiszta életre, és legyen ez egy minta a gyerekeidnek is. Legyen ez a tiszta, Istennek odaszentelt élet egy példa a gyerekeid számára. Ha én nem járok összejövetelre, mitől várod el, hogy majd a gyereket fog? Ha nem kötelezem el magam Isten királysága és az ő igazsága keresésére, szerinted a gyereked elkötelezettebb lesz, mint te, vagy kevésbé elkötelezettebb? Én a másodikat gyanítom. Tudom, hogy ez ilyen beszédeket sokan nem szeretnek hallgatni, de 2 Mózes 13. Add tudtára, 8-as. Add tudtára a fiadnak azon a napon. Mondd meg neki. Ez a kovásztalan kenyér amiatt van, amit az Úr cselekedett velem, mikor kijöttem Egyiptomból. Azért élek tisztán. És azért nem csinálok ezt. Azért nem csinálok azt. És azért teszem ezt. És azért teszem azt, mert kihozott az Úr Egyiptomból. És ezt a pályát adom neked. Ezt a pályát adom eléd. Ezt az életmintát élem számodra. Hogy élj, és jó legyen a dolgod. Egyiptomban mi volt? Negatív dolgokat mit tudunk felsorolni, hogy mi volt Egyiptomban? Szolgaság, bálványimádás, nyomorúság, rabság, fáradtság, munka. Viszont egy dolog nem volt. Egy dolog nem volt. Harc. Harc. 2 Mózes 13:17-18, mikor elküldte, elbocsátotta a fáraó a népet, nem vitte Isten a filiszteusok földje fele őket, bár közel volt az, mert azt mondta Isten, netán más gondol a nép, és a harcot lát, még visszamegy Egyiptomba. Kerülő úton vezette azért Isten a népet, a Vörös-tenger pusztájának útján, és fölfegyverkezve jöttek ki Izrael fiai Egyiptom földjéről. Nagyon érdekes, Isten fölfegyverkeztette az ő népét, seregként, hadseregként hozta ki Egyiptomból az ő népét, de mégis nagyon jól tudta, ismerte a szívüket, mivel nem szoktak harchoz. Nem volt harc Egyiptomba. Nem merte őket a filiszteusok földje fele vinni. Egyből birtokba tudta volna vetetni velük az örökség földjét, de nagyon jól tudta, hogy ahhoz sok harc szükséges. És ezek az emberek képesek visszamenni Egyiptomba, csak azért, hogy ne kelljen harcolni az ígéretért. Ezek a mi tanulságunkra irattattak meg. Keresztények. Azt mondod, de megtérésem előtt nem volt annyi küzdelem. Egyiptomból való kivonulás éjszakája előtt nem volt harca egyiptomiaknak. Csak nyomorúság, rabszolgaság, munka, elnyomás, csak ez. Volt nekik kenyér? Volt. Volt nekik hús? Volt. Volt nekik zöldség, fokhagyma, pórihagyma? Volt. Uborka is volt. Igen. Vitamin, minden, fehérje, hogy tudjanak dolgozni. Tessé? Lakni is volt hol. Isten meg kivitte őket, és akkor ott volt, amikor se víz, se hús, sehol lakni, fújt a szél, homok. De ezt nem értékelték. És figyeld meg, az alatt a 40 év alatt hány háborún vitte őket át Isten? Hány csatába vitte bele őket és kényszerítette bele őket? Azért, hogy megtanuljanak harcolni. És mégis ki kellett egy egész generációt, hogy írtson. Ki kellett meg, vagy hogyha szépen akarom fogalmazni, meg kellett várjon, hogy egy egész generáció meghalljon. De hogyha egyszer csak lapozd végig a 2 Mózes és egészen az 5 Mózesig, vagy a Józsué, az már ott már bent vannak, egyszer én megcsináltam, összeírtam az összes csapások által elhullott izraelieknek a létszámát, és összeadtam, hogy hány ember halt meg csak a csapások által. Istennek a csapása által. Tehát nem csak háborúban haltak meg betegségben egy se halt meg. Mert Isten megőrizte őket betegségtől. Egészségesek voltak, vagy háborúba, vagy csatába haltak meg. Az az első idős generáció, két ember kivételével, Káleb és Józsué kivételével. Amikor kijöttek Egyiptomból, ugye a Vörös-tengerhez eljutotta, már is zúgolódott ez a nép. A 2 Mózes 14. Mondták Mózesnek, hát nincsenek-e Egyiptomban sírok? Hát ott volt mögöttük a 10 csapás. És jött utánunk ugye az egyiptomi hadsereg, még nem keltek át a Vörös-tengeren, de hát már jeleket, csodákat éltek át, nem is értem. Azt mondja, hogy ide a pusztába hoztál minket, meghalljunk. Mit cselekedtél, hogy kihoztál minket Egyiptomból? Azt mondja, hogy hagyj békét nekünk, hadd szolgáljunk az egyiptombelieknek, mert jobb volt szolgálnunk az egyiptombelieknek, mint hogy itt a pusztában meghalljunk. Úgyból visszakanyarodok, ne menj vissza Egyiptomba. Ne vágyjál vissza. Csalóka, amit gondolsz. Egyiptomból kijöve ugye átmentek Vörös-tengeren,
0: Halleluja, dicsőség az Úrnak, tánc, dicséret, zene, helyehúja, fölszedték a sátrat, 3 nap, és akkor 16:3 mondták Izrael, már meghaltunk volna az Úr, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, mikor a húsos fazék mellett ültünk, mikor jól lakhattunk kenyérre, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész sokaságot éhséggel megöljétek. Ez volt a színpusztájában. Aztán ott van Refidimnél, 17. Zúgolódott a nép. Miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy megölj szomjúságot? Tehát hol éhséggel, hol szomjúsággal? Vigyél vissza Egyiptomba! Az ördög a szükségek, a jogos szükségeken keresztül egy olyan vágyat akar elültetni benned, jobb volt Egyiptomba. Miért akarok én a keresztények között élni? Miért akarok én gyülekezetbe járni? Miért akarok én tanítványi életet élni? Ne menj vissza Egyiptomba, nem lesz jó dolgod, hidd el. Ha már Isten népe közül mész vissza, egyetlen egy dolgot csinálhatsz, hogy ott életbe maradj, és Isten dolgát tedd. Hogy jeleket és csodákat tegyél, gyógyítsad a betegeket, űzed a démonokat, és megcsináld Istennek a dicsőséget abba a közegbe, ahol vagy. Tessé, és nem egyedül. Abcsel 7:39, ott Mózesről ugye prédikál István, többek között, Józsefről is sokat. Nem akartak engedni neki az atyáink, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak. 7:39. A szívükben Egyiptom felé fordultak. Mert ott megvolt mindenünk. Békesség volt. Ne menj vissza Egyiptomba. Nem lesz ugyanaz az életed, mint megtérésed előtt. Nem lesz úgy. Nem tudod többet úgy csinálni. Kijöttünk az Egyiptomból. Szeretnénk mondani neked, hogy nem garancia az Egyiptomból való kijövetel, nem garancia arra, hogy be is jutok az ígéretekbe. Kijött egész Isten népe Egyiptomból? Igen. Bejutott mindenki az ígéret földjére? Sajnos nem. A zsidókhoz írt levél 3. fejezet, 4. fejezet beszél erről, most csak a 15-től 19-ig olvasom föl. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Kik keseredtek meg, mikor hallottál? Nem, de azok, akik kijöttek Egyiptomból. Kikre haragudott meg 40 éven át? Avagy nem azokra, akik vétkeztek, akik testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött meg Isten, hogy nem mennek be a nyugalmába, hanem az engedetleneknek? Látjuk, nem mehettek be hitetlenség miatt. Figyeld! Ha kijöttünk Egyiptomból, van néhány dolog, amitől muszáj, hogy távol tartsd magad, különben nem tudok bemenni az ígéretekbe. Ha kijöttem Egyiptomból és nem megyek be az ígéretekbe, rosszabb a dolgom, mintha ott maradtam volna Egyiptomba. Kijöttem Egyiptomból, az engedelmességre muszáj, hogy oda tedd magad. Hogy ne keményedjen meg a szíved. Makacság, dac, csökönyösség. Ne keseredjek el, ne engedjem magam a keserűségnek és az önsajnálatnak. És legyen hit és bizalom a részemről. Ha kijöttem Egyiptomból, vagy ha ott a kísértés is nem megyek le Egyiptomba, mint Ábrahám, vajon nem Egyiptomban elkerülöm a próbákat, kísértéseket? Izsák nem ment le Egyiptomba. Ugyanazon kísértésekbe, próbákba belekerült, mint Ábrahám. Hújjaj, még nehezebb, még nehezebb próbákba, mert Ábrahámnak, a szolgáinak nem kellett harcot vívni, meg tusakodni, meg civakodni a kutakért. Izsáknak kellett. De ugyanaz a kísértés, hogy a
1: A király előtt letagadta a feleségét. Ugyanaz. Tehát ne gondold, hogyha te nem mész vissza Egyiptomba, akkor a kísértő engem nem fog megtalálni. Bár úgy lenne. Ugyanúgy megtalál. Ha Egyiptomba mész, ha nem. De hát akkor meg miért ne menjek? Azért, mert mondtam néhány dolgot. De leginkább a Jeremiás jusson eszedbe. Ott megkeres az Úr. Isten félelem. Hogyan tudod otthagyni Egyiptomot, hogy a szívedbe se maradjon benne? Hogy tudom otthagyni Egyiptomot, hogy ne maradjon bennem vágy, sóvárgás, a húsos fazék, az embereknek a dicsérete, az egómnak a töménezése, az életpályámnak, az egyéniségemnek a kibontakoztatása, stb. Terén. Tehát zsidókhoz írt levél, 11. 24-től olvasom. Hitáltal tiltakozott Mózes, mikor fölnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább választotta Isten népével való együttnyomorgás, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazása tekintett. Hitáltal hagyta ott Egyiptomot, nem félt a király haragjától, mert erős szívű volt, mert látta a láthatatlant. Hogyan tudod úgy otthagyni Egyiptomot, hogy a szívedbe ne maradjon benne? Úgyhogy a láthatatlant kezd el látni. Kérd Istentől azt a kijelentést, hogy nyissa meg a mennyei dolgokra. Nyissa meg Isten szellemi örökségére. Nyissa meg az elhívásodra a látást. Hadd lásd, hadd adjon arra kegyelmet, hogy fölismerd, hogy mi az Istennek a elhívása, terve, akarata számodra és rajtad keresztül. Egyiptomból való kijövetel ígérete, ugye imádkoztunk gyógyulásokért, az egészség és a gyógyulás is. Nem kanyarodok most arra el, de a szövetségkötés szavai, tehát az a 10 parancsolat, így is lehet mondani, a 10 parancsolat, a 2 Mózes 20, a második vers így kezdődik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, lenn a földön, vagy a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, ne tiszteld azokat, stb. Tehát a szövetségkötésnek a szavai is, tudod mire emlékeztette Isten az ő népét azzal, hogy Egyiptomból hoztalak ki. És mivel kihoztalak, kihívtalak Egyiptomból, ne kezdj el sóvárogni azután. Ne kezdj el azoknak a bálványai és istenei után áhítozni. Ha bent lenne az életedben, nem lenne jobb az életed, azt mondja az Úr. Tudod, elérkeztünk 40 év, Kánoán földje, át kell Józsué vezetésével Izrael népe Kánoán földjére, és letáboroznak Gilgálnál. Józsué 5, 4-estől. Az ok, tehát körülmetélte ott az egész népet Józsué. Miért kellett? Az ok, amiért körülmetélte ott őket Józsué ez, mert az a nép, ami kijött Egyiptomból, a férfiak, hadakozó emberek mindnyájan, már meghaltak a pusztában útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Mert körül volt ugyan metélve az egész nép, amikor kijött, de azt a népet, ami a pusztába született útközben, amíg Egyiptomból kijöttek, 40 éven át nem metélték körül. 40 esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, mielőtt elemésztetett a hadakozó férfiak egész generációja, akik Egyiptomból kijöttek, mivel nem hallgattak az Úr szavára. Fiaikat állította helyükre, ezeket metélte körül Józsué, mert körülmetéletlenek voltak, mivel nem metélték körül őket az úton. 9. És mondta az Úr Józsuénak, ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát, azért hívják e helynek a nevét Gilgálnak mind a mai napig. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy kijöttél Egyiptomból, de körül is kell metélkedni. És a szellem szerint való körülmetélés az a bemerítkezés, az az újjászületés. Nem elég egy döntést hozni, hogy én az Urat akarom, én az Úrral akarok élni, én elfogadom a bűnbocsánatot, hanem víztől és szellemtől újjá kell születni. Hitáltal újjá kell születni, mert az újjászületés által azt mondja Pál apostol is, hogy a szív körülmetélése történik meg. És szükséges volt, hogy Egyiptomból való kijövetel után, a megtérés után, hogy az ígéreteket birtokba tud venni, szükséges a szívnek a körülmetélése. Honnan tudod, hogy a szívnek a körülmetélése megvan? Mert nem onnan van, hogy alányomtak a vízbe a Jézus nevében, vagy nem, hanem hogy szellemben megtörtént-e az újjászületés. Onnan tudod meg, hogy a szíved hústáblájára lett beírva Istennek a törvénye. Nem azért csinálod már, nem azért szereted az Urat, nem azért jársz Isten tiszteletre, nem azért dicséred az Urat, mert a nemespali azt mondja, vagy a pásztor, vagy a házi csoportvezető, vagy apám, anyám erre kényztet, hanem azért, mert belül a szívembe erre ég a bensőm. Mert Isten a szívembe írta. Ez az újjászületésnek egyik biztos jele. Hogy új szívet kaptam, hogy körülmetélte a szívemet az Úr, és beleírta, belevéste, beleégette az ő törvényeit. És amikor ezt megteszed, egy gyalázat lemegy, a múltnak a szégyene lemegy az életedről, mert már más szíved van, más dobog, más motivál, más az attitűdöd, más az, ami energizál, más az, ami előre visz, más az, ami előre hajt. Egy krisztusi. Amen. Még egy dolog, 2 Mózes 4, ugye a 3-ban elhívja az Úr Mózes, ott a csipkebokor, 4-be elindulnak, ő veszi a feleségét, gyerekeit. Nagyon érdekes. 2 Mózes 4, 24, 25, 26. Történt az úton egy szálláson, elébe állt az Úr, és azt mondta, megöllek. Apá. De Cipóra, a felesége, vett egy éles követ, tehát nem a svájci éles bicskát, hirtelen ott nem volt, egy éles követ, és lemetszette az ő fiának előbőrét, és odadobta az Úr elé, vérjegyesen vagy. Barbárnak tűnik, kegyetlennek tűnik, a fiadért megcsináltad volna-e, vagy a férjedért? Mert a férjedet akarta megölni. Szippóra vette az éles kést, és levágta a fiának az előbőrét. És azt olvassuk, 26-os, békét hagyott neki, mert azt mondta, vérjegyesen vagy a körülmetélésért. Ha szolgálatra indulsz, akkor szeretném, hogyha tudnád, csak vérszövetségben szolgálj. Jézus Krisztus vérének a szövetsége az, ami az Úrral való közösségbe bent tart. Ha együtt szolgáltok, házasok, szövetségben vagytok, és vérszövetségben vagytok. Nem könnyű, és nevet könnyen, hogyha nem megy a harmónia, akkor dolgozni kell, és küzdeni kell, erőfeszítéseket kell annak érdekébe tenni, hogy legyen harmónia, legyen egység, mert vérszövetség, élet és halál kérdése. És akkor eljutottunk oda, mert mindjárt befejezem. Na most, jöhet-e valami jó egyáltalán Egyiptomból? Jöhet. Igen. 1 Mózes 37, 28. mentek arra a Midiánit a kereskedő férfiak, és kihúzták és fölhúzták Józsefet a kútból, a testvérei eladták az izmaelitáknak 20 ezüst pénzen, azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Tehát volt ott jó is, mert Istennek a terve volt, hogy levigye őket. Mi? Tehát Istennek a terve volt, hogy levigye őket. Szerintetek miért vitte le Egyiptomba Jákobot és a háznépét Isten? Hát fönt is tarthatta volna az ígéret földjén. És akkor nincs ez a herce-hurca, hogy mostan harcolni, meg egész generáció meghal, meg jelek csodák, meg csapások, meg hányan haltak meg még ott Egyiptomba. Nekem nincsen erről kijelentésem, csak véleményem. Nektek van valami? Én nem láttam ezt indokolva a Bibliába, még nem találtam rá, de ha megtaláltátok, szóljatok. Igen. Az rendben van. Istennek mennyiből tartott volna, hogy ugyanezt megcsinálja az ígéret földjén, és akkor nem kell menni Egyiptomba. Mert most meg azt mondja nekünk a prófétákon keresztül lépten nyomó, hogy ne menj vissza Egyiptomba. Miért vitte oda mégis az ő népét, hogyha most meg azt üzeni, hogy ne menj oda. Ne menj vissza. Tessék? Igen, mondjátok itten a jobbnál jobb dolgokat. Azt mondja, hogy ismeritek Hózeás 11:1. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt. Ezt az Úr mondja. Egyiptomból hívtam ki a fiamat. És akkor Máté 2-nél van a 13-14-15-ös. Ugye, mikor a bölcsek visszatértek, megjelent az Úrnak az angyala Józsefnek álomban, és azt mondta, kelj föl, vedd föl a gyereket, annak anyját, fuss Egyiptomba, maradj ott, és én azt mondom neked, mert amíg én nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja keresni ezt a gyereket, fölkelve vette a gyereket, annak anyját éjjel Egyiptomba távozott, és ott volt egészen Heródes haláláig, hogy beteljesedjen, amit az Úr mondott profétája által, aki így szólt, Hózeást idézi, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Miért kellett neki Egyiptomból kihívni az ő fiát? Hát miért nem lehetett Kánoán földjéről kihívni az ő fiát? Elhívni. A pogányok miatt. Pontosan. Mi miattunk? Mi miattunk? A pogány népek és a pogány nemzetek miatt. Direkt emiatt. Olyan bölcsessége van Istennek, mert meg tudta volna egészen máshogy is oldani. Fizikailag ott volt ugye Egyiptomban, mégis a csapások alatt is egy ilyen szellemi buborék terület volt Gósen földje, ahol nem voltak a csapások. Istennek fantasztikus a terve. Mert amikor a Hózeás prófétán keresztül azt mondja, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Most csukd be a szemed. De tényleg, ne lesz. És csak emeld föl a kezedet, hogyha szó lesz hozzád, én Isten fia vagyok. Látod, hogyha most kinyitod, azt veszed észre, hogy lányok is, nők is föltették. Igen. És emiatt mondta ezt Isten. Mert ez hitből van. És hitáltal lettél Istennek a fiává. Mert először gyermekévé, és utána pedig érett hűaszává. De azért, mert Egyiptomból hívott ki. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. És Isten azt mondja, hogy ki hívtalak Egyiptomból?
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
3: Éjfélhez közel.
4: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

一直叫我看你。